0: Ben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: Sírt, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent

0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mert szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árad szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot
5: kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög édettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úr Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
0: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
5: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
5: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
5: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes formában. A könyv szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. 11. lekció. A napok egymás utánja szinte észrevétlenül fohászkodással, szertartásokkal, munkával, olvasással, egyre sűrűsödő káptalani tárgyalásokkal telt, de mindenkinek feltűnt, hogy egyre gyakrabban érkeznek a követek a felső várba, és a hivatalnokokon, katonákon, de még a király környezetéből való egyházi személyeken is érződött a fokozódó nyugtalanság. A hírek többsége persze nem maradt titokban, sem a közeledő tatárseregről, sem a kunok barbárságáról. A király hitt a beengedésükkor kötött egyesség megtartásában, mellyel a betelepülők elkötelezték magukat az ország tatárok elleni védelmére, sőt, a keresztény letelepedett életforma vállalására is, cserébe kevesebb adót kellett fizetniük, és a két nagy folyó közti területen saját törvényeik szerint élhettek. A hírnökök viszont éppen nem az egyességben foglaltak megtartásáról hoztak hírt, ezért Béra király egyre keményebb leveleket juttatott el Köttöny kun fejedelemhez, már-már burkolt fenyegetéssel is felérő aggodalmairól, melyek főként a nemesség zúgolódása miatt támadtak lelkében. A nagyurak bár nem sokat törődtek a pornép nyomorúságával és kiszolgáltatottságával, főként, ha azt magyar előkelőségektől kellett elszenvednie, amikor azonban idegenek törtek a magyar népre, önérzetük azonnal haragosan feltámadt. A betelepült kunokról pedig az a hír járta, hogy magyar falvakat fosztogatnak, a szegény és módosabb, de védtelen porták javai egyaránt fogyatkoznak általuk. Asszonyainkat nem csak megbecstelenítik, de barbár gún tárgyává is teszik, a mentésükre igyekvő férfiak közül többen az életükkel fizetnek, vagy megrokkannak, s még gyermekeket is szolgaságba vetnek. A nemesség ezen felül belátott Béla gondolataiba. Pontosan tudta, hogyha egy szerencsés kimenetelő, tatárokkal vívott háborúban a kunok megerősíti királyi hatalmát, az a főnemességgel szemben is megnyilvánul majd, igyekeztek megakadályozni az uralkodó és a betelepültek közti erősebb összefonódást. Ezért a folyamatosan zúduló rossz hírek egyre színezetebbé, döbbenetesebbé váltak, a kunok elleni forrongás éppen a tatárok megállítása miatt nyomasztó gondot jelentett a királynak. A tél beállta előtt Özséb újra járt fenn a remetéknél. Most egyedül volt, senkit sem vitt magával. Gyakran látta a kis sebőköt, de nem akarta ő többször megzavarni a fejlődésében, az iskolai rendben, noha mindenkitől ígéretes minősítéseket hallott a fiú szorgalmáról, fogékonyságáról. Egyszer, ha úgy gondolja, tényleg remete lehet, most viszont fenn kell tartani számára a gyerekkor nyüzsgő varázsát. Bár Özséb sosem volt nyugtalan gyermek, mégis úgy gondolta, jobb, hogy ezt ő alakította így, mintha a felnőttek erőszakolták volna rá. A sebők néha kitombolta magát társaival, a káptalani udvaron torpant meg az éppen arra haladó Özséb kanonok előtt, zavartan törölgette arcát, homlokát. Özséb viszont mosolyogva megnyugtatta. Látom, sebők fiam, dúl benned az élet. Így helyes. Ez azt jelenti, hogy egészséges vagy. Pesgőbb lesz tőle az értelmed is. Szaladoss csak tovább. Az idő fölötti emberektől mindig egy új, tömör üzenettel érkezett. Amíg lefelé tartott a hegyi ösvényen, igyekezett egy-egy mondatukat szó szerint az emlékezetébe vésni. Lassanként már a szeder is leérett, a kökényt megcsípte a hajnali dér. A vad ízekben egyre nagyobb otthonosságot érzett. Sosem kapott a remetéktől időszerű, hasznos tanácsokat, a királynak szóló földi proféciákat, cserről, kivárásról, titkos szövetségekről. Ehelyett a lélek készen állását erősítették az Isten közelében élő férfiak, s amint hosszú hónapokkal ezelőtt az egy szükséges megtalálásáért minden más elvesztését jövendölték, most is ehhez adott erőt valamelyikük. Ha az ember bűn, vagyis hűtlenség,
cserbenhagyás árán válik vesztessé, az a keserűség az ördögtől való. De ha kívülről a sors hozza a kényszerű elszakadást, azzal Isten ad jelet, bármennyire is fáj. Mit jelenthet ez? Mire mondhatta a két mondatot az idős, újonnan megismert remete, aki már nem jár le a városba, nem is bírná, de talán nem is látná az utat, ezért nem látta őt addig Özséb. Eljött a tél az úr 1240. esztendejében. Híre érkezett, hogy a kemény hidegben az egyik dunamenti földvárból való német katona egy résztálon véres hóval vágtatott Pestig. Ott a palotáig sem jutott, de egészen a közelében saját nyelvén és magyarul ordította. Magyarok vére, kunok ontották ki, a saját hazájukban a hó itta fel a vérüket. Majd bőrkesztyűjével belemarkolt a fagyott vérbe, és a hallgatóság feje fölé a levegőbe szórta. Az indulatok Esztergomig örvény lettek, de a királyi udvarból senki sem tudta már a gyorsan érkező és el is tűnő várőrt kérdőre vonni, hogy hol és mi történhetett, mert valamelyik Pestről kivezető úton elnyelte őt a köd. Özséb egyik visszatérő gondolata volt, hogy vajon merre terjedhet még a hír. Nem csak az ellenségeskedés keltő ármány volt-e a véres hó szétszórása a pesti tereken. Képzelete viszont minduntalan a hegyek közé vitte. A remeték életéről, éjszakáiról, kemény hajnalairól és az ilyenkor kiéhezett, rájuk támadó nagyvadakról tűnődött. A gondokat valamelyest enyhítették a tél eleji egyházi ünnepek. Szent András apostolt, majd a németekkel bejött kalendáriumi napot az egykori keleti püspöknek, Szent Miklósnak tiszteletét ülték meg. A különféle vidékekről érkezett hagyományok e napokon egy kis derűt öntöttek még a legegyszerűbbek életébe is, de ez nem tartott sokáig. Két futár is vágtatott egymás után a palotáig ugyanazzal a vészhírrel. Együk elmondta, hogy lóhalálában, kevés alvással másfél nap alatt tette meg az utat Rusz fővárosától Esztergomig. December hónap 6. napján a szlávokat egységbe vonó kijevi nagyfejedelemség díszes templomairól, palotáiról, híres fővárosát a tatárok elfoglalták és a földbe taposták. Az országon végigfutott a rémület. A tatár tehát már átjött Kijeven, felénk tart. Ezen a karácsonyon is megtelt a Várhegyen épült Szent Adalbert székesegyház, melyet még Szent István király építtetett és a vértanú püspök védelme alá helyezett, mert a Géza fejedelem által állítatott Szent István első vértanú tiszteletére szentelt templom már nem tudta elegendő számban befogadni az ünneplő hívőket. Itt a székesegyház oltára alatt nyugodott az első Szent király halála után nem sokkal őt követő Martírius esztergomi érsek, de harmadik István királyunk is e templomban kapott végső nyugvóhelyet. Úgy jöttek ide az emberek, bármely rangból valók voltak, mint akik a nemzet létét, múltját megtestesítő falak közé térnek erőt és égi pártfogást gyűjteni. A karácsonyi misére érkezők lába alatt ropogott az út, a széllel csak a vár irányából védett hegyen nem kellett küzdeni. Bent az egyszerű nép középen állt, oldalt kissé megemelt, székeken a méltóságok ültek családjaikkal, míg a szentélyben, a misét bemutató érsek körül, a káptalani stallumokban a kanonokok foglaltak helyet. Az oltártól nem messze a vár felüli oldalon helyezkedett el a királyi trónus, kissé előrébb tolva a faltól. Az uralkodói pár is láthatóan áhítattal élte át a szertartást. Az énekben, a szent leborulásokban, a közös imákban, már amennyire az egyszerűbb, latinul nem tudó tömeg is bekapcsolódhatott, mind-mind valami enyhe félelemmel telt kapaszkodás érződött. Mindenki reménykedett, mert karácsony volt, s örülni illett. Sokan talán úgy gondolhatták, hogy annyi erő van még a kereszténységben, olyan lelkesedés, amit senki sehogyan sem tudhat már elsöpörni. Mintha a rengeteg templomi gyertya sok-sok fénye osztott volna szét az ünneplő családok házai között, a kisemberek a királyi város környékén reménykedhettek benne, hogyha ilyen egységben van az ország,
akkor ugyan kibánthatja. Tovább erősítette a gond feletti légkört Szent Szilveszter pápa ősi ünnepe, aki a véglegesen szabaddá vált egyház elsőként megválasztott pápája volt. Özséb szobájába, ablakában magányosan várta meg a székesegyház harangjának éjféli kondulását, hogy az új kalendáriumi esztendőt imádsággal adhassa az Úr kezébe. Legalább az utolsó ünnepeink megvoltak, hogy áldást kérhessünk a sorsunkra, gondolta. A következő, mintegy másfél hónapban a király egyre többször hagyta el a székvárost viszonylag szerény kísérettel, bár Esztergomot is megerősítette katonasággal, szálláshelyüket még az előző őszön bővítették, de úgy hír lett, igazi seregét Pesten gyűjti össze. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb atya regényes életrajzát olvastam fel. Könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te gondoskodsz arról, hogy minden nap legyen kenyér az asztalunkon. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ezért mindenkor hálásak kell legyünk, és soha ne vegyük természetesnek a te nagy lelkűségedet, amellyel gondoskodsz rólunk. Adj erőt és kitartást mindazoknak, akiknek nincs elég ételük. Amen.

Urunk, hálát adunk neked a mindennapi kenyerünkért, amivel táplálkozhatunk. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek nincs elég étel az asztalukon. Segíts minket abban, hogy megosszuk a bőségünket a rászorulókkal, és segítsünk nekik megtalálni az élelem forrásait. Áld meg őket, és adj nekik erőt a mindennapi küzdelmeikhez. Amen.

Menyei atyánk, köszönjük neked a bőséget és jólétet, amivel megajándékoztál minket. Áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret, hogy mindig elegendő legyen belőle minden család tagunknak. Segíts minket abban, hogy tiszteljük és becsüljük az ételt, amit nap mint nap elfogyasztunk. Hálásak vagyunk minden áldott pillanatért és minden falatért, amit elfogyaszthatunk. Amen.

kérünk téged, áld meg a kezünket és a földeket, ahonnan származik a kenyerünk. Segíts minket abban, hogy bölcsen gazdálkodjunk az élelemmel, és tiszteljük azt, amit nap mint nap fogyasztunk. Adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy másokkal is megosszuk a bőségünket, és segítsünk neki megtalálni az élelem forrásait. Köszönjük neked mindazt az áldást és gondoskodást, amit nap mint nap tapasztalhatunk az asztalunknál.

Ó, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked mindazt a kenyeret, amit nap mint nap asztalunkra terítesz. Könyörülj rajtunk, és áld meg minket mindennapi kenyérrel, hogy soha ne szenvedjünk éhséget. Adj erőt és egészséget, hogy méltók lehessünk arra, hogy megélhetésünket biztosítani tudjuk. Amen.

Istenünk, köszönettel fordulunk hozzád, mindazért az élelemért, amivel táplálsz minket napról napra. Kérünk téged, adj erőt nekünk, hogy becsüljük meg a mindennapi kenyér áldását, és segítsünk másoknak is, akiknek kevésbé van mit tenniük. Kérlek, Uram, áld meg a gazdákat, áld meg a terményeiket, hogy bőségben élhessenek.

Ó, mennyei atyánk, hálát adunk neked minden nap a mindennapi kenyerünkért. Áld meg az ételt az asztalunkon, hogy tápláló legyen, és erőt adjon nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk az élelemért, amit minden nap megkaphatunk tőled. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nem hagyod éhezni a családunkat. Amen.

Istenünk, kérünk téged, áld meg a családjainkat bőséggel és jóléttel. Segíts nekik megbesülni az általad adott kenyeret, és oszd meg velük gazdagságodat. Adj erőt és támogatást a rászorulóknak, hogy ők is részesüljenek abból az áldásból, amelyet neked köszönhetünk. Amen.

Minden nap hálát adok neked, Istenem, azért a kenyérért, amit az asztalunkra teremtesz. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk, és biztosítod a mindennapi megélhetésünket. Segíts, hogy mindig értékeljem azt a kenyeret, amit naponta elfogyasztok, és segíts másoknak is, akik kevesebbet kapnak. Amen.

Istenem, köszönjük gondviselésedet, amivel csodálatosan rendezed életünket. Ha jó termés van, és gazdagon ontja a szemet a kalász, akkor bőven van kenyér az asztalunkon. De ha elveri a jég a búzamezőket, vagy tartós aszály nehezíti sorsunk, te akkor is gondot viselsz reánk. Lehet, hogy nem tudjuk hetekre előre, hogy mit eszünk. De a mindennapi, a betevő falat mi sem tudjuk hogyan és honnan mégis kikerül. Azt akarod, Urunk, hogy mi szeretetet gazdag tárházából éljünk. Áldassál ezért, jó atyánk! Amen.

Arra kérünk, jó atyánk, hogy adj nekünk igaz hitet a mindennapi kenyér mellé. Olyan igaz hitet, mely nem engedi, hogy zúgolódjunk a szükség idején. Add, hogy beérjük a te szent akaratod cselekvésével, s így hálásak legyünk még a morzsákért is, mivel még a morzsák is jobb ízűek, ha te vagy számunkra, ha te vagy áldott Krisztusunk, az élet kenyere. Van úgy, atyánk, életünkben, hogy a sok kenyér semmi örömöt nem nyújt számunkra, mert lelkileg szomorúak és elesettek vagyunk. Ilyenkor, atyánk, olyan nehezen megy le a falat. Ilyenkor, atyánk, valami hiányzik kenyerünk mellől. Légy te, Urunk, mindig mellettünk. Légy te, Uram, mindig a megterített asztalunk vendége, hogy áldott legyen hajlékunkban a kenyér és a munka, a szeretet és a beszéd, a bőség vagy a szükség. Ezért a hálaadás e szép napon sokakkal együtt hadd imádkozzam én is így. Köszönjük, atyánk, a gondviselésedről beszélő kenyeret. S taníts megelégedetnek lennünk életünknek minden napján. A te kezedbe helyezzük, Uram, a családunkat, a népünket, a kenyerünket. Tégy minket mindig hálásakká. Családunk és népünket áld meg, s adj nekünk szebb jövendőt. Jézus Krisztus nevében. Amen.

Drága Krisztusunk, köszönjük, hogy tanítványaiddal együtt minket is arra tanítasz, hogy földi életünk szükségleteit minden nap bízzuk rád, és egy ilyen összefoglaló fogalommal, a mindennapi kenyér fogalmával bízzuk azt a te gondviselésedre. Köszönjük, hogy ebben minden benne van, minden, ami a földi életünkhöz szükséges. A te csodálatos titkod ez, hogy miért nem valami más élelmiszer lett ez a minta, vagy ez az összefoglaló valami, hogy miért éppen a kenyér. Uram, a te bölcsességeddel már elrendelted a kenyér fontosságát és szimbolikusságát. Az Ószövetségben is a pusztában vándorló népedet égből alászállott kenyérrel, mannával tápláltad. Köszönjük, Uram, hogy a kenyér színe alatt elrejtőzve önmagaddal táplálod a te új szövetségi választott népedet, hiszen a földi életünk egy zarándokút az örök élet felé. Hálásak vagyunk neked mindkét fajta kenyérért, a testiért és a lelkiért egyaránt. És add, Uram, hogy mindkét kenyér elérje bennünk a hatását, és erőt tudjunk meríteni minden nap a földi kenyérből, a munkához, és lelki erőt tudjunk meríteni a mennyei kenyérből, ami te magad vagy, hogy eljussunk majd egyszer zarándokútunk végén a te országodba. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a Szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljességgel lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot és a technikát biztosította a helyszínről Puja Josip. Köszönjük, hogy az éter hullámain keresztül imádságos lelkülettel együtt velünk imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mára Rádióval. Áldott szép estét kívánunk mindannyiunknak. A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket.

0: aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

0: szól, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözs légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: rászor a kék harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

Szól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Brian, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk,

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsánat

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Hosszájan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áldatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya,

0: Üzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály Arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály Arkangyal, védj

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
1: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodító Szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nemkormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogyha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodító Szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
2: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
1: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését, az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodeto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodeto Szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
2: Protección maternal de María Santísima.
1: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leo pápa.
0: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a várakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
0: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvénycégek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úr nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, Amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívásra fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljé meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vész el, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreuntását és hazájuk pusztulását. Adja mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek, mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
3: A nostra paterna benedizione.
0: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatásra, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent 5. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a szent élekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tüze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, 2026. augusztus 26-a van, szerda reggel, így a Sepsi Szent Györgyi stúdióból jelentkezünk, köszöntjük Önöket, és hívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk. A reggeli imánkat felajánljuk hálából a Jóistennek, minden kapott kegyelemért, az ő végtelen irgalmáért és szeretetéért. De ne feledkezzünk meg az ő türelméről sem, hiszen türelmesen kivárja, amíg meghalljuk a szavát és igent mondunk. És adjunk hálát az Úr Jézusnak, aki mindent odaadott értünk, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. Hívjuk Önöket, hogy ezzel a hálával a szívünkben imádkozzuk el a reggeli imákat. Imánkat keresztvetéssel kezdjük, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem.

0: szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhetben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Békesség nektek! Az élet útja sokszor rögös, tele van meredek kapaszkodókkal. Így hát érthető az, hogy időnként azt érezzük, hogy kifulladtunk, elfáradtunk. Nem tudjuk, hogyan tovább. Nem látjuk a következő lépést. És talán erőt sem érzünk magunkban a folytatáshoz. Valahogy így érezhették magukat a tanítványok is Jézus halála után. A mesterüket kivégezték. Az álmaik összeomlottak. Nem tudták, mi következik.

És éppen ebbe a helyzetbe érkezett meg Jézus. Ezekkel a szavakkal köszöntötte őket. Békesség nektek! Az igében világos útmutatást kapunk annak kapcsán, hogy mit tegyünk olyankor, amikor nehéznek bizonyul az élet. A Zsoltáros így fogalmaz. Tekintetem a hegyek felé emelem. Honnan jön segítség számomra? A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette. Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad. Nem alszik az, aki őriz téged. Ha egy fenyegető élethelyzetben a problémára irányítjuk a figyelmünket, azt vizsgálgatjuk, próbáljuk megoldani, még jobban belesüppedünk az aggodalom mocsarába. Ha viszont az Úrra nézünk, ha hozzá kiáltunk, erőt, bölcsességet és minden értelmet meghaladó békességet kapunk tőle. Hiszen ő belép a bezárt ajtóink mögé, a kudarcaink közé, a bűneink valóságába. Mi az, ami most békétlenné tesz téged? Mi miatt aggódsz? Mi az, amit mindenképpen szeretnél megoldani, de eszköztelennek, tehetetlennek érzed magad? A nyugtalanságot keltő probléma helyett inkább Krisztusra szegezd a tekintetedet. Vesd rá a gondodat, a terhedet. Ne cipeld tovább. Isten nem akarja, hogy beleroskadj az élet kihívásaiba, nehézségeibe. Fel akar emelni téged. Ehhez azonban kell a te döntésed is. Ha valóban ki akarsz jönni a veremből, amibe belesodródtál, nézz fel az Úrra már most. Érints meg őt, ahogyan ezt Tamás apostol is tette. Ne légy hitetlen, hanem hívő.

Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel, és ruhádat a rongyoskodókkal. A bölcs emberektől kérj tanácsot. Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd, hogy egyenes úton járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek.

0: Adjunk hálát Krisztus Urunknak, és mondjunk neki dicséretet, mert nem vonakodik testvéreinek nevezni azokat, akiket megszentel. Kérjük tehát, szenteld meg testvéreidet, Urunk. Add, hogy a nap kezdetét feltámadásodra emlékezve tiszta szívvel neked szenteljük, és egész napunkat kedvessé tegyük előtted a szent élet cselekedeteivel.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Szereteted jeleként új napot adtál nekünk üdvösségünkre és örömünkre. Újíts meg minket minden nap a te dicsőségedre.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Taníts, hogy ma mindenkiben reád ismerjünk, kiváltképpen a szomorkodókban és a szegényekben találjunk meg téged.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Add, hogy ma mindenkivel békében éljünk, és senkinek se fizessünk rosszal a rosszért.

0: Üdvözítő Istenünk, hallgass meg minket. Add, hogy világosságodat kövessük, igazságodért munkálkodjunk, és belőled újjászületve, mint a világosság fiai, tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egyéni hivatásunk betöltése megkívánja, hogy ne csak arról mondjunk le, ami önmagában rossz, hanem mindarról a jóról is, amit Isten nem nekünk szánt. Mondta Thomas Merton.

0: Vidám ébredést és áldásokban gazdag, szép napot kíván önnek, a Mária Rádió.
1: Valóban szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, innen a Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Én Görgényi Tünde vagyok. Kedves hallgatók, nem sokára meghallgatjuk a nap evangéliumát, amelyet Hosszú Norbert segédlelkész tolmácsolásában fognak hallani, majd 7 órától imára hívjuk önöket, és majd a híreket fogják meghallgatni. 7:30-tól lesz ma reggel a Szentmise, melyet a Hint plébániája követ, és a reggeli ébresztő műsorunk folytatódik a Szentmise után. Közel 9 órától imaszándékokat fogadunk, majd a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni, és a könyvforgatóval Ferenc Kornélia jelentkezik, ez egy régebbi adás, amit ismétlésben hallhatnak. A gyógyító jelenlét 10:30-tól fog kezdődni György Alfréd Kamilliánus atya szerkesztésében. 11:00-tól ma is kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, majd délben hívjuk önöket, hogy a déli imákat imádkozzák el velünk, és 12:45-kor kezdődik a déli magazin. Jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, hallgassuk meg együtt a nap evangéliumát és a hozzáfűzött elmélkedést.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Itt is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek. Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangélium egyik legmélyebb jézusi képe áll előttünk. Jézus itt nem egyszerűen erkölcsi hibát nevez meg, nem pusztán azt mondja, ne legyetek képmutatók. Valami sokkal mélyebbről beszél. Arról a tragédiáról, amikor az ember élete kívül még vallásos, rendezett és tiszteletre méltó, de belül már elveszítette az Istennel való élő kapcsolatot. És ez a különbség nagyon fontos. Mert a kereszténység nem elsősorban arról szól, hogy az ember kívülről megfelel Istennek. A kereszténység arról szól, hogy Isten Krisztusban belülről újjáteremti az embert. A mai evangélium ezért nem csupán egy figyelmeztetés, hanem ez egy leleplezés. Jézus lehúzza rólunk azt a fátylat, amely mögé olyan könnyen elrejtőzünk. A kép, amelyet Jézus használ, nem véletlen. A zsidó vallási világban a sírokat időnként fehérre meszelték, különösen azért, hogy jól láthatók legyenek. Ennek vallási oka is volt. Az embernek nem volt szabad érintkeznie a holttesttel, mert az tisztátalanságot jelentett. A fehérre meszelt sír tehát kívülről tiszta, világos feltűnés rendezett, de ugyanakkor belül halál van. És Jézus ezzel egy rettenetes lelki valóságot tár fel. Lehet valaki vallásilag tisztának látszó ember, miközben a szíve távol van Istentől. Lehet imádkozni úgy, hogy közben nem szeretünk. Lehet ismerni a törvényt úgy, hogy közben nem ismerjük Istennek az irgalmát. Lehet beszélni a szentségekről úgy, hogy közben a szívben büszkeség lakik. Lehet az embernek vallása, anélkül, hogy lenne benne élő hit. És ez a kereszténység egyik legnagyobb veszélye. Nem az, hogy valaki nyíltan megtagadja Istent, hanem az, hogy Istenről beszél, Isten nevében cselekszik, vallásosnak látszik, és közben a szíve lassan elszakad az Istentől. Ezért olyan félelmetes ez az evangélium. Mert Jézus nem a hitetlen emberről beszél, a vallásos embernek a veszélyét tárja föl. Arról, hogy még a hitünk is válhat menedékké az igazság elől. Érdemes megértenünk, Jézus nem azért ítéli el a farizeusokat, mert komolyan veszik Isten törvényét. A törvény önmagában jó, a vallásosság önmagában nem rossz, a böjt nem rossz, az imádság nem rossz, a liturgia nem rossz, a templom nem rossz, a szabályok sem önmagukban rosszak. A probléma ott kezdődik, amikor az eszközből cél lesz. Amikor az ember már nem Istent keresi, hanem önmagát Isten segítségével. Amikor nem azért imádkozik, hogy Istenhez közelebb kerüljön, hanem azért, hogy vallásos embernek lássák az emberek. Amikor az ember nem azért tesz jót, mert szeret, hanem azért, hogy elismerjék őt. Amikor még a jóságunk is önmagunk dicsőségét kezdi el szolgálni. És ez a képmutatás egyik legmélyebb formája. Isten eszközeivel is lehet önmagunkat építeni. Lehet Isten oltáránál is saját magunknak emlékművet állítani. És talán ez az, amit Jézus a leginkább gyűlöl.
amikor az ember Isten szent dolgait arra használja, hogy elrejtse saját önmagát. A keresztény teológia egyik legmélyebb felismerése, hogy a bűn nem egyszerűen azt jelenti, valamit rosszul csináltam, a bűn mélyén kapcsolattörés van. Az ember szíve elfordul Istentől. A Teremtés könyvének drámája is erről beszél. Az ember nem egyszerűen megszeg egy szabályt, elveszíti bizalmát Istenben, és önmagát akarja Isten helyére állítani. Ezért a bűn végső soron nem pusztán erkölcsi probléma. A bűn teológiai értelemben Istentől való elszakadás. És ezért olyan találó a sírnak a képe, mert ahol nincs kapcsolat az élet forrásával, ott előbb-utóbb megjelenik a halál. Az ember kívül még él, dolgozik, beszél, nevelt, tervez, de belül valami meghalt benne. Szent Ágoston híres gondolata szerint az ember szíve nyugtalan, amíg meg nem nyugszik Istenben. És talán a modern ember egyik legnagyobb tragédiája éppen ez. Mindent megpróbálunk megszervezni, csak azt nem, amire a lelkünk legmélyén vágyunk, az Isten utáni vágy. Testvéreim, nagyon fontos különbséget tenni vallásosság és megtérés között. A vallásosság azt kérdezheti, mit kell tennem. A megtérés viszont azt kérdezi, kivé kell lennem Krisztusban. A vallásosság könnyen azt mondja, tartsd be a törvényeket, a parancsokat. A kegyelem pedig azt mondja, engedd, hogy Isten átformáljon téged. A törvény megmutatja, mi a jó számunkra. De önmagában a törvény nem képes új szívet teremteni bennünk. És ezért mondja Jeremiás próféta Isten ígéretét, hogy új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az evangélium egyik legmélyebb pontja. Isten nem egyszerűen meg akarja javítani a régi szívünket, hanem ő új szívet akar adni. Nem a sírt akarja szebbé tenni, hanem föltámadást akar bennünk végrehajtani. És itt jutunk el az evangélium középpontjához. Ha az ember belül halott, akkor nem elég neki egy új szabály. Nem elég azt mondani, holnaptól jobb leszek. Mert az ember nem pusztán információ hiányban szenved, hanem kegyelem hiányban. Nem csak tudásra van szükségünk, új életre van szükségünk. És ezért jött Krisztus közénk. Jézus nem egyszerűen egy tanító, aki megmutatja, hogyan kell jobban élni. Ő az élet ura, aki be akar lépni a mi halálunkba is. A kereszténység tehát nem a meszelt sírnak a vallása. A kereszténység a Krisztussal való halál és föltámadás vallása. Minden nap újra és újra meg kell halnia bennünk annak, ami nem Krisztustól való. A gőgnek, az önzésnek, a haragnak, a bosszúvágynak, a hiúságnak, a mások feletti ítélkezésnek, a szeretetlenségnek, és minden nap újra kell születnie a szeretetnek, a türelemnek, az irgalomnak, a megbocsájtásnak, az alázatnak, a hitnek és a reménynek. Ez a keresztény élet húsvéti dinamika.

Köszönjük szépen Hosszú Norbert tisztelendő úrnak a mai evangéliumhoz fűzött útravalóját. Valóban törekedjünk arra, hogy ne legyünk fehéren meszelt sírok, akik a halált képviselik vagy rejtegetik önmagukban, hiszen a mi Krisztusunk az élet ura.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére, s közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék.

0: Dicsért essék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. augusztus 26-án a Sepsiszentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös Szentség imádási nap.
1: A Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Dési Ferences templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Megemlékezés az Úzvölgyi temetőben.
0: Megemlékezést tartanak a hősök emléke előtt az Úzvölgyi katonatemetőben. Ma délben 12 órától kezdődik a szentmise és a megemlékezés, 1 órától beszédek, 13:30-tól koszorúzással zárul az esemény. A megemlékezésen közreműködik a Baka János egyházi kórus és a Csíkszentmártoni ifjúsági fúvós zenekar. Szenyor zöld séta a Providencia idősek központjával.
1: A Providencia idősek központja a Szenyor zöld séta programjának keretében kirándulást szervez holnap a Kissomjóra, a Hármashalom oltárhoz. A megközelítőleg 2 órás barangolás 10:45-kor kezdődik a gyülekező a Csíksomjói kegy templom előtt. Minden mozgásra vágyó 65 évet betöltött személyt szeretettel várnak. További információ a 0753-200-701-es telefonszámon és a Rien Egyesület székhelyén kapható. Előadás Székelyudvarhelyen.
0: Hol húzódik a határ az egészséges önismeret és az önmagunk körüli állandó körforgás között? Mit jelent az önbizalom, az önbecsülés, az önértékelés, az önelfogadás vagy az önegyüttérzés? Mi a különbség az önszeretet és az önközpontuság között? Meddig egészséges önmagunkkal foglalkozni, és mikor válik az önfejlesztés végtelen projekté? Ezeket a kérdéseket járja körül előadásában Bence Edit, pasztorál pszichológus, holnap este 7 órától a Székely Udvarhelyi Társalgó Klubban. A belépő ára 30 lei, amely italfogyasztást is tartalmaz. A részvételi szándékot üzenetben szükséges jelezni a társalgó közösségi oldalán. Kiállítás megnyitó Marosvásárhelyen.
1: Pénteken a 13. vásárhelyi forgatag keretében mutatják be az Egy magyar úr New Yorkból, Övi Pál és az Erdélyi lakoma című kiállítást. Övi Pál neve egyszerre kapcsolódik New York legendás gasztronómiájához és az erdélyi konyhaművészet nemzetközi megismertetéséhez. Életének egyik legfontosabb öröksége az erdélyi lakoma, az erdélyi recepteket és gasztronómiai hagyományokat összegző,

0: máig népszerű kötet. A kiállítás nem csupán egy legendás receptkönyv történetét mutatja be, hanem egy különleges 20. századi életutat is. A Kövi Pál rendkívüli életútját, személyiségét és gasztronómiai örökségét megidéző tárlat megnyitója este 7 órakor kezdődik a Teleki Tékában. Mohács 500. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából jubileumi rendezvény sorozatot szervez a Pécsi Egyházmegye, melynek kiemelt eseményeként szombaton délelőtt 11 órakor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai szentmisét mutatnak be a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyés püspök is, akinek elődje Perényi Ferenc nagyváradi püspök 1526. augusztus 29-én vesztette életét a harcokban. Táncház találkozó Székely udvarhelyen. Szeptember 4-e és 5-e között zajlik az idei erdélyi táncház találkozó Székely udvarhelyen, amelyen több mint 100 zenész és 1000-nél is több táncos vesz részt. Az esemény ma már nem csak egy mozgalom, ahol az erdélyi táncházas közösségek találkoznak, és nem csak egy alkalom a szórakozásra. Kapcsolatokat teremt, kötelékeket erősít meg, összefogja a népzene és a néptánc valamennyi területén hivatásszerűen vagy műkedvelőként tevékenykedőket, és teret ad a jövőnek, a megújulásnak és az öröklődésnek. Adományoz egy füzetet. A Divers Egyesület Charity Shopja és az Ecotex Egyesület Ecostil üzlete új füzeteket gyűjt olyan közösségünkben élő gyermekek számára, akiknek segítségre van szükségük az iskola kezdéshez. Egy füzet nem nagy kiadás, de ha sokan csatlakoznak, együtt valódi segítséget nyújthatnak. A felajánlásokat szeptember 12-ig lehet leadni Marosvásárhelyen, a Charity Shopban, Forradalom utca, a Művészeti Liceummal szemben, vagy az Ecostil üzletben, szintén a Forradalom utca 2 szám alatt, a posta mellett, illetve a Merkur üzletekben. Hírműsorunk végén röviden az időjárásról is egy pár szót hallhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint mai éjszakáig a Bánság déli és Erdély nagy részén is heves esőzések, villámlás, jelentős mennyiségű csapadék, helyenként akár jégeső várható. 28 óráig Moldva északi részén és a hegyvidéki területek nagy részén időszakosan jelentős mennyiségű zivatarok, villámlás, erős szél és helyenként viharok várhatók, akár 70 km per órás széllökésekkel, valamint jégesővel. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a csapadék mennyiség elérheti a 20 litert négyzetméterenként, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert. Napközben 27 és 33 fokot mérhetünk.
1: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A legmelegebb, így ezekben a térségekben Zsombolyán és Temesváron volt, ott 20 fok, de az ország legmelegebb része mégis a délkelet, ott 25 fok volt Konstancán, Mangálián és Szulinán. De nézzük meg, hogy itt a mi vidékünkön milyen hőmérsékleti értékek voltak reggel 7 órakor. Aradon és Temesváron 20 fok, 19 fokot mértek Nagybányán, Resicabányán, Szatmárnémetiben. 18 fokot jelentettek Barótról, Fogarasról, és 18 fokot mértek Nagyváradon és Zilahon is, illetve itt Sepsiszentgyörgyön is 18 fok volt.
0: 17 fokot jelentettek Brassóból, Désről, Déváról, Gyulafehérvárról, Kézdivásárhelyről, Marosvásárhelyről, Nagyszebenből és Székelyudvarhelyen is 17 fokot mértek. 16 fok volt Besztercén, Dicsőszentmártonban, Kolozsváron, Máramaros-szigeten, Nagysármáson és Tordán is. 15 fokot mértek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják, s ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Vidám ébredést és áldásokban gazdag, szép napot kíván önnek a Mária Rádió.
1: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
2: Boldog Percy Tamás, vértanú. 1528-ban született Northumbriában. Thomas Percy egy olyan northumbriai grófi nemzetségből származott, melynek tagjai Shakespeare több király drámájában szerepelnek. Apját 1537-ben két évvel Fisher Szent János és Mórus Szent Tamás után kivégezték, mert nem ismerte el 8. Henrik egyház főségét. Tamást öccsével, Henrikkel együtt elszakították katolikus anyjától. Az apa kivégzésével a család elvesztette polgári, politikai jogait, de amikor Tamás nagykorú lett, visszakapta. A katolikus barát Tudor Mária királynő hálából megengedte, hogy újból felvegye a grófi címet, amiért Scarborough-ben levert egy összeesküvést. Egy évvel később feleségül vette a Worcesteri grófok régi, híres nemzetségéből származó Anne Somersetet. Northumbria Észak-Angliában a skót határ közelében fekszik. Tamás gróf ott szolgált katolikus királynőjének, Máriának hűségesen és sikeresen. Kezdetben az anglikán egyházat pártoló első Erzsébet királynő idejében is jól alakultak a dolgai. Azonban csak hamar túlságosan katolikusnak találták. Tamás bizonyos megfontolás után visszavonult, amiért később szemrehányást tett önmagának. Anglia északi része akkoriban még meglehetősen katolikus volt. Egy protestáns megfigyelő azt közölte, hogy egész Yorkshire-ben alig akadt 12 befolyásos férfi, aki helyeselni a királynőnek a vallással kapcsolatos eljárását. 1568-ban a skót Stuart Mária királynőnek menekülnie kellett, mivel őt a katolikus hit védelmezőjének tekintették. Tamás gróf hozzápártolt. Amikor azonban 1569-ben Észak-Anglia nemesei felkelést terveztek Stuart Mária érdekében, Tamás grófnak kételjei támadtak. Úgy látták jónak, hogy írásban tanácsot kérjenek Szent 5. Pius pápától. Erzsébet királynő értesült erről, s már néhány nappal azután, hogy az írást elküldték, Tamás grófot és egy másik nemest a királynő elé idézték. Nem volt idő arra, hogy megvárják a pápa válaszát, ezért sietve tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy nem engedelmeskednek a királynő hívásának, hanem Durhambe vonulnak. A hívők mindenfelé szabadítóként köszöntötték a katolikus hitért felkelők hadseregét. Minden templomban ismét szentmisét tartottak a lakosság ujjongása közben. Szívükben ezek a 11 éve hittagadásra kényszerített emberek ugyanis katolikusok voltak még. A Krisztus 5 szent sebét mutató hadi jelvény előtt egyik város a másik után hódolt meg. Sikerük azonban csak addig tartott, amíg Erzsébet meglepetéséből magához térve csapatokat nem küldött. Ezután megfordult a hadi szerencse. A felkelőket leverték, a hadsereg feloszlott, vezérei pedig, köztük Tamás is, átmenekültek a határon Skóciába. Sussex grófja véres bosszút állt. Tamás megpróbált Skóciában eltűnni, de elárulták. A skót kormányzó hatalmába került, aki fogva tartotta, de arra mégsem tudta magát elhatározni, hogy ellenségének, Erzsébetnek kiszolgáltassa. Tamás 2,5 évig raboskodott Skóciában. Egy pap, aki meglátogatta, azt közölte később, hogy a gróf példás türelemmel viselte sorsát, főleg a feleségétől és 4 kisgyermekétől való fájdalmas elszakítottságát. Minden nap sok órát szentelt az imádságnak és a szemlélődésnek. Börtönben írt imáinak gyűjteménye máig fennmaradt. Az új kormányzó tárgyalásokat kezdett a királynővel. A börtönőre viszont hajlott arra, hogy a foglyot tekintélyes váltságdíj ellenében szökni engedi. Tamás hitvese tehát beutazta az országot, hogy összeszedje a kívánt összeget. Erzsébet azonban gyorsabb volt. 2000 font megfizetése ellenében kiszolgáltatták neki a foglyot. Amikor Tamás ismét angol földre ért, fölajánlották neki, hogy tagadja meg hitét. Mivel erre nem volt hajlandó, közölték vele, hogy készüljön a halálra. Kivégzése előtt csak nem az egész éjszakát imádságban töltötte. Mint főnemest, akasztás helyett lefejezték 1572. augusztus 22-én Yorkban. Katolikusként halok meg, mondta az összegyűlt tömegnek, mert nem ismerhetem el Anglia új egyházát. Fáj neki, mondta, hogy oly sok embernek, aki őt követte, az életével kellett fizetnie. Bizonyos azonban abban, hogy lelkük eljutott a mennyei dicsőségre. Tamás grófot nagyon kedvelte a nép. Amikor lefejezték, százával tolongtak a holttest körül, hogy kendőiket hozzáérintve erekjét őrizhessenek tőle. Hitvese 24 évvel később halt meg franciaországi számüzetésében. Legkisebb lánya, aki sohasem látta az apját, Bencés kolostort alapított Brüsszelben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Székecsillát hallják. Szentmisét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Ágoston plébánia templomból, melyet Simon Sándor segédlelkész mutat be. A kántori szolgálatot Kacsó Arnold kántor végzi. Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy lélekbe kapcsolódjanak be a szentmisénkben.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a lelkiismeret vizsgálat és a bűnbánat a Krisztus követésünk egy nagyon fontos része, amely által megvetjük a bűnt, elfordulunk tőle, és az életet választjuk, Jézus Krisztust. Éppen ezért mai szentmisénk elején, amelyet elhunyt Bíró Istvánért ajánlunk fel, egy rövid csendben vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg minden bűnünket, mulasztásunkat, hogy méltóképpen ünnepelhessük Krisztus Urunk szent titkait.

0: gyónom.
1: A mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott hagyományokhoz. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradtsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessetek minket. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békét. Az Úr legyen minnyájatokkal. Én, Pál, saját kezemmel írom az üdvözlést. Minden levelemben ez az ismertetőjel, így írok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálom.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer így kórholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszatok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! A tegnapi evangéliumban Jézus arra hívott meg minket, hogy ne elégedjünk meg a tiszta külsővel, hanem tisztítsuk meg a pohár és a tál belsejét is. Ma az Úr tovább viszi ezt a gondolatot, és a fehérre meszelt sírok megrázó hasonlatával szembesít azzal, milyenekké válunk, ha a belső megtisztulás helyett megelégszünk a puszta látszattal. Amikor azonban ezeket a felrázó szavakat halljuk, ne felejtsük el Jézus valódi szándékát. Ő nem elítélni jött a bűnöst, nem a halálunkat akarja, hanem hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Lelkünk orvosaként jött közénk, hogy leleplezze a bűnt, de a megsebzett embert meggyógyítsa, és felemelje az isteni életbe. Jézus tehát gyógyítani jött, ám ennek az orvoslásnak az egyik legnagyobb akadálya a képmutatás. Az a magatartás, amely nem ismeri be, hogy rászorul az Istenre. A képmutató ember kifelé a szépet mutatja, de belül elzárkózik az igazság elől. Ezzel pedig elállja saját gyógyulásának útját, hiszen nem teszi meg az első, nélkülözhetetlen lépést, a bűnök őszinte beismerését és megbánását. Jézus örömhírének középpontjában a megtérésre való felhívás áll. A bűnbánat Krisztus követésünk szerves része. De ne értsük félre, a helyes bűnbánat nem az önmarcangolásról vagy az önvádról szól. Meg kell tanulnunk a gyógyító Jézus irgalmas szemével tekinteni saját bűnösségünkre. A valódi bűnbánat nem pusztán a bűn elvetése, hanem az élet bátor választása. Olyan döntés, amelyben nem a romlásunkat okozó, bennünket üres sírboltokká formáló bűnt választjuk, hanem magát Krisztust, akiben megújulhat életünk. Krisztusban, kedves testvérek, a bűneinkkel való őszinte szembenézés kényelmetlen és fájdalmas. Ez a lelkünk gyógyulásához vezető út keresztje. Aki nem vizsgálja meg rendszeresen a lelki ismeretét, az könnyen képmutatóvá válik, és elutasít mindenkit, aki próféta módjára, a bűnösségére és a megtérés fontosságára emlékezteti. Ne a kényelmes, felszínes utat keressük, hanem az élet útját, amely a feltámadás felé vezet. Adja meg Isten, hogy mindig bátran szembe merjünk nézni életünk bűnös oldalaival, és bűneinket megbánva napról napra növekedhessünk a Krisztus melletti elköteleződésünkben. Amen. Testvéreim, hallottuk, hogy az Úr Jézus elmarasztalja a képmutató embert, imádkozzunk az őszinte vallásosság kegyelméért.
2: Vezess minket az őszinte élet útján, hogy vonzóvá tegyük kereszténységünket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Mess meg minket a farizeusi magatartástól, amely az evangélium tisztaságának megcsúfolása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Ne engedd, hogy másokat elmarasztaló kritikával próbáljunk különnek látszani.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy mi, keresztények áldássá váljunk mindazok számára, akik hozzánk fordulnak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy elhunyt testvéreink a te országod tökéletességét élvezzék.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te vagy számunkra az örök igazság. Árassz el minket szüntelenül kegyelmeddel, hogy bűneinktől megtisztulva újjá szülessünk, aki élsz és uralkodol örökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a veletekkel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd teljessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te
2: bocsássatok meg szívből egymásnak.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjék, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts, kegyesen is támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És
0: áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, járjatok békével.
0: Istennek legyen hála. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanításai és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Kedves hallgatók! Szentmisét közvetítettünk Csíkszeredából, a Szent Ágoston plébánia templomból, melyet Simon Sándor mutatott be. A kántori szolgálatot Kacsó Arnót kántor látta el. Köszönjük, hogy lélekbe bekapcsolódtak a szentmise áldozatba. A mikrofonnál Székely Csillát hallották. Legyen egy áldott szép napjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíkszeredai Szent Ágoston plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő csíki medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú, a tolvajos és gyímesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város az Olt folyó teraszain és a Somjó-patak kavicsos hordalék kupjainak a peremén fekszik az 1033 méter magas Nagy-Somjó lábánál. Tengerszint feletti magassága 655 és 730 méter között változik. A város legfontosabb ásványvíz lelőhelyei Somjón, a Szeredai és a Zsögödfürdőn vannak. Csíkszereda a korábban már létező Somjó, Taploca és Zsögöd települések szomszédságában a szerdanapi vásárhely színhelyén alakult ki. Az első ismert hiteles okirat, amely Csíkszereda mezővárosi létét igazolja, 1558. augusztus 5-én keltezett kibocsájtója, János Zsigmond fejedelem édesanyja, Izabella királyné volt, mentesítette a város lakosságát.

már dr. Jakab Antal püspök, majd Bálint Lajos érsek tett lépéseket. A város pasztorációs szempontból oly fontos és sürgető megosztása dr. Jakobinyi György érsekre hárult, aki létrehozta a Szent Ágoston plébániát, Pénzes Józsefet nevezte ki annak plébánossává. Azóta élőkövek, élő lelkek, égisze alatt felépült az 1200 személy befogadására alkalmas, a már katedrális méretű Szent Ágoston plébánia templom. 1995-ben Jakobinyi György érseki rendelkezésével két részre osztotta Csíkszeredát, a belső Szentkereszt plébániára és a Szent Ágoston plébániára. Az építkezés kezdete azonban a plébániák szétválasztása előttre tehető, ennek kivitelezése Borbély Gábor főesperes úr nevéhez fűződik. Pénzes József 1995. január 1-i plébánosi kinevezése után pedig elkezdődött a tervezési folyamat. A Szent Ágoston templom végül Albert Homonnai Márton csíkszeredai tervező révén nyerte el a mai formáját. A templomot övező keresztúti stációk körül zöld övezetet, több mint 1000 facsemetével, élősövényt, sziklakertet és virágágyásokat alakítottak ki. A két 33 méter magas fémszerkezetes, négy harangnak helyet adó torony között, a templom tetején pedig lángoló szív emlékeztet a Szent Ágostoni gondolatra. Idézem. Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem nyugszunk te benned, idézet zárva. Az altemplomban egy kisebb kápolna kapott helyet, a déli oldalon alakították ki a plébánia hivatalt irodákkal, tanásteremmel és irattárral. Ugyancsak az alaksor egyik terme ad otthont a fogyatékkal élő fiatalok számára. Az altemplom termeit összekötő folyosó oldalát úgy építették ki, hogy azt majd idővel urnatemetőként lehessen használni. Az első és második emeleten találhatóak a szolgálati lakások, a plébános lakása mellett még két kápláni lakosztály, illetve vendégszobák is helyet kaptak. Az épületben méretes konyhát, ebédlőt is kialakítottak. A földszinti rész foglalja magába a bejárati előteret, a templom nagy termét, amelyet már a nagy ünnepek alkalmával többször is benépesítettek a hívek. A Szent Ágoston templom apszisában egy keresztet láthatunk a korpusszal, valamint Szent Ágoston és Szent Mónika szobrait, Szántus Géza csíkszeredai képzőművész alkotásai. A Budakeszin élő és alkotó Majzik Mária művésznő két nagyméretű kerámia domborművet és egy bronz keresztelő kutat ajándékozott a templom részére. A két dombormű, a himnusz és az angyali üdvözlet ugyancsak a templom apszisába kerültek elhelyezésre. A himnusz dombormű a magyarok kereszténységéhez való kapcsolatát, míg az angyali üdvözlet a szűzanya oltalmát és egyben a születés szimbolizálja. A kettőt, a születést és a keresztséget a kompozícióban a keresztelőkút kapcsolja össze. Ezzel válik teljessé a szimbólum. Csíkszeredában a magyarság összetartozásáért, megmaradásáért megalapító nemzeti imahely arra hivatott, hogy jelezze az utat Magyarország azon törekvésének, hogy polgárai maguk oldják meg a nemzet fennmaradásának problémáját. A himnusz a dicsőséges keresztény múltat, a szűzanya Magyarország védelmezője, a jelent és a keresztelőkút a jövőt jelképezi, mely három jelkép együtt van jelen a megszentelt térben. A Szent Ágoston templomot 2009. augusztus 29-én a fő egyházmegye fennállásának ezredik évfordulóján a templom búcsú ünnepén szentelte fel dr. Jakobinyi György érsek és Tamás József püspök. A Szent Ágoston templom és plébánia épülete 2021-2022-ben külső átalakulásokon esett át, a magyar kormány hathatós közreműködésével és támogatásával kicserélték a plébánia templom egyes nyílászáróit és óriási méretű üvegfelületeit, valamint sor került a templom ikonikus tornyainak felújítására is a román kormány, a megyei önkormányzat és a városháza anyagi támogatásával. A Szent Ágoston plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Templombúcsút augusztus 28-án tartanak. Örökös szentségimádási nap november 22. A műsort szerkesztette Gábor Anna a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia honlapjáról, illetve

más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Azokat, akik talán most kapcsolódtak be rádiónk adásába, 8 óra és 20 perc a pontos idő, még mindig a reggeli ébresztőt hallják, hiszen a mai reggelen az ébresztünket a Szent Mise így kettészelte. A Szent Misét közvetítettünk, most pedig folytatjuk az ébresztőt, 2026. augusztus 26-a van, az év 238. napja, hátra van még 127 nap. Nézzük meg, hogy ehhez a mai naphoz milyen neves személyiségek, híres események, fontosabb történések kapcsolódnak. Ezt ugye a kedves hallgatóknak még elmondjuk, hogy mai napon két témát is hallhatnak, egyik a napi téma, másik pedig egy interjú, amit kedves önkéntesünk Szebeni Lajos készített, főtisztelendő Obermayer Ervin viceposztulátorral, de majd a kellő időben hallhatják.
1: Százhuszonkét éve 1204-ben Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az ekkor 5 éves Lászlót.
0: 1723-ban 303 éve halt meg Anton van Leeuwenhoek, holland természettudós, a mikrobiológia megteremtője, a hím ivarsejtek felfedezője.
1: 1910-ben 116 éve született Kalkuttai Teréza anya Nobel-békedíjas albán származású apáca, misszionárius, aki Indiában élt.
0: 286 éve 1740-ben született Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömb készítője.
1: 283 éve 1743-ban e napon született Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémiai tudomány egyik megalapítója.
0: 1944-ben, 82 éve a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úzvölgyében eléri és átlépi Magyarország 1941-es határát.
1: 264 éve 1762-ben e napon halt meg Tomka Szászki János magyar evangélikus lelkész, történész, földrajztudós, aki az első magyar történelmi atlasz szerkesztője.
0: 1947-ben 79 éve Zalaegerszegen született Vajda József, Liszt Ferenc díjas fagótművész, aki a Tévi Maci zenéjét játszotta. A mai napi témánk az ő életéről és munkásságáról szól. Hallgassák meg, és köszönjük szépen Farkas Szilvia önkéntesnek és az ő meghívottjának, Császár Katalinnak az előkészített témát.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia a napi téma című műsorban. Mai meghívottam Császár Katalin zenetanárnő, Isten hozott Kati a műsorunkban.
3: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóságát, és tégedet is szívem.
2: Ma Vajda József fagótművészről fogunk beszélgetni, az ő munkásságáról emlékezünk meg röviden. Mit tudunk róla?
3: Zalaegerszegen született, zenei tanulmányait Pécsen és Budapesten végezte. 1970-től 25 éven át volt a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának első fagottosa. A rádiózenekar fúvósatössével 1979-ben elnyerte a Kolmári Nemzetközi Kamarazenei Versenyen első díját.
2: Milyen intézményekben tanított?
3: Tanított többek között a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában és a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán is. Rendszeresen fellépett a Liszt Ferenc kamarazenekarral, és tagja volt az osztrák-magyar Haydn zenekarnak is.
2: Vajda József játékát naponta lehetett hallani a lefekvéshez készülődő TV Maci kíséretében is.
3: Vajda József hangszerének bársonyos hangja ismerősen csenghet minden felnőtt és minden gyerek fülében, akik évtizedeken keresztül minden este várták az esti mesét és vele együtt a TV Macit. Belopva magát minden gyermek szívébe, ő volt az, aki megszólaltatta Pécsi József Dörmögő Dömötör Istók gazda udvarán című művének részleteit, miközben a TV Maci a lefekvéshez készülődött.
2: Milyen díjakban részesült munkásságáért?
3: Tevékenységért a Magyar Állam 1981-ben díja jutalmazta, majd 1999-ben Lehel György díjat kapott. Vajda József 68 éves korában hűlt el.
2: Köszönöm, hogy elvállaltad ezt a rövid bemutatót. Vajda József hangokművészről, Isten áldása legyen életeden, munkádon, és kérjük a hallgatókat, hogy továbbra is tartsanak a Mária Rádióval.
3: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
2: Búcsúzik a hallgatóktól
3: Császár Katalin
2: és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatók, remélem, hogy nem álmosodtak el, de nagyon jó volt hallani, főleg akik ismerték a TV Macit és a TV Maci zenéjét, jó volt felidézni. Most pedig következzen az az interjú, amit kedves önkéntesünk Szebeni Lajos készített a hétvégén. Fogadják szeretettel!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Erdélyi Mária Rádió mikrofonja előtt főtisztelendő Obermeier Ervin atyát, aki a messzi háromszékből érkezett ide hozzánk Bihar megyébe, a Nagyváradi Egyház megyébe, ott is Bihar diószegen, ahol a Bakos Gábor plébános atya meghívására a Boldogságos Szűz Mária világ királynője templom búcsú ünnepén volt a fő szónok, és felkérném, hogy néhány gondolatát ossza meg a gyönyörű szép prédikációval, amit itt a templom búcsún tartott.
1: A templom búcsún elhangzottakból három dolgot emelnék ki. Most teljes egészében nem tudom visszaadni azt a szent légkört és mondani valót, amit a templomban ugye igyekeztem a Jóisten kegyelmével hirdetni. A Boldogságos Szűz Máriának, a világ királynőjének az emléknapján, itt jelenleg Bihar diószegen ünnepén, vagy fő ünnepén, templom búcsú alkalmával. Elsősorban ugye a történelmi vonatkozást kellene megemlíteni, hogy 12. Pius pápa 1954-ben a Salus Populi Romani kegyképet a körmenetbe vitette be a Szent Péter Bazilikába, és ott koronával ékesítette a Boldogságos Szűz Mária kegyképét a karján a gyermek Jézussal. Volt más alkalommal is erre példa. Az első példa, amit tudunk a történészek feljegyzéseiből, 8. Kelemen pápa, utána 14. Gergely 1838-ban a 37-es kolera járvány megszűnése után hasonló gesztust gyakorolt Gergely pápa. A szentmise olvasmányaiból indultam ki elsősorban, az evangéliumból, és mivel az isteni kinyilatkoztatásban, a Bibliában konkrétan nem szerepel az a momentum, amikor a Boldogságos Szűz Máriát a mennybe vétele után a mennyben mennyei koronával ékesítik, mégis ugye a rózsafűzér ájtatosságban benne van a titok, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Abból indultam ki, hogy a magyar királyok koronázási szertartásában milyen momentumok vannak lényegesen ott, amik tulajdonképpen előízei, vagy pedig valamiféleképpen hasonlósági pontjai lehetnek a Boldogságos Szűz Máriának a mennybe megvaló megkoronázásának. És az első ilyen pont az a királynak a hűség esküje, amikor a Magyarország vezető embere, nádora odament a királyhoz, és megkérdezte tőle, felséged, óhajt-e esküt tenni, és akkor a király letette az esküt az ország védelmezésére, ugye Szent István királyunk, majd utána törvényesen megkoronázott királyaink az ország védelmére és felvirágoztatására. És ezt egy picit beleláttam az evangéliumban, a Boldogságos Szűz Máriának a mondatába, íme az Úrnak a szolgáló leánya vagyok, legyen nékem a te igéid szerint. Tehát a Boldogságos Szűz Mária esküdtett Isten akaratának keresésére és egész életében való megcselekedésére. Aztán a második pont, ott van a királyi esküzétel után, ott van a királynak a felkenése. Jól lehet, hogy az evangéliumban nem beszélhetünk szó szerint felkenésről, Szűz Mária felkenéséről, mégis, mikor az angyal őt így köszönti, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, tehát, hogy Isten kegyelme meghatározta, és a Boldogságos Szűz Mária szívébe elültette, hogy mit kell ezen a világon tennie. Az üdvösség történetnek a hajnalhasadása azzal kezdődött, hogy a Boldogságos Szűz Mária igenjét kimondta, és azt az isteni kegyelmet, amit kapott ő a jó Istentől, jól tudta felhasználni, és nekünk, egyszerű embereknek is megmutatni mind a mai napig. Aztán a prédikációnak a harmadik pontja az tulajdonképpen szintén a koronázási szertartásból, amikor a király elfoglalja a trónját, és ott elsőként a papok és főpapok hódolnak a király színe előtt, a frissen megkoronázott király színe előtt. És feltettem a költői kérdést a templomban, hogy a Boldogságos Szűz Mária miután a hűségünk által, miután a küldetés, keresztény küldetés tudatunk által trónust foglalt a mi szívünkben, akkor mi akár papok vagy hívek odavonulunk-e, és letérdelünk-e eléje, fejet hajtunk-e előtte, mégpedig azért, mert a főhajtás, a letérdelés azt jelenti, hogy életünkben akarjuk a boldogságos Szűz Mária erényeit, szűziességét, tisztasságát örökre megőrizni. És a záró akkordként természetesen Márton Áron püspök egyik nagyon híres, többször interneten megosztott és emlegetett imáival zártam. Most itt egy mondatot szeretnék kiemelni. Amikor munkában indulunk, áldj meg minket, anyánk. Amikor a szent áldozáshoz járulunk, hogy Krisztus testét vegyük, áldj meg minket, anyánk. Amikor a szent gyónásban elnyerjük a bűneink bocsánatát, áldj meg minket, anyánk. Egy picit parafrazálva a püspök úrnak a szép imáját és szavait.
0: Nagyon szépen köszönöm, de még egy pillanatra feltartanám. Én tudom, hogy ön az idén végezte a doktori végzettséget, mivel tetszett említeni tiszteletre méltó Márton Áron püspöknek egy idézetét. Ön viceposztulátora a Márton Áron boldogá avatásának, de ugyanakkor posztulátora dr. Macalik Győző vértanú püspöknek és társainak a boldogá avatásáért. Erről, hogyha egy néhány szót még tetszene mondani.
1: Igen, teljes mértékben így van. Márton Áron püspök szenti avatási ügyének viceposztulátora vagyok, amellett, hogy plébános is vagyok, és dr. Macalik Győző és 9 másik erdélyi vértanú egyházmegyei posztulátora vagyok. Ugye, ami Márton Áron püspök úrnak a szentivatási ügyét érinti, tudjuk azt, hogy 2024 év végén a Szent Atya megadta Áron püspöknek a tiszteletre méltó kifejezést. Egyébként olaszul ez úgy van, hogy venerabile servodi dio, tehát Isten tiszteletre méltó szolgája, és ugye ezzel a Vatikán kinyilvánította a Szent Atya teljes tekintélyével, hogy az illetékes dikasztérium, tehát a szentek ügyeinek dikasztériuma lezárta a püspök úr életének vizsgálatát, és egy további csodára, illetve egy csodára van szükség, ami tulajdonképpen bizonyítéka annak, hogy Áron püspök a mennyei örök boldogságba, Isten boldogító színelátására eljutott. Most az ügyre való tekintettel, részleteket nem tudok elárulni, de az ügyre való tekintettel most van az a folyamat, amikor ezt az úgynevezett csodát próbáljuk meg bebizonyítani orvosi és teológiai síkon. Tulajdonképpen ez, ahol az ügy jelenleg tart. Rendkívül bonyolult és nehéz munkáról van szó, mert gyakorlatilag a szentszéknek perszere pontosan fel kell vázolni, hogy mi az az esemény, amit mi úgy gondolunk, hogy csodás gyógyulás lehet, és természetesen ezt majd Rómában tövéről hegyére egészen részletesen megfogja az adott dikasztériumnak a megfelelő orvosi, majd teológusi testülete vizsgálni.
0: Igen, hosszú idő óta, azt hiszem 1992 óta indult el ez a boldogá avatási eljárások, tehát imádkozunk továbbra is ezért a Márton Áron boldogá avatásáért, főleg, hogy mostan 28-án ünnepeljük a Márton Áronnak a születésnapját, 130. születésnapját.
1: Igen, így van, a püspök úr 130 évvel ezelőtt született. Azt is mondhatnánk, hogy a Jóisten Erdélyt 130 évvel ezelőtt ajándékozta meg az ő főpapi méltóságával, közvetlenségével és egyház szeretetével. Ugye ezt az emlékévet most hirdették ebben az év elején hirdették meg egész Romániában. Ugye az emlékévnek a célszerűsége pedig az, hogy Áron püspököt ne csak Erdélyben, hanem az Erdély határain kívül, akár az Ókirályságban, vagy pedig Moldvában is más nyelven beszélő, vagy esetleg más vallású testvéreink is megismerjék, és hogy tudják, hogy ő ki volt, hogy mit tett az egyházért, hogy a Jóistenért hogyan állt ki, és tovább így lehetne folytatólagosan mondani. Ami a 10 vértanúnak az ügyét illeti, azt tudnám elmondani, hogy egyelőre ez az ügy előkészítő szakaszban van. Szent II. János Pál pápa, amikor meglátogatta Romániát, ugye ismeretes és emlékezetes az, hogy Erdélyben bizonyos okok miatt nem jöhetett el. És akkor ajánlotta az akkori pápai nuncius Jean-Claude Perisset a érsekünknek, akkori érsekünknek, Jakubinyi érsekünknek, kornak, hogy azokat a vértanúkat, akik a kommunizmus idején szenvedtek vértanúhalált, gyűjtsük össze, indítsuk be az ő szentjavatási eljárásukat, és akkor ő meg tudja azt ígérni, hogy lesz egy olyan momentum, amikor a pápa eljön, és itt Erdélyben avatja őket boldoggá, illetve szenti. Na most, ugye ez megtörtént, mármint a pápa látogatás azóta, nem ilyen okból kell várjunk a pápa látogatására.
0: Megboldogult Ferenc pápa is ellátogatott.
1: Igen, megboldogult Ferenc, egyértelmű természetesen. Igen, ott akkor én nem tudtam vele koncelebrálni, mert az olasz és spanyol sajtónak fordítottam a különböző fontosabb momentumait a pápai szentmisének. De azóta is töretlenül dolgozunk a 10 vértanúnak elsősorban az életük feltérképezésénél. Mert nagyon nehéz megállapítani azokat a körülményeket, pontos eseményeket, amik az ő életüket fémjelezték, egy biztos. A titkos ordináriusoktól elkezdve, titkos püspök, teológiai rektor, Orsolyita apáca, Nagyvárathoz éppen kötődő Hajdú Gabriela Orsolyita apáca, azután székelyföldi plébánosok, Pálfi János plébános, stb. Tehát egy biztos, hogy ők Áron püspök szellemében igyekeztek, ott, ahova a püspök úr és a Jóisten állította, valami szépet a Jóistenért megtenni.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és további áldott munkásságot kívánunk, mint osztolátor, és jó utat hazafelé. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntes hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, ezen szép interjú után következik a műsorunknak az a része, amikor átadjuk a szót önöknek, hogy köszöntsék családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat. Várjuk hívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámokon. Rövid szöveges üzeneteket is küldhetnek a 0758 420 555-ös telefonszámra. És nézzük meg, hogy kik ünnepelnek a mai napon.
1: Ma Izsó, Zamfira és Rita névnap van. Köszöntjük a kedves hallgatóinkat, akik névnapot ünnepelnek, de nem csak a névnaposokat, hanem mindazokat köszöntjük, akik születésnapot vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek, akár házassági évfordulót, keresztelési évfordulót, bármilyen fontos esemény van, kérjük Isten örömét és békét az ők életükre.
0: És nézzük meg a nevek eredetét és jelentését. Az Izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik. Az egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése, újabb kutatások szerint pedig az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája, jelentése pedig nyers, szőrös.
1: A Zamfira román eredetű női név, jelentése Zafír.
0: A Rita pedig a Margit név, olasz Margherita alakjának az önállósult becézője, amelynek jelentése gyöngy.
1: És telefonáló van a vonalban. Köszöntjük a kedves hallgatót.
0: Halló, Mária Rádió.
2: Tisztessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy megtisztelettel köszöntöm Önöket. Drága jó Mária, segélye meg áldásos munkájukért. És köszöntöm a családomot, gyermekeimet, 9 unokámot, dédunokámot. És most a 9 közül köszöntöm Keresztes Ritát, Leán Navadá, Bocskó Rita, névnapja alkalmával a Jóisten segélye meg. A papáta, a Jóisten segélye meg. Szerencsésen tudja hordozni, és épp egészséges kisztel kell, hogy Isten értesse sokáig. Nagyon egészséget, békességet a családjába. És köszöntöm a öregeket, betegeket, minden testvéreimet, szomszédjaimat. A Jóisten nagyon segített egy álmat mára, mert nagyon útra indulunk, és legyen velünk a drága szüzanya, kérem a szüzanyát, segéljen meg mára is. Isten fizesse, így tesszük a jó.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betelefonál, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
1: És minden Rita nevű önkéntesünket köszöntünk, a Jóisten áldását kérjük az ők életükre. Lövétére Bálint Lajost köszöntjük névnapja alkalmából, fia menye Németországból, Isten éltesse sokáig. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, és köszöntjük a távolban lévő hallgatóinkat is. Kedves Walter Dalma önkéntesünknek hétfőn volt a házassági évfordulója, mi nem voltunk azóta adásban, illetve akkor sem, mert nem volt zenés köszöntő. A Jóisten áldását kérjük, kedves Dalma, a te életedre, mindarra, amit felvállalsz itt a rádiónál. Ugyanakkor holnap lesz Horváth Enikőnek Székelyudvarhelyen a születésnapja. Kedves hallgatók, akik kezdetektől hallgatják a rádiót, még emlékezhetnek Enikőre. Nagyon sokáig a Székelyudvarhelyi stúdióban munkálkodott, szerkesztette a híreket, de a hangját is hallhatták nagyon sokszor. Isten éltessen, kedves Enikő!

És ha már Székelyudvarhelyen jártunk, akkor köszöntjük szeretettel Ábel, a régi Ábel tisztünket, ugyanis elég sokáig volt itt Szentgyörgyön, talán 7 évig a Krisztus Király plebánián. Kedves Ábel tisztim, a Jóisten áldását kérjük életedre, szolgálatodra és mindarra, amit felvállaltál. Isten éltessen sokáig.

0: Van egy telefonálunk, hallgassuk meg, hogy kit szeretne köszönteni. Hallgatjuk szeretettel. Hello. Igen, élőadásban van a kedves hallgató.
1: Hello.
0: Élőadásban van, és mi halljuk jól önt.
1: Ja, már érted. Hát én azt akartam mondani, hogy a tegnapi hírekben a Kiskomori Mária Rádióból újra a széki híreket mondták a tegnap előttieket, és ugyanúgy a ma heti híreket a önök Mária Rádió híradájából mondták az előtt van a híreket, ezeket valahogy küszöböljék ki. Azon szeretném köszönteni egyik barátomot, Fülöp Lajost, aki keresztúrom volt múzeumi igazgató, Lajos Szatára, és még szerettem volna köszönteni Bersán Lajos Pabbácit, akit jól ismerek, jó barátom volt, és Isten éltes örököt, boldog Lajos napokat kívánok tovább. Mindenhoz kívánok!
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonált, és köszönjük az észrevételeit is. Továbbítjuk...

0: Aló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszöntöm. Én kimondottan önöket szeretném a Mária Rádió dolgozóit köszönteni, és hozzáteszem a betelefonálónak, aki dolgozik, azt téved. Mindent nem kell észrevenni. Köszönjük meg, hogy a Mária Rádió van nekünk, az egyedülállóknak pláne mindenkinek jó, és misét tud hallgatni. Elnézést, de be kellett telefonáljak, mert aki nincs megelégedve, nem kell bekapcsolja a Mária Rádiót. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok!
0: Köszönjük szépen, minden észrevételt köszönünk szépen, hiszen így tudunk fejlődni. Én azon gondolkoztam, hogy nem tudom, miben nem olvastuk be a mai híreket, tudtom szerint a maiakat olvastuk be, hiszen mai programokat, de minden észrevételt meghallgatunk, ellenőrzünk, mert csak így tudunk fejlődni. Köszönjük szépen a hozzászólásokat és észrevételeket. Most már lassan lejárt a reggeli ébresztő, ez a kinyújtott reggeli ébresztőnek az ideje. Azért mégis adjunk egy kis ajándékot a kedves ünnepelteknek, akár névnapot vagy születésnapot ünnepelnek, fogadják szeretettel az áruni áldást.

Kedves hallgatóink, hallgassák meg a nap gondolatát, amelyet a mai napra a Clairvaux-i Szent Bernát apáttól vettünk, és így hangzik. A képmutató kívül tiszta, belül szennyes. Rabja a hiú dicsőségnek, a szentek szájával beszél, de nem követi életüket.

0: Kedves hallgatók, néhány perc maradt még a műsoridőből. Gyorsan elismételjük, mi az, amit hallhatnak itt a Mária Rádióban. Pár perc múlva az igézőt, majd az ima szándékokat fogadjuk, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk a Görgény Üvegcsűri Rózsafűzér Társulat tagjaival. 10 órától könyvforgató Elfelejtett szavak című műsorának második kiadásával jelentkezik Ferenc Kornélia. Ezt követi 10 óra 30 perctől a Gyógyító jelenlét 33. adása György Alfréd atyával. 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, majd a déli imákra hívjuk önöket, 12:45-től pedig a déli magazinnal jelentkezünk, mivel utolsó szerda, ezért meghívottunk Bajcsi István mentőasszisztens, segít nekünk a Perc, ami számít adásában odafigyelni önmagunkra és egymásra. Déli magazin végén majd egy újabb műsorismertető is elhangzik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy ma délután 5 órától rózsafűzért közvetítünk Londonból, Angliából. A Mária Rádió világcsaládjával együtt fogunk imádkozni. 6 órától Szent Misét közvetítünk Szatmárnémetiből, majd 8 órától szentségimádást szintén Szatmárnémetiből. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva búcsúznak önöktől
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivettem a hálót, válaszolta Simon. És így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Egyik kedvencem a csodálatos halfogás. Nem egy hosszú történet, de bennem nagyon az tükröződik. Nincs is benne így a remény, de hogy talán az, amikor Simon Péter feladja a küzdelmet, hogy tényleg egész éjszaka kint voltak. Most így belegondolok, hogy így a mai világban mennyire érdekes lenne, hogy én is kimennék tengerbe, és például elmennék így halászni, vagy horgászni például. És hogy miért is ez a történet ragad meg engem, hogy a türelem fázist érzem magamban, ami nincs meg. Tetszik így ebbe a kis történetben, hogy Simon Péter így elvesztette magában így ezt a reményt, hogy tényleg egész éjszaka kint voltak, és tényleg egy halat nem tudtak kifogni, és a hal akkoriban egy étel volt, szóval, hogy szükséges evedel. És hogy kint vannak egy éjszaka, és most is ezt látva így néha magamban, hogy feladtál volna mindent, és akkor megjelenik előtted Jézus, vagy valami jel, és hogy teljesen így változik. Ők is sikeresek lettek, vagy másnap két zsáknyi halat is ki tudtak fogni, és én is talán néha ezt érzem így a pörgő életemben, hogy talán így néha így elvesztem így a türelmemet, vagy így a reményt, és tényleg adatik valami jel, vagy valaki, aki le tudja aranyozni így a addigi süllyedő napomat, vagy nem is napomat, valami programtermemet, vagy bármi, vagy csak egy ötletet adni, amivel kicsit megint a gondolatmenetem változni fog.
1: Pont a család edző gondolatait hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából.
1: Az ima szándékok fogadásának jött el az ideje. Hamarosan az Örvendete, illetve a Dicsőséges Rózsafűzért imádkozzuk, és felajánljuk a békéért, háborúk megszűnéséért, Leópápánkért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, de imádkozunk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért, azokért, akik magányosan egyedül élnek, imádkozunk a keresztény családokért, úton levőkért, fiatalokért, imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért, támogatóinkért, imádkozunk a Szentlélek vezetéséért. Elhunyt önkéntesünk, önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelki üdvéért.
0: Ma is a megszokott módon hívhatnak bennünket 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555, e-mailben pedig a www.mariaradio.ro oldalra írhatnak nekünk.
1: És van egy kedves hallgatónk, őt hallgassuk meg, kiért szeretne imádkozni, vagy imád kérni. Haló!
2: Tessék, meg is biztos.
1: Mindörökkel.
2: Köszönjük, kedves műsorvezetőket. Ezt a rózsafűzét felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, édesanyámért, akinek ma lenne születésnapja, és sajnos 2 éve majdnem a születésnapján halt meg, a komámért, Ünnesi Józsefért, aki szintén 25-én halt meg váratlanul infarktusba, minden betegért, rászorulóért, a kedves halottaimért, barátaimért, mert sokan haltak még már a barátaim között, a kezem gyógyulásáért, egy kis unokáért, ha Jóisten segítsen meg, hogy sikerüljön, hogy megajándékozzon a jó atya egy kis unokával. A kis papokért, a fiatalságért, gyerekekért, hogy ne sodorhassa el őket ez a kábítószeres, drogos alkoholizmus. A Mária Rádió fennmaradásáért, mert hiszen önökkel vagyok egész nap, és nekem tetszik a műsor, nem találtam benne semmi elvetni velőtt, mint egyesek. És mindenkiért, aki segíti, támogatja, akármilyen alapon, anyagilag, imájával a rádiót, hogy maradjon fenn nekünk, hogy mindig tovább hallgathassuk önöket, és erőt nyeríthessünk belőle. Köszönöm, meghallgattak, egy állandó hallgatóik voltam Misi Zimántra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, kedves Misi.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, írta egy hallgató.
1: Istenem, bocsáss meg bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, továbbra is a segítségedet kérem. A munkahelyemért imádkozom, nagy szükségem van, rábízom benned, fogjad a kezem.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom, Isten fizesse.
1: És telefonáló van a vonalban, halló Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban a gyönyörű szentmiséért, amit az este hallottunk a Kalazanci Szent József templomban. A Jóisten áldja meg azt a plébánost, aki prédikált, valamint szeretném megköszönni a kedves ismerőseimnek, csoma közön Graszler Margitkának és Templi Nelikének, ahova mindenhova hívnak, és egy kicsit is segítenek, hogy eljuthassak minden búcsúra, és minden jó tevő ismerősömért, és legfőképp önökért. Egy áldott szép délutánt kívánok önöknek, csoma közül voltam Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, kedves Erika, köszönjük, hogy betelefonált.
0: A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban.
1: József Üzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért.
0: Ezt a Rózsa Füzért felajánlom a barátnőmért, aki a Csíkszeredai kórházban van, a mielőbbi gyógyulását kívánom és várom haza.
1: És telefonálót köszöntünk a vonalban, Halló Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a Rózsa Füzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért. Családom élő és árhúny tagjaiért, Isten fizesse, bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, a gyermekeimért, munkahelyi gondok megoldásáért, fontos szándékért, egy édesanyja írta.
1: Önökkel együtt imádkozom, lányom és menyem teljes gyógyulásáért, családom minden élő és elhunyt tagjaiért, írta egy kedves hallgató.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló, szeretettel köszöntöm Tündikéjéket. Zsaboláról Bajka Erzsébet. Imád szeretnék kérni unokám Zsolt megfelelő vizsgálati eredményéért és gyógyulásáért. Kérem a mennyei atya közbenjárását az Úr Jézus és a tűzanya oltalmát gyógyulásáért. Hiszek a közös ima gyógyító erejébe, és kérem a közös imát unokámért és minden betegért, beteg gyógyulásáért, és ima meghallgatását.

0: minden tagjáért, lányom pálya és pár választásáért, fiam és férjem életéért, egy nagyon fontos szándékért, írták Csíkszeredából.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én ezt a rózsafüzésnél szeretném ajánlni a családomét, gyermekeimét, a szép unokámét, felajánlnám a férjem egészségét, az édesanyám egészségét, és az egész holtanként a családunkban legyen szeretet, békesség, egyesség. Felajánlnám még a papbácsinkét, a kántorolunkét, a harangozónőnkét, a rózsafüzér társulatunkét, és mindenkit a világon. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csíkszent Miklós voltam, Víró Klára, Isten szívesen meghallgattak, kellemes, szép napot kívánok, sok erőt, egészséget, szerítő kegyelmet.
1: Köszönjük szépen, Klára néni, együtt fogunk imádkozni.
0: Rózsafüzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, gyógyulásáért.
1: Rózsafüzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, egy rokonom gyógyulásáért, nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért.
0: És hallgató van a vonalban, halló Mária Rádió. Halló.
3: Halló.
0: Mi hallgatjuk önt, és várjuk az ima szándékát.
3: Értessék az Úr Jézus Krisztus alatt szent neve.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretném én is felajánlani ezt az áldott szent rózsa füzér imát minden betegét. Én is nagyon-nagyon beteg vagyok, fáj nagyon a lábom, ami meg volt operálva csipőporgóval, és most utólag sokszor elestem, és kiment a helyiből a beteg viporgó. Nagyon nagy fájdalmam van. Kérem a drága-drága jó Isten, a lehetőségekhez méltán egy kicsi enyhülést kérek az imámba, magamét és minden beteg emberét, és felajánlom még az imámat, drága szüleimet, akik elhaláloztak, két fiú testvéremét, nagyszüleimét, rokonaimét, és főképpen a világ békéjét, és önökét, akik ebbe a lélekre szóló műsorba közreműködnek nekünk igazán. Ez az igazi lelki gyógyszer.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk imádkozik, a Jóisten áldását kérjük életére.
0: Elajánlom a férjem, hogy a férjem megértsen engem és megtérjen, önökkel imádkozom, írt egy állandó hallgató Ír Mihály falváról.
1: Felajánlom a rózsafüzért és minden imád családomért, gyógyulásomért, Enikőért, Évikéért, minden egyes testvérért és lelki testvéreimért. Köszönöm, egy állandó hallgató írta.
0: Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imáját a gyermekem gyógyulásáért, Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, írta egy édesanyja.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom unokáimért, az egészségükért, köszönöm, egy hallgató hidegségről.
0: És telefonálót köszöntünk, halló Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen.
4: A mai rózsafűzést felajánlom a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóiért, anyagi gondunk megoldásáért, Attila fiam gyógyulásáért és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Szentegyházáról.
0: Köszönjük szépen, kedves Hajnal, imádkozzunk együtt.
1: Imád kérek nagyon súlyos betegért, Isten fizesse.
0: Rózsafűzért felajánlom unokámért és az osztályért, akik ma indulnak kirándulásra, jó Isten őrizze meg minden bajtól.
1: És minden utónlevőt az Úr elé viszünk, hogy balesetmentesen célba érjenek. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, egy egészséget, szerencsét a családunkban, gyermekeimet óv meg minden rossztól.
0: És hallgató van a vonalban, halló Mária Rádió. Halló,

0: Tessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Ezt az imát felajánlom a családomét, Rózsafüzét, a feleségemét, a két gyermekemét, két unokámét, az édesapám Káunásét, édesanyámét, apósomét, sógoromét, nyugodjon a csendesen. És utolsó szor, az unokatestvérem Farkas Gyula Gyümölcsbüdbe, fáj lába, jó Isten adjon neki, hogy segítsen meg a szüzanyja.
1: Ezeket a szándékokat is vigyük a jó Isten elé, és imádkozzunk minden bajba jutottért, minden rászorulóért. Skandináviából írja egy hallgató, felajánlom a mai napi imákat. Hálából a kapott segítségért, a fiamnak, testi-lelki egészségért, családom minden tagjáért és édesapám lelke üdvéért. Ezt a rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom. Testi-lelki gyógyulásomért kérem az Úr Jézust, gyógyítsa meg a szememet. Felajánlom lányom testi-lelki gyógyulásáért, két fiamért, az összes unokámért. Köszönöm. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, a mai nap folyamán lesz még lehetőség írni, hívni bennünket, és kérjük a kedves hallgatókat, hogy továbbra is imádkozzanak a Cenkettetőn szenvedt baleset áldozataiért, hiszen többen vannak válságos állapotban, többször bemondtuk ezt, de fogjunk össze, és kérjük a jó Istent, hogy adjunk bölcsességet az orvosoknak, és kérjük a szűzanyát, járjunk közben ezekért a betegekért, áldozatokért. Hívjuk önöket, hogy a dicsőséges rózsafüzért és a Szent József litániát imádkozzák velünk. Az imát a Görgény Üvegcsűri rózsafüzér csoport fogja vezetni a mikrofonnál.
2: Pál Jutkam.
1: És Görgényi Tünde fogadta az önök imakéréseiket.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió munkatársait, önkénteseit, hallgatóit, támogatóit, határon innen, határon túl minden hallgatót. Hozzácsatlakozunk az elhangzott imakérésekhez, felajánljuk imáinkat egyház közösségünk egységéért, a szűzanya szándékáért, egyéni szándékainkért, papokért, kispapokért, idősökért, a sérültökért, a családokért, testvéreinkért, rokonainkért, segítőkezekért, élő elhunyt szeretteink lelkük üdvükért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, Anna néniért, Leventéért, és minden beteggért, az ők gyógyulásukért, az orvosokért, az országok vezetőiért, békéért, a rádió megmaradásáért, hálából minden kegyelemért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtte, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adosságát, eltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünket Te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Amen.

0: irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz!

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szent Mária, Istennek Szent Anyja,

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Amen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: Úrnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentáltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentsz, a mennybe felvesz.

0: Amen.
1: Üdvözlő egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvér.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

Én üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent csüza mennybe megkoronázott.

0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent tüzemennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

0: te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa tüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Szent József litániája. Uram, irgalmazd nekünk!
2: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
2: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazd nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazd nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazd nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazd nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk!
0: Szent József,
2: könyörögj érettünk!
0: Dávid nemes sarja,
2: könyörögj érettünk!
0: Pátriárkák fénye,
2: könyörögj érettünk!
0: Isten anyjának jegyese,
2: könyörögj érettünk!
0: A szent tűz tisztaságos őre,
2: könyörögj érettünk!
0: Isten fiának nevelő atya,
2: könyörögj érettünk!
0: Krisztus gondviselő oltalmazója,
2: könyörögj érettünk!
0: A szent család feje,
2: könyörögj érettünk!
0: Igazságos József,
2: könyörögj érettünk!
0: Tisztaságos József,
2: könyörögj érettünk!
0: Nagy okosságú József,
2: könyörögj érettünk!
0: Erős lelkű József,

0: érettünk.
1: Béketűrés példaképe.
0: Könyörög érettünk.
1: Szegénység kedvelője.
0: Könyörög érettünk.
1: Munkások példaképe.
0: Könyörög érettünk.
1: A házas élet dísze.
0: Könyörög érettünk.
1: Szüzek őre.
0: Könyörög érettünk.
1: Családok támasza.
0: Könyörög érettünk.
1: Ínségesek vigasztalója.
0: Könyörög érettünk.
1: Betegek reménye.
0: Könyörög érettünk.
1: Haldoklók pártfogója.
0: Könyörög érettünk.
1: Gonosz szellemek réme.
0: Könyörög érettünk.
1: Az Anya Szent Egyház védőszentje.
0: Könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Háza urává tette őt.
0: És egész országának vezérévé.
1: Könyörögjünk, Úristen, aki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel, Szent Anyád jegyesének kiválasztottad, add, hogy közben járunk legyen a mennyben, aki te földön pártfogónknak tisztelünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Imádkozzunk a papság megszentelődéséért, az egyház megújulásáért. Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya!

Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen,

0: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődben.
0: Áldjon meg minket a Szűzanya és az ő Szent Fia Jézus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A könyvforgató műsorának mikrofonjánál Ferenc Kornélia. Tovább olvasom önöknek a Táncos Vilmos könyvét. Egy régi világ 100 évvel ezelőtti történeteit meséli nekünk az unoka a könyvlapjain, az édesapja szavaival. Ahogy fogynak nagyapáink, apáink, ezek a történetek velük mennek a sírba. De milyen jó, Istennek hála, hogy ezt nekünk Táncos Vilmos lejegyezte és közkincsé tette. Fogadják szeretettel! Az én apám, Táncos Mojzes, 1889-ben született, úgy, hogy ő körülbelül 1910-es kontingent lehetett, akkor vonult B katonának. Vásárhelyt a honvéd huszároknál szolgált, ott 4 évet kellett csinálni, úgyhogy amikor 1914-ben leszerelt, csak 1 vagy 2 hónapot lehetett itthon, mert még azon a nyáron a háború kiütött, mozgósítottak, s őt elvitték megint. 4 évig a fronton volt, úgyhogy idestova 8 esztendőt katonáskodott, egészen addig, amíg vége lett a háborúnak. Apám nem ilyen termető ember volt, mint én, mert én inkább anyámhoz üttem, hanem ő magasabb volt, szálember volt, s így kerülhetett a honvéd huszárokhoz, mert oda nem vettek be akárkit. Ott a jelszó az volt, hogy ők a hont védik, őköt nem viszik külföldre, de biza, amikor a háború kiütött, akkor az a békebeli beszéd már nem szolgált, mindenkinek menni kellett. Hiába voltak ők honvéd huszárok. Honvéd vagy nem honvéd, ment mindenki a frontra Galíciába. Kedves hallgatóink, pihenésként hallgassunk meg egy katonaéneket.

Amíg még béke volt, a magyarok a cifraságra nagyot adtak. Sokat áldozott az állam a díszletre. Extra, s lux volt minden. Ruha, ló, lószerszám, minden drága volt, ez Magyarországnak sokba került. Úgyhogy, amikor ők vásárhelyt a városba szemlére kivonultak, olyankor minden ablak nyitva volt, mindenki őköt bámulta. A honvéd huszároknak olyan ruháik volt, olyan lovaik, olyan lószerszám, s olyan minden, hogy az páratlan volt. A zsinoros, vitézkötéses nadrág piros volt, a zubbony s a mente kék volt. Karddal voltak felszerelve, és így tovább, mintha a skatujából húzták volna ki a huszárt. De azért a szépségét erős meg kellett szenvedni. Távolról nézni gyönyörű volt, szép katonaság volt, de benne lenni attól a jó Isten őrözzön meg. Hogy mit szekírozták őköt? A lovat tisztán kellett tartani, a lószerszámnak. Örökké ragyogni kellett, a nyereg, a kantár, a csattok, minden, ami létezett, az örökké olyan kellett legyen, mint az arany. A zubbonyon ilyen hosszúkás sirített gombok voltak, s még azoknak egy sorba egyformán kellett állni. Az nem lehetett, hogy az egyik erre álljon, s a másik arra. Szóval nagy volt erősen a szigorúság. Jaj volt, ha a lóporos volt, ha a lószerszám bírósdásodott, vagy a kart, vagy valami. Olyan idomított lovak voltak, hogy a kiképzésen a ló vezényszóra csinálta, amit kellett, a regutát pedig regcumozták, skacagták, hogy a ló jobban tudja, mint ő. Mert a ló is megkapta a kiképzést, amikor bérokultak. A ló már vezényszóra csinálta, amit az újoncnak még úgy kellett megtanulni. Az istálló előtt volt egy szégyenló. Az fából volt. S amelyik reguta nem tudott alakulni, azt arra felültették, s ott karddal vezényeltek neki. Amikor a szemlén vezényeltek, az emberrel együtt a lóes úgy állott ott, mint a tű. Egy sem mozdult. Esetleg a fogával, ha valamelyik az ablát megkoccantotta, de hogy valamelyik tapodott volna, vagy hogy a fejét valamerre megmozdította volna, azt nem. Úgy állottak ott, mint a cüvek. Apám itthon es lótartó ember volt, de azt mondta, hogy fiam, ott vásárhelyen a húszároknál nekünk olyan lovaink voltak, hogy te olyan nem láttál, s nem is fogsz látni soha. Ott nem volt esze-vissza ló, hogy ilyen színű, s hogy olyan színű. Vagy piros pej, vagy fekete pej ló volt az egész. Ott nem láttál se sárga lovat, se almás szürkét, se derest, se ilyent, se olyan. Kivételesen a tiszteknek fehér lovik volt, de az csak a tiszteknek. A többi mind egy színű ló volt, vagy piros, vagy fekete. Amikor a háborúba elindultak, akkor még nagy volt a bizakodás, nagy volt a bőcsködés. Azt ígérték nekik, hogy mire a levelek lehullnak, akkorra itthon lesznek megint. De biza sok levelnek le kellett hullani, amíg hazakerült az, aki végül még hazakerült. Amikor öltöztették volt fel őket a frontra, volt egy vicces ember köztük, aki nadrágot és bőt kapott volt, s a csizmája is bő volt. Mutatta az öltözetét a többinek nagy kacagva, csavargatta a bőnadrágot a derekán. Fiúk, ne busuljatok, mert amíg ez a gatya vérrel megtelik, addigra hazajövünk. De aztán megestőt volt a nadrág vérrel, mert szegény már az első ütközetbe valami géppuska elejébe került, valami sorozat ketté vágta, keresztül mentek rajta a golyók. Úgyhogy a magyarokba sok volt a büszkeség, ki vagyok, én vagyok. Amikor indultak a harcba, a huszárjelszó ez volt, ezt kellett kiáltani. Isten, ne segíts, csak csodálkozzál. Egyszer nem is ócsárolta senki őket. De hogy ez a nagy pökhendiség nem vezetett jóra, az egészen bizonyos. A háborúba is úgy van, mint máshol az életbe. Van, akinek kedvez a szerencse, s van, akinek nem. Apám és Ejsze úgy úszta volt meg a világháborút, hogy ő már legelején jelentő lovas lett, és aztán úgy es szolgált végig, amíg leszerelték. A kiválasztás kinézetre történt, s ő nem es volt ügyetlen ember. Azt beszélte, hogy amikor mentek ki a frontra, felsorakoztatták őket, a tisztek ott járkáltak az ezred előtt, s aztán ott egyikre, másikra reamutattak. Maga lépjen elé, maga, maga, maga. Apámot is kiválasztották, s aztán belőlük került.

Úgy, hogy szerencse is kellett a megmaradáshoz. Apám úgy jött haza a világháborúból, hogy ő sebet nem kapott, de hogy ő adott-e, azt én nem tudom. Azt mondta, hogy a legmocskabb az volt, amikor szurolyrohamra kellett menni, amikor szemtől szembe. Azt nem tudom, hogy ő ilyenbe vette részt. Azt sem mondta soha, hogy ő azért menekült volna meg, mert hogy ő jelentőlovasként szolgált. De azért én ezt is feltételezem. Ugye örökké nem benn a tűzbe volt. Csak hogy a kutyaság nála az volt, hogy ő nem tudott írást. Megtörtént egyszer, hogy az irodáról értesítették a parancsnokát, hogy küldjön egy altisztet valami fontos, nehéz feladatra. Erre a parancsnok elküldte apámot. Hát ott az irodába elkezdik neki magyarázni az útvonalat. Vegye elé a nóteszét, s jegyezze. Apám az elején szabadkozott, hogy nem kell a nótesz, megjegyzi ő mind, csak mondják tovább. Mert bizonyára nem volt se nótesz, se ceruza. Nem volt, mert hát minek is legyen. De ezek csak erősködtek. De vegye el és jegyezze. Hát nem volt mit tenni, végül meg kellett mondani, hogy ő bizony nem tud írni. Erre azok a tisztek felszögdöstek az asztal mellől, hát hogy nem szégyeli magát, ilyen ügyes ember s nem tud írni. Véhívatták a parancsnokát, aki őt odaküldte, s frekálni kezdték azt is, hogy neki azt mondták, hogy küldjön egy altisztet, mert komoly helyre kell menni, s hogy ő erre fel odaküldött nekik egy analfabétát. De erre a parancsnoka, aki jól ismerte apámot,

elhúzta magács, azt mondta, már pedig ez az ember fog oda elmenni. Nem baj, hogy nem tud írást, én garantálok, hogy a kiküldetést ez az ember végre fogja hajtani. Kitartott mellette, úgyhogy végül csak őt küldték volt el. Akkor még nem az volt a jelszó, hogy a gyermek tanuljon. Pap úgy se lesz belőle, hát minek akkor neki az iskola? Pedig az én apám nem volt buta ember, noha a nevit sem tudta leírni, csak a T betűt s az M betűt ismerte. De úgy fejbe ő akármit egy-kettőre kiszámolt, területet vagy fának a köptartalmát, akármit. Azt mondja, ő soha se értette, hogy mások, akik papírral, ceruzával dolgoznak, mit tudnak annyi hosszú ideig számolni, amikor ő már rég tudja a végeredményt. De nem akarta, hogy a gyermekei és olyanok legyenek, mint ő. Úgyhogy nekünk ő nem mondta soha, hogy ne menjünk iskolába. Mi nem maradtunk ki onnan egyszeres. Akármilyen munka volt itthon, az első az iskola volt. Oda menni kellett. Elvégzettem én is a 8 osztályt, ami abban az időben nem mindenkinek volt, meg a faluba. A háború végén olyan helyen is járt, Eisze Itáliába volt ez, ahol a narancs és megterem, mert azt mesélte, hogy ő egyszer valahol egy bozótba narancsot a saját kezivel szakasztott volt. Valahol egy olyan helyen, ahol a front ma elvonult, egy narancs a levelek közt valahogy megmaradt. 18-ba ősszel Eisze ott szerelték volt le őköt, s onnét es jött volt haza Itáliából. Ott a fronton kapott volt valami érmeket is. Az egyiket úgy hitták, hogy kis ezüst. S az valóban ezüstes volt. Ezeket az érmeket, amikor aztán a magyar világ lett, megint s ők mentek a misére, mind felrakták. Valami keresztekes voltak még, de én csak azt az egyet láttam. Ezt ismertem, ezt a kis ezüstöt. A többiek már azelőtt mind elvesztek. A gyermekek játszottak vele, és elkallódtak valahol. Hallgassunk meg erről a kis ezüstről egy katonaéneket.

sem, de gyönyörű lesz visszatérni, szívünk felett kitüntetés, s egy hosszú szörnyű álom végén virágos lesz az

kutyák apró kezükkel, az apjuk majd eszükbe jut. S a kis fehér gyermek szobákban így zokog majd fel a dolog.

A mostani eszemvel még vónam itt, s szeretnék es még kérdezni tőle, de korán meghalt, nem várta meg, hogy az én eszemes odaérjen. A háború a 4 év lövészárok megviselte. Tönkretette ezt a nemzedéket. Akik hazajöttek, azok es mind fiatalon haltak el. Apósom Gál Balázs a 18 esztendőt a fronton töltötte volt bé, s miután hazajött, csak addig betegeskedett, amíg még élt. Kedves hallgatóink, most ugrunk az időben a második világháború, az orosz bevonulást, hogy is élte meg ez a csíki falu. Ruszúj Béni az első világháborúba orosz fogságba volt, ő már hallott valamit, hogy Oroszországba kommunizmus van, s ő nagy reménységgel várta az oroszokat. Mikor aztán valóban megérkeztek, a falu el volt menekülve, előlik az erdőre, de ő kiment elejükbe a falu végére, hogy üdvözölje őket. Csak hogy az eredmény az lett, hogy az oroszok valahol jól megverték. Én nem ezeket vártam, magyarázta később, de mindenki csak kacagott rajta. Anyámnak volt egy leján testvére, Rózsáli néni, aki Szentemrére volt férhez menve, s akinek az ura Szakács Gergé az első világháborúba ott maradt volt valahol Oroszországba. Az a hír járta felőle, hogy mint hadifogoly valami malomba került volt, s ott új családot alapított. Közben itthon megszületett a fia, akit az apja után kicsi Szakács Gergének hittak, s az mind magyar katona második háborúba kikerült, ő és az orosz frontra. S ő mind magyar katona a második háborúba kikerült, ő és az orosz frontra. Amikor 44 őszin az oroszok bejöttek, Szentemrén is valami oroszok szállásoltak volt, s akkor történt, hogy Szakács Gergéiknél valami családi kép volt a falon, s hát egyszer egy orosz az ujját azon a képen valakire reatette volt. A szomszédságból valami fehér népekes voltak ott, ezt meglátták, s azt az oroszt ott meggyanúsították. Te ugye Szakács Gergé vagy? De erre az orosz nem szólott se fehéret, se feketét, hanem szó nélkül kifordult a házból, s többet nem jött vissza sohasem. Hogy ő volt-e, vagy nem ő volt, nem lehet tudni. De akik látták, mind azt mondták, hogy ő volt. Ugye nem tőt volt még olyan sok üdő, s az oroszok közt voltak üdősebbek is. A szülői háznál az öreg Szakács Gergé úgy jelent volt meg, mint orosz katona. A kommunizmusban már egészen benne voltunk, de itt a faluban még akkor is voltak olyanok, akik ezt nem akarták elhinni. Voltak ilyen okosabb paciensek az én rokonságomban is, akik politizáltak, a Szabad Európára búttak rá, s recsegtették a rádiót állandóan. Ezek azt mondták, hogy az oroszok ide bejöttek, de hát ez nem lehet. Ez így nem maradhat, ezt Amerika nem engedi meg, hogy háború lesz, hogy így lesz, s hogy úgy lesz. Nekem is azt tanácsolták, hogy ha csak lehet, ne menjek el katonának, legyek itthon, mert nem lehet tudni, hogy hónap vagy hónap után mi lesz. Nekem erre egy darabig volt és valami lehetőségem, mert 1950-ben ősszel édesapám hirtelen meghalt, s én, mint családfenntartó, kérhettem, hogy maradjak itthon. De ez a kérvényezés nem ment sokáig, mert egy néhány hónap múlva az ilyen lemaradottakot egyszerre mindeszeszedték, s az egészet elvitték munkaszolgálatra. 3 esztendeig nem láttam egyebet a Csákánynál és a Lapátnál, s közben végig lelki furdalásom volt azért, hogy én az öreg édesanyámot a nagy gazdasággal egyedül itthon kellett hagyjam. Az én helyem akkor itt lett volna a gazdaság mellett, de Romániát újjá kellett építeni, akkor még ennyi gép nem volt, s mindenfelé szükség volt a munkaerőre. Brassó mellett Tohámba, a lőszergyár udvarán 2000-en dolgoztunk, s annak a 80%-a magyar volt. Amikor pedig Szeben mellett Vladénbe építettünk az erdőn a lőszerraktárakot, ott is sokan voltunk magyarok. Nehez munka volt, egy völgyön fél, a hegyekbe a nagy bükkfákot ki kellett szedni gyükerestül, végül felgerebjélni, még a helyet is, s fűmaggal bévetni. Emlékszem, egyszer felsorakoztattak, s vittek az ebédlő elé, ahol egy nagy asztal ki volt téves, ott végezték a recsensze mintot, hogy ki az apád, ki az anyád, mennyi földed van, rokonod, külföldön van-e, s így tovább.
Mikor fentről a barakkoktól elindultunk, kaptuk a parancsot. De tónullá küntek. Hát mi el is kezdtük roppantani, hogy nyitva van a százados úr ablaka. A románokat nem igen tudták énekeltetni, mert nehez munkán voltunk, az ellátás is gyenge volt, fagyoskodtunk sokat, s nem igen volt kedve énekelni senkinek. De ha magyarul lehetett, akkor a száját kitátotta mindenki. Akkor is zengett az egész hölgy, amikor az ebédlő elé a nyilvántartásra levonultunk. A rajokat osztályozták, örökké szervezték nekünk a munkaversenyt. Amikor Zernyesten dolgoztunk, a hétvégén a raj számja mellé egy táblára festményeket tettek, az szerint, hogy ki hogy dolgozott. Elől volt a repülő, aztán jött a fecske, az autó, a motorbicikli, végül a csigas, leghátul a rák, ami visszafelé menjen. Akik a normát túl teljesítették, azok stahonovisták lettek, azok külön asztalnál ettek. Az az asztal egy lepedővel le volt terítve. Volt rajta egy piros háromszögű zászló, de a kasztromba mind csak ugyanaz a káposzta citerázott a levesbe. Sokan voltak köztünk, akiket kuláknak tett a helyi vezetőség, s azért vitték volt őket oda azokra a nehez munkákra. Másoknak pedig valami egyéb bajik volt a rendszerrel, de általában véve azt mondhatom, hogy el volt keseredve mindenki. Volt köztünk egy Rácz nevű papnövendékes Innétszeredából, ő a pikánsabb vicceknél, beszédeknél félrefordult. Egyedül imádkozott, nem hallgatta az ilyen szövegeket, de őt a többiek számba se vették. Papnak készült, de a kommunisták keresztül húzták a számítását. Én megadtam a tiszteletet neki, és ezt ő észre is vette, mert egyszer azt mondta volt nekem, hogy maga egy bölcs ember. De azért bennem is volt kutyaság, s rossz féleség, és elég. Egyszer Vladénbe szépen felsorakozva jövünk be, ott azon az úton, ott, ahol Balabán Konstantinnak a százados urat énekeltük volt, s hát mellettünk ott feszedezik egy szakasz vezető. Hát feszít, igen, igen, hát mozgassa a nadrágját, hát a rubáskát a kezivel feszt egyengeti, mert hát ő egy kicsit elegánsabban járt, s jobb ruhája van, mint nekünk. Mi csak ilyen salapétába voltunk. Esős idő volt, én a széllen állottam, s amikor melleje érek, hát véletlenül a gumicsizmával ódara egyet csattantok, s aval a szép ruhát tetőtől talpig felfreccsentettem. Persze kacagta az egész, de ő ment hamar, megpanaszkodott a kapitánnak, s engemet a freccsentés véget elévettek. Hát, megsíkultam, mondom, s evel aztán el is volt intézve. Kedves hallgatóink, ezekből az űrzavaros időkből ennyi fért a mai műsorunkba. Azért szeretem ezeket a történeteket, mert az idősebb hallgatóink biztosan magukra ismernek, kinek a családjában nem történt ilyen és ehhez hasonló esemény. A zenei betétekkel azoknak a kedves hallgatóknak szerettem volna kedvezni, akik ismerték és énekelték még ezeket a dalokat. Mára itt elköszönök, a könyvforgató műsorát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

forgató. Korábbi sorozatunkból hallhatták Táncos Vilmos Elejtett Szavak című könyvét, amelyet felolvasott Ferenc Kornélia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Isten gyógyító jelenléte nem mindig nyilvánvaló életünkben. Ezért kérnünk kell a figyelmesség, a nyitottság lelkét, hogy nyitottak legyünk arra, hogy észrevegyük Isten gyógyító jelenlétét életünkben. Egy különös találkozás, amely által rádöbbenhetünk azokra a hasonlóságokra, amelyeket felfedezhetünk a mi életünk és az evangéliumban szereplő személyek között. Hallgassuk meg János evangéliumát.
0: Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy fürdő, amelynek héberül Betesda volt a neve. 5 oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük. Vakok, sánták, bénák, várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: meg akarsz gyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem. Erre Jézus azt mondja neki: kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, fölvette az ágyát, és elindult. Aznap épp szombat volt, ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad vinned az ágyadat. Így felelt nekik: aki meggyógyított, azt mondta, fogd ágyadat és menj. Erre megkérdezték tőle: ki volt az az ember, aki azt mondta neked, fogd ágyadat és menj? A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: nézd, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Erre az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg. A zsidók üldözték Jézust, amért szombaton gyógyított. Jézus azonban azt mondta nekik: Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.
1: Amikor a betegség kapcsán saját magunk tesszük fel a kérdést, mert érintettek vagyunk, és nem elméleti kérdésről beszélünk, hanem gyakorlati fájdalom vagy kirekesztettség, amikor megéljük a kiszolgáltatottság élményét, akkor megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy hol van az igazság, és miért pont éppen én? Ki vétkezett többet? Vajon kinek a bűnét kell én levezekelnem? Jézus azért jött el, hogy ezt a gondolkodásmódot megváltoztassa, de ne a fejünkbe, hanem a szívünkbe. Hogy a szívvel tudjunk gondolkodni. Hogy ne a bűn, hanem a szeretet és az odafigyelés tapasztalatában szemléljük az életünket, kudarcainkat, fájdalmainkat, szenvedéseinket. János evangéliuma, ahol Jézus jeleket visz végbe, amely által hirdeti az Isten országát, most is ebben a találkozásban vezeti ezt az embert az Isten hit mélységére. Betegségén keresztül, de hogyha megfigyeljük az evangélium emberét, a Betesda tónál, a lyukkapunál van egy gyógyító víz. Mindannyian keresünk gyógyító helyeket, gyógyító vizeket. Azt gondoljuk, hogyha megérint bennünket, akkor könnyebb lesz, jobb lesz. A gyógyulás utáni vágy és az igazság utáni vágy mindannyiunkban Isten belénk teremtett vágya. Nem mi találtuk ki, nem belőlünk származik, hanem az igazság az élet utáni vágynak a kifejeződése. Teljesen természetes és emberi, hogy aki beteg, az meg szeretne gyógyulni. Aki beteg, és azt mondja, hogy én nem akarok meggyógyulni, annak más orvos szükséges. Az lehet, hogy jobb, hogyha elmegy pszichológushoz. Teljesen természetes, hogy a szenvedést mi nem keressük, nem halmozzuk. Ezzel vádolják legtöbbször a katolikusokat, hogy mi szeretjük a szenvedést. Nem szeretjük a szenvedést, és a szenvedésnek önmagában nincs értelme. A szenvedésnek csak a szeretetben elrejtve van értelme. Jézus Krisztus a bennünket megváltott a szenvedése által, de szeretetből váltott meg. Nem a szenvedés által váltott meg, hanem a szenvedés a szeretetből fakadt. Az az ember, aki szeret, az szenved. Hogy miért szenvedett ez az ember, miért volt beteg, hogy milyen betegségben szenvedett, azt nem tudjuk, az a biztos, tehát az, amire figyelnünk kell, hogy ez az ember jó sok ideje már szenvedett, beteg volt, és képtelen volt egyedül bármit is tenni. Rá volt utalva mások segítségére. És amiután fölkavarodott a víz, ő sosem ért oda időben. Nagyon sokszor van ilyen tapasztalat az életünkben, hogy a legfontosabb dolgokról, mintha lekésnénk, elkéssük az élet meghatározó pillanatait. És így járt ez a szegény beteg ember is, aki már 38 esztendeje szenvedett. És itt van egy nagyon fontos megjegyzése a Szentírónak, az evangélistának, hogy Jézus meglátta, mint ott feküdt, megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle. Tehát akkor, amikor betegségben szenvedünk, és úgy érezzük, hogy sok lehetőséget elmulasztottunk, lekéstünk, lehetett volna jobb is az életünk, akár a betegségben is, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a köztes, látszólag jelentéktelen mondat, amikor azt halljuk a Szentírásban, hogy Jézus meglátta, és megtudta róla. Jézus meglát bennünket, tehetetlenségünk, betegségünk, kiszolgáltatottságunk mélyén, és megtudja rólunk, hogy mi a mi élettörténetünk. Tehát Istent érdekli a te élettörténeted. Istennek fontos vagy te. Kudarcaiddal, fájdalmaiddal, szenvedés történeteddel együtt. Tehát mielőtt még észrevennéd, hogy Isten kíváncsi rád, megtörténik, mindig az Isteni az első lépés, és a gyógyulásnak ez az első lépése és folyamata, hogy Isten meglát téged, és tudakozódik felőled. Hogy kiktől tudta meg, valószínű, a körülötte lévő kíváncsiskodó emberektől. Az is a betegségnek az egyik velejárója lehet, de nem kötelező, csak nagyon sok ember így reagál, hogy bezárkózik, elzárkózik a világtól. Ez történik ezzel az emberrel, bár kint van a szabadba, ott van a tó mellett, elzárkózik a világtól. Nem ismeri az ő lelkét senki. Vajon én is elzárkozom a világtól? Vannak őszinte barátaim, rokonaim, szeretteim, akikkel megosztom fájdalmamat, félelmemet, szívem megtörtségét. Mert hogy valamit meg kellett osztjon ez az ember, saját bezárkózása ellenére is, mert Jézus valakitől érdeklődött. Ha nem osztom meg a hozzám legközelebb álló emberrel, emberekkel, barátaimmal, lelkem rezdüléseit, és meglát engem Isten, és eljön az én életembe, akkor kitől érdeklődik, és vajon mit fognak megtudni rólam? Mit tud meg rólam az Isten? Vagy mesélek egyáltalán az imádságban az Istennek önmagamról, igazságkeresésemről, kételjeimről, mert Istent érdekli. Meglátja és megtudja, hogy mi van veled. De kitől tudja meg, és milyen híreket tud meg rólad? A látszatot? Vagy a szívednek a történését? És itt ez történik meg, hogy Jézus felkutatja, megvizsgálja a beteg környezetét, amolyan mondhatnánk modern szóval, környezettanulmányt végez. A betegnek a szociális állapotáról, kapcsolatrendszeréről, mert hogy ez is szükséges, hogy megismerjük, hogy milyen a társadalmi beágyazódása, viszonyulása a betegnek a társadalomhoz, a közvetlen környezetéhez. Tehát Jézus tudakozódik felőle, és amikor megtudja, hogy milyen régóta fekszik betegségében, akkor fölteszi a kérdést. Meg akarsz gyógyulni? De még mielőtt a kérdésre rátérnénk, fontos az is, hogy magunkba tekintsünk, és nézzük meg, hogy itt van ennek az embernek a 38 éves szenvedés története is, és egy picit kirekesztett a világból. Azt mondja, hogy nincsen senki. Nincsen, aki elvigyen a vízhez, amikor megmozdul a víz. Ez a nincsen senkim az elmagányosodásnak a szenvedése. Ez az a szenvedés, amit nem lehet patikákba felírt gyógyszerekkel enyhíteni. Az a fájdalom, amikor senkim nincs, amikor magányos vagyok. Persze a társadalom az néha igazságtalan a betegekkel, a betegséggel, a szenvedéssel, mert önmaga nem tud mit kezdeni. Van ez a tév vallásosság, az új hit, az új vallás, amikor mindenki azt mondja, hogy hát fő az egészség. A legfontosabb, hogy egészséges legyen. Mint hogyha ez lenne a legnagyobb emberi érték. Természetesen vigyázzunk az egészségre, de nem lehet a legnagyobb emberi érték. És aki fél a betegségtől, fél a gyengeségtől, az kirekeszti az életéből a másik ember gazdagságát. És akkor ez a társadalom igazságtalansága, amikor egyedül hagyja ezt az embert majdnem 40 éven keresztül, a 40 éves pusztai vándorlás, az egyedül maradottság. De betegként a másik oldalon, ágyba fekve 10 éve, 20 éve, ki tudja hány éve már, azt is őszintén szembe kell néznünk a csendben önmagunkkal, szívünk mélyén. Vajon ez a kirekesztettségnek az igazságtalansága mennyire függ tőlem? Mert a társadalom kirekeszt, nem jön a segítségemre, nem úgy jön, ahogy elképzeltem. Ez az 50%, de a másik 50% az enyém. Ha én nem osztom meg szívem gazdagságát, kételjeit, az életem szenvedés történetét senkivel, akkor nem a társadalom rekeszt ki, hanem én rekesztem ki magam a társadalomból. Tehát 50-50%. Van az igazságtalanság, a világi, de van az az igazságtalanságnak a terhe, amit én róvok saját magamra azáltal, hogy elrejtőzöm magamba. Hogy nyalogatom a saját sebeimet, hogy azt mondom, hogy mindenki hibás, hogy nem ért meg engem senki. Persze, nem is érthet meg. Tehát aki nincsen abban a fájdalomban, abban a helyzetben, az csak próbálja megérteni. De nem is erről szól. Nem is mindig megérteni kell az embernek a szenvedés történetét, hanem társává kell válni. Az, hogy valaki megért, ümmögött mellettem, hogy el tudom képzelni, megértem, ez nem segít. Se a fájdalmamon, se a szenvedésemen. De hogyha úgy van velem valaki, hogy velem van, és nem hagy magamra a szenvedés idején, akkor ez sokkal több, mint az, hogy kognitíve, értelemszerűen azt mondja, hogy én megértem, amit te érzel. De ehhez meg kell tanulnunk nekünk is elfogadnunk a másik ember közeledését, a jóisten közeledését, amikor ő már kutakodik, érdeklődik utánunk, és utána fölteszi a kérdést. Tehát meg kell tanulnunk elfogadni azt a jelenlétet, ami van. Nem azt a jelenlétet, amire vágyunk, ami ideális, amit a filmekben láthatunk, hanem azt a jelenlétet, azt a törékeny jelenlétet, amit a társaink tudnak adni számunkra, a saját hibájukkal, a saját gyengeségeikkel együtt. Elfogadni az ő szeretett nyelvüket. Hogy azt hagyja, ami neki jó. Ő tudja, hogy minek örülne, akkor azt hozza el. És én elfogadom, mert a szívemén lévő szándékot nézem. És ez nagyon fontos. Itt történik meg a gyógyulás igazából ennél az embernél. Jézus fölteszi a kérdést, meg akarsz-e gyógyulni? És ekkor szembesül azzal, hogy ő ki van rekesztve. És erre Jézus azt mondja neki, kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, felvett ágyát és elindult. De ez még csak egy részleges gyógyulás. Nagyon sokan vagyunk, akik nem gyógyulunk meg fizikailag. És akkor meg kell tanulnunk elviselni a csalódást. Nagyon sok fájdalommal és könnyen jár az, amikor vágyunk valamire, és jóra vágyunk, mert aki gyógyulni vágyik, az jóra vágyik, és akkor rádöbben arra, hogy nem gyógyult meg. Azt el kell síratni. Azt a kudarcot el szabad síratni. Szabad sírni akkor, amikor nagyon fáj, hogy nem gyógyultunk meg. De nem magunkat síratjuk, hanem egy be nem teljesült vágyat, és akkor a be nem teljesült vágy után új vágyak születnek, és megtanulunk Istennel együtt vágyakozni arra, ami rólunk szól, a rólunk, rólam és az Istenről. És hogyha Isten nem engedi meg a fizikai gyógyulást, akkor valami más elképzelése van, ami hosszú távú, nem holnap-holnap után, hanem életre szóló elképzelés rólad, és rólam, rólunk. Isten az Isten országának az építését úgy képzeli el, hogy nem gyógyít meg teljesen. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és nem nagyon tudtam járni, nemhogy nem nagyon egyáltalán, akkor 5 éves lehettem, amikor végre egyszer fölálltam nagy nehézség árán, és nagyon-nagyon a szívem a torkomba dobogott, és nagyon küzdöttem, és fizikai fájdalommal is járt, hogy valahogy fölálljak, és belekapaszkodtam úgy az asztalba, és fölhúztam magam karból, és végre fölálltam, végre 2 lábamon álltam, és akkor elkezdtem kiáltani, szólítottam édesanyámat, hogy jöjjön be. De mire édesanyám bejött a konyhába, addigra én elestem. És nagyon sokáig tartott, amíg újra bátorságom volt, hogy belekapaszkodjak az asztal sarkába, hogy újra fölhúzzam magam. És nem is annyira az fájt, hogy visszaestem, hanem az, hogy amikor fölálltam végre, akkor azt nem látta senki. Legalábbis gyerekként én így éltem meg. De ma már tudom, hogy az az első fölállás, amikor kapaszkodtam az asztal sarkába, és kiáltottam édesanyám után, hogy jöjjön be, és nem bírtam kitartani addig, hogy ő meglássa azt, hogy fölálltam, akkor ott volt Jézus. És ő látta, hogy fölálltam. És erre az akaratra, erre a küzdelemre, sőt, erre a kudarcra építette föl egész életem hivatását. Ami azt jelenti, hogy az esések most sincsenek kimaradva az életemből, hanem hozzátartoznak. Nem vagyok mindig elégedett, nyugodt, sokszor elfáradok, de kibe kapaszkodom? A beteg, aki Jézusba kapaszkodik, akit Jézus ismer és meggyógyít. Aztán van egy társadalmi körülmény, hogy amikor nagyon közel kerülünk az Istenhez, akkor a társadalom kinéz a maga köréből. Mert az Isten közeli ember az ugyanannyira irritáló, mint a beteg ember. Most ez az ember, aki eddig beteg volt, most azzal irritálja, azzal provokálja a környezetét, hogy most meg csak úgy járkál, és hogy őt valaki meggyógyította. De itt még van egy folyamat. Ez az ember, aki majd 40 éve mozgásképtelen volt, megtapasztal egy odafigyelést, egy ráfigyelést, megtapasztalja azt a jelenlétet, amikor valaki meghallgatja a panaszomat, és utána együtt él a csodával, de nem tudja, hogy honnan származik. Ő még nem ismerte fel, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította. Nagyon sokszor szeretnénk megfogni mi is azt a pillanatot, vagy azt a személyt, az Istent, aki meggyógyított, de nem is tudja, nem is érdeklődött, hanem mások provokálják, ki az, aki meggyógyított, és akkor elkezd gondolkodni, nem emlékszem, nem tudom. Jézus eltűnik. Nem maradott, nem lehet az Isten élmény, ami hétköznapi lelki vagy társadalmi életünk fogja. Nem tudom. De utána később Jézus találkozott vele a templomban. Tehát ez az ember, aki meggyógyul, beilleszkedik a társadalomba, elmegy a templomba, imádkozik. Része lesz a társadalomnak, és ez is a gyógyulásnak a része. Elmegy a templomba, éli azt az életet, amit a társai élnek. És ebben a pillanatban találkozik Jézussal ugyancsak a templomban, aki őt megint megszólítja, mindig Jézus a kezdeményező. Azt mondta neki, nézd, meggyógyultál, többi ne vétkezzél, nehogy még nagyobb bajod essen. Jézus megszólítja, és fontos számára, hogy tudatosítsa, hogy ki volt, aki őt meggyógyította. Mert ez neki fontos, nem Jézusnak fontos, hogy egyel több, és akkor beírom, hogy én őt most meggyógyítottam, milyen szuper Isten ember vagyok, mert én most meggyógyítottam a Betesda tavánál levő béna embert. Hanem neki volt szüksége, hogy fölismerje, hogy ki gyógyította meg. A betegségben, a szenvedésben, a gyógyulásban, a félig meddig gyógyulásban nekünk van szükségünk arra, hogy fölismerjük, amikor Isten nálunk járt. De ahhoz el kell indulnunk és élnünk kell tovább, keresnünk kell az Istennel való találkozás lehetőségét. Bocsánat a hasonlatért, ez a meggyógyított ember nem kocsmába ment, hanem templomba ment. Hálát adott, imádkozott, és ott van Jézus. Tehát a meggyógyult ember az a hálaadó és imádkozó ember. Az Istent kereső ember, és akkor megtalálja, akkor találkozik, és rádöbben arra, hogy sokkal fontosabb, van egy fontosabb dolog az életében, mint ami látszólag most megtörtént. Visszailleszkedett a társadalomba, elmehet egyedül a templomba imádkozni, mégis Jézus azt mondja neki, meggyógyultál, látod, tudatosítottad magadban? Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Mert hogy a fizikai testi gyógyulásnál sokkal fontosabb a lelki gyógyulás, sokkal fontosabb az Isten közelsége. A még nagyobb bajod érjen az az, amikor elbizakodsz, amikor öntelt leszel, amikor te leszel a figyelem középpontjában, és közben ez a lelkednek káros, a lelked kárát vallja. Azt mondja Szent Kamil, nincs más dolgunk a világon, mint hogy megmenteni a lelkünket az örök életre. Nincs más dolgod a világon, mint hogy megmentsd az életre, az örök életre a lelkedet, és a mások lelkét is. Nagyon sok történet van, amikor betegágy mellett térnek meg az emberek. Boldog Batyanstatman László, magyar boldog orvosunk, szemész orvos, akinek volt egy barátja, aki nem igazán hitt Istenben, és nem is élt szentségi házasságban. Ott volt Batyanstatman László barátjának az ágyánál, és amikor meghalt, a szenvedésében látta ezt az embert, és azt mondta, hogy ha valaki így halt meg, akkor kell, hogy létezzen az Isten. Letérdelt az ágya mellé, és megígérte a barátjának, hogy rendezi az életét. Ez volt Batyanstatman László első csodája halálában. Tehát, hogy nagyon sok szenvedő ember ágya mellett meggyógyulnak a lelkek, megmenekülnek a lelkek, már rátalálnak az Istenre. Persze nem mindig kellemes ebbe a szerepbe lenni, hogy én legyek az a szenvedő Krisztus, akinek a keresztje alatt az emberek meggyógyulnak, mint a százados, aki azt mondja, ez valóban Isten fia volt. Ez valóban Isten embere, Istenért élő, szerető, szenvedő ember. És a meggyógyult embernek az volt az igazi gyógyulás, hogy rádöbbent, hogy őt az Isten gyógyította meg, és rádöbbent arra, hogy neki figyelni kell a lelkére. A beteg embereknek az egyik, hát ugye veszélyes kísértése, hogy a betegség által a figyelem középpontjába kerülnek, és hogyha ez nem történik meg, akkor megsértődnek, akkor rosszul esik, és akkor elkezdik erőszakosan követelni azt, hogy már pedig nekem jogom van, hát én beteg vagyok, figyelj rám, ma már mióta nem voltál benn nálam, tegnap hol voltál, már mióta nem kaptam egy pohár teát, éhes vagyok, szomjas vagyok, kapcsold ki a rádiót, kapcsold be a rádiót, gyere be, és elkezd csak saját maga körül forogni a világ. És erre mondja Jézus, hogy vigyázz, nehogy nagyobb bajot történjék, de meg is gyógyulhatok, és akkor én leszek a sztár meggyógyult, aki mehetek körbe, adhatok interjúkat, a mai világban már mindenütt meg lehet jelenni a világhálón, és akkor megint a lelkem kárát vallja, mert elkezdek én lenni a saját magam középpontja. És akkor elholmájosul az Isten az életemben. Jézus ezt mondja, hogy nehogy nagyobb bajod legyen, hogy öntelt legyél, önmagad körül forogjál, mindig rólad szóljon az élet, te legyél a figyelem középpontjába, és hogyha nem, akkor ez rosszul esik. És ez olyan, hogy sosem elég, mindig magasabb a szint. Ha egy nap egy órát figyeltek rád, akkor kettő kell, ha három kell, négy kell, tíz kell, 24 óra kell. És akkor így alakul ki az a fajta szintén kirekesztési mechanizmus, amikor egy idő után azok az emberek, akiknek segíteni kellene rajtunk, vagy azon, aki beteg, az elkezd menekülni tőled. És akkor rossz a világ. De hát vizsgáld meg magadat, a lelkedet, a testedet. Ki körül forog a világ, amikor szenvedsz, amikor jobban vagy, amikor élsz? Az életed középpontja Jézus. Vigyázz, hogy nagyobb bajod ne történjen. Ki van az életed a figyelmed középpontjában? És hogy hol van az igazság, ezt mindig föltehetjük a kérdést. Miközben háborúk dúlnak a világban, látjuk azt, hogy nagyon sok ártatlan ember szenved, hal meg egyedül, szenved évtizedeken keresztül, vagy túl korán, fiatalon ragadja előtt a halál, maga mögött hagyva gyermekeket. És föltesszük a kérdést, mi az igazság, hol az igazság? De az Isten üdvözítő tervében nem látunk bele, és nem is tudjuk megérteni. Azt szoktam mondani, hogyha világot egy mérlekhez hasonlítjuk, olyan szintű, olyan nagy a gonoszság, a háború, az öldöklés, az embertelenség, a a kiszolgáltatottság, az emberkereskedelem, a gyengék, az eleseteknek a kihasználása, a profitorientált társadalom olyan nagy súllyal van a mérlek egyik oldalán, hogy ellensúlyozni, valahogy, hogy a világ ne dőljön fel, ne boruljon fel ez a világ, csak az ártatlanok szenvedésével lehet talán ez egy magyarázat, hogy minél több gonoszság van a világban, annál több tiszta, ártatlan szenvedés van a mérleg másik serpenyőjén, és így marad egyensúlyban a világ. Akár a most boldogávatott Bódi Mária Magdolnának a története, az szegény családból származó kislány, aki a szegénysége, társadalmi kirekesztettsége miatt nem lehet nővér, de megtalálja őt Krisztus, és ő is Krisztust, és magánfogadalmasként szűz és vértanú lesz. Az embertelen erőszak, rombolás, gonoszságnak a válasza, a gonoszságra a válasz, az a rengeteg szenvedés, az a több százezer ember, azok a katonák, a fegyverek, az a pár golyó, ami őt eltalálta. Elég egy ártatlan élet, hogy ellensúlyozza a mérleg másik serpenyőjén mindezt a gonoszságot. Egy törékeny kislány. És akkor itt van az az igazság, amikor azt mondja Jézus, hogy ő vállalja azt is, hogy az ő életére törnek azért, mert ő gyógyított. Mindig ez van. Isten életére törnek azért, mert Isten jó. De az Isten válasza az, Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom. Ezt mondja Jézus. Miközben az ártatlanok szenvedése és a gonoszságnak a párharca folyik a világban, Isten válasza a te életedre, a te szenvedésedre, a te örömödre, a te szolgálatodra. Atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Mindenki a maga helyén, akár segítő, akár szenvedő, legyünk mindenható Isten munkatársai. És higgyük azt, hogy ha szeretjük őt, minden a javunkra válik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya, ahogy a háttérben hallják a kedves hallgatók, megkezdődik az általános kihallgatás a római Szent Péter bazilikában, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéből érkezett zarándokok és híveknek a csoportjával. A Szent Atya az olasz nyelvű beszédében folytatja a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai című katekézis sorozatát, és ezen belül ugye a központján, az elmélkedésének a középpontjában a Sacrosanctum Concilium Constitutio áll. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Békesség veletek.
3: Dalla lettera agli ebrei. Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
4: De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par dire.
1: A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvassák fel az igét, a 8. és a 8. verstől. Először azt mondja, az áldozatokat és ajándékokat, az égő és engesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszenek neked, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. Akkor azt mondta, íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a következőt állítsa. Ezzel az akarattal nyertük el a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által. Ez az Isten igéje.
0: Istennek legyen hála. Ezt a zsidókhoz írt levél szentírási szakasz most több nyelven felolvassák, majd azt követően a Szent Atya katekézisét hallgatjuk majd meg, azután pedig azt röviden összefoglaljuk, egy pár gondolatot megosztunk vele kapcsolatosan, és a végén pápai áldásban részesülünk.
5: See, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord.

0: neki és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érhető módon érhetően fejeződjék ki. A meggyőződésből kiindulva a későbbi Szent VI. Pál pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak és nem is, tehát nem maradhatnak többé némák és passzívak, fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Nyilvánvaló, hogy az összhangek jelentések és a zsinati konstitúció 48. pontjában megfogalmazottak között, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megépve azt tudatosan áhítattal és tevékegyen legyenek részt a szent cselekményben, Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztalából táplálkozzanak, adjanak hálát Istennek, és az áldozatot a szeplőtelen áldozatot ne csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlják fel, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani, Krisztus követésével, közvetítésével pedig napról napra tökéletesedjenek az Istennel és az egymással való egységben. Mert szavakban a liturgia értékének megújult tudatossága tárul elénk. Az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az üdvösség művének emlékezete, lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel való kapcsolatot, és kapcsolatba lépjünk az üdvösség eseményére. Mivel a szent liturgia gesztusai és szavai meghatározóak ennek a tapasztalatnak a megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív. A zsinati reform az egyházi tapasztalat szívét állítva középpontba azt akarja elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint annak az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete közlése kerül nekünk. Ebből a meggyőződésből született az az igény, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés rendje világosabb és áttekinthetőbb legyen az akkor érvényben lévő liturgikus könyvekben előírtakhoz képest. A liturgia ugyanis, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve fejlődésnek és változásoknak. Az egyház tanító hivatala különböző korszakok szükségleteihez igazította formáit, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökség iránti legnagyobb tisztelet mellett éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhető váljon, szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. A zsinati atyák célját világosan megfogalmazza a Sacrosanctum Concilium konstitúciónak a 21-es pontja, hogy a keresztény nép a szent liturgiában rejlő kegyelmekben még biztosabban részesülhessen, az Anya Szent Egyház a liturgia általános reformját kívánja gondosan végrehajtani, és a liturgia ugyanis változhatatlan, mert isteni alapítása másrészt olyan részekből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt változtatni is kell rajtuk, ha olyan elemek kerülnek beléjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia belső természetének, és ebben a reformban a szövegek és a szertartások rendjét úgy kell kialakítani, hogy az általuk jelzett szent valóságok világosabban fejeződjenek ki, és a keresztény nép könnyebben megérthesse jelentésüket, valamint teljes tevékeny és közösségi ünnepléssel vehessen részt bennük.
1: Risale all'enciclica Mediator Dei.
0: 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájában megkülönböztette a liturgiában az isteni változhatatlan elemeket az emberi elemektől, és az emberi elemek különféle változásoknak lehetnek alávetve, amelyeket a Szentlélek segítségével vezetett szent hierarchia ad jóvá. Az idők, körülmények és a lelkek szükségletei szerint, tehát a teljes körű reform iránti vágy nem hirtelen jelent meg, már a 20. század elejétől kezdve. Megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban a liturgikus mozgalom törekvéseivel, és annak szükségességét, hogy a hívek ne idegenként vagy részvevőként, néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen, már 11. Pius pápa megfogalmazta a Divini Cultus kezdetű apostoli konstitúcióban. Meg kell említenünk 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatban. Ő ezeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte vissza, miután évszázadokon keresztül a reggeli órákban ünnepelték. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Szent 23. János pápa szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak az egyszerűsítését, és ezt a motu proprio rubricarum instructum dokumentummal hagyta jóvá 1960-ban, amelyben az akkor már bejelentett egyetemes zsinatra bízta a liturgia reform alapelveinek a meghatározását. A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform tehát az egyház élő hagyományának folyamatába illeszkedik be, helyes megértése egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását is, amelyek a zsinat utáni időszakban az egyház bizonyos területein előfordultak, és amelyek sajnos ma is időnként még megtörténnek, amikor a reform alapját képező egyes elveket abszolutizálják, vagy félreértelmezik. Ezzel kapcsolatosan érdemes felidézni, hogy a zsinati konstitúció kijelenti, a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egyház szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak, azt kinyilvánítják. Ezért különleges felelőssége a lelki pásztoroknak, a püspököknek, de minden egyes papnak is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett nemes egyszerűségével ragyog, és így megmutatja az egyházat, mint egy szent, katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia egyúttal az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem olyan közvetítője, amely által, ahogyan a zsinat tanítja, megtanulhatjuk önmagunk felajánlását, és Krisztus közvetítésével tökéletesedhetünk az Istennel és egymással való egységben.
2: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
3: bless any religious articles you may have brought
2: audience,
3: for this purpose.
2: Nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur les raisons qui ont motivé la réforme liturgique. La liturgie, comme l'expliquait le futur Saint Paul VI, est à la fois un vecteur d'enseignement divin et une voie de dialogue avec Dieu. À travers les actions rituelles de l'Église, tandis que s'accomplit la célébration de l'œuvre du salut, la possibilité est donnée de vivre une véritable relation avec Dieu en entrant en contact avec l'événement salvifique. C'est pourquoi le Concile a repris la nécessité, affirmée par Pie XI, que les fidèles ne soient pas de simples spectateurs étrangers ou muets face à ce mystère de la foi. En tant que réalité vivante, la liturgie a toujours été sujette à des évolutions et à des changements au fil des siècles. Le magistère en a adapté les formes aux exigences des différentes époques, tout en distinguant la partie immuable, parce que d'institution divine, et les parties susceptibles de changement, parce que humaines, comme le soulignait Pie XII lui-même à l'origine de la réforme de la Semaine Sainte. C'est ainsi que doit être comprise la réforme liturgique, loin de certains abus ou préjugés, encore actuels, qui trahissent son intention première. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli del pellegrinaggio interdiocesano del Senegal.
0: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Szenegáli egyházmegyék közötti zarándok híveit. Arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és értelmeteket annak a misztériumnak, amelyet az egyház a liturgia során elénk tár, így aktív részvételek által is kifejezésre jut az a belső átalakulás, amelyet a szertartások, a gesztusok, énekek és a csendek munkálnak bennünk, és amelyek együtt tesen Krisztus élő jelenlétét tárják be.
2: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les fidèles du pèlerinage interdiocésain du Sénégal. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos intelligences au mystère présent.
4: Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen. Das Konzil ermutigt dazu, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen sollen. Vielmehr sollen sie bewusst, fromm und tätig daran teilnehmen, damit sie durch Christus, den Mittler, von Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari pellegrini di lingua tedesca,
0: kedves német nyelvű zarándokok, arra hívlak benneteket, hogy úgy vegyetek részt a szent liturgiában, annak tudatában, hogy az az egyház cselekvésének csúcspontja, ugyanakkor annak a forrása is, amelyből egész ereje fakad. Így életünket Isten örök dicséretére irányítjuk és felkészítjük magunkat azoknak a kegyelmeknek a befogadására, amelyek megszentelődésünkhöz szükségesek.
4: Liebe Pilger deutscher Sprache, ich lade euch ein, an der Heiligen Liturgie im Bewusstsein teilzunehmen, dass sie Höhepunkt des Tuns der Kirche ist und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Auf diese Weise richten wir unser Leben auf, das immerwährende Lob Gottes aus und machen uns bereit, die Gnaden zu empfangen, die zu unserer Heiligung notwendig sind.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta última catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, reflexionamos acerca de las razones que motivaron a los padres conciliares para promover una reforma litúrgica. En primer lugar, ellos constataron la necesidad de una participación más consciente y activa de los fieles en la liturgia. Por eso, un ejemplo concreto fue proponer la revisión de los libros litúrgicos entonces vigentes para adaptarlos mejor al presente, teniendo en cuenta con el máximo respeto las tradiciones del pasado. Este deseo de una reforma general no surgió de manera repentina en el Concilio Vaticano II, sino que ya venía manifestándose en la acción de los papas de inicios del siglo XX, en sintonía con el movimiento litúrgico. De dicha reforma se derivaron condiciones favorables para una mejor comprensión de la acción litúrgica y para una celebración más fructuosa de la Eucaristía y de los otros sacramentos.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisét foglalnám röviden össze. Tulajdonképpen a Sacrosanctum Concilium II. Vatikáni Zsinat dokumentáról folytatja tovább a katekézis sorozatát, és ma a liturgikus reform indokairól beszélt, és kiemelte elsősorban azt, hogy őszinte kifejezése a liturgia az isteninek és az emberinek isteni tanítás közvetítője, másrészt pedig az Istennel folytatott párbeszéd hangja a liturgia. Világos, hogy nem mondhat le tanító feladatáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érthetően fejeződjék ki. Továbbá kiemelte, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál a liturgiában, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megértve azt, tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt a szent cselekményben, a liturgiában. Engedjék, hogy Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztaláról táplálkozzanak, hálát adjanak az Istennek, és a pappal együtt ajánlják fel az áldozatot, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani a hívek. Tehát Krisztus közvetítésével napról napra tökéletesedjenek az Istennel és az egymással való egységben. Így tárul elénk a liturgiának az igazi értéke, az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az üdvösség művének az emlékezete, az Istennel lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel valódi kapcsolatot, és hogy kapcsolatba lépjünk az üdvösségnek az eseményeivel. A liturgia erre lehetőséget ad. Tehát a liturgia gesztusai, szavai meghatározóak, hogy tapasztaljuk meg mindezeket, és éppen ezért nem lehetünk passzívak. A zsinati reform azt akarta elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete, Isten az életét közli velünk, és ebből a meggyőződésből született az a meggyőződés, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés világosabb és áttekinthetőbb legyen az előírtakhoz képest. Tehát a liturgikus reform ezeket mind elérte utólag. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve a fejlődésnek és a változásoknak, és az egyház tanító hivatala a különböző korszakok szükségleteihez igazította a formákat, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány öröksége iránti legnagyobb tisztelete mellett éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhetőbbé váljon, a liturgikus könyveknek a felülvizsgálatát szükségesnek tartotta. Továbbá kiemelte a Szent Atya, hogy a teljes körű reform iránti vágy, tehát nem hirtelen jelent meg, már a 20. század elejétől kezdve megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban természetesen a liturgikus mozgalom törekvéseivel. És annak szükségességét ezt nagyon sokszor kifejezte, ezt a kifejezést használta a Szent Atya, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen. Ezt már 11. Pius pápa is ugye megfogalmazta a Divini Kultusz kezdetű apostoli konstitúcióban. Említette tovább a 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatosan. Ugye a nagy hét liturgiái azok a reggeli órákban voltak, a Pius pápa pedig áttette estére. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 23. János pápa szükségesnek tartotta a zsolozsma és a misekönyvnek a rubrikáinak az egyszerűsítését is, és II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform az egyház élő hagyományának a folyamatába illeszkedik a liturgikus reform, és ezt helyesen megérteni egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását, ugye amelyek előfordultak az egyház bizonyos területein a liturgiával kapcsolatosan, de sajnos időnként még ma is előfordulnak, megtörténnek bizonyos olyan dolgok, amik nem liturgikusak. És kiemelte, felidézte a zsinati konstitúciót kijelentésének az egyik pontját, a Sacrosanctum Concilium 26. pontjában, hogy a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, az egység szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a liturgikus cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak. Éppen ezért különleges felelőssége a lelkipásztoroknak, püspököknek, minden egyes papnak is, de a híveknek is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett megmutatja az egyházat, mint egy szent, katolikus és apostoli jellegét.
3: Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em especial grupos de catequese de Válega em Portugal. Caríssimos, alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestra e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. Deus vos abençoe.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام
1: Kedves hallgatók, a szentírási részhez szeretnék egy pár gondolatot én is teológiailag hozzáfűzni. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 8-10-es vers sorai. Ez arról szólt, ugye, hogy a keresztény megváltás tannak, ez egy rendkívüli fontos mondata, középpontjában Krisztus megtestesülése, engedelmesége, önfeláldozása, egyetlen tökéletes áldozata, valamint a megszentelő műve áll. Ugye, amikor azt mondja, hogy íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat, ezzel az akarattal megszentelődünk, Jézus Krisztus testének egyszer és mindenkorra való feláldozása által. Tehát a szöveg legmélyebb teológiai állítása Krisztus engedelmessége. És a Szent Atya is ezért hozta, következtetésképpen mondom, ezt a szentírási részt, hogy nekünk, papoknak, híveknek engedelmességünk van az iránt, hogy a liturgikus cselekményeket az előírtak szerint megélni. Tehát Jézusnak az igenje az atyánál nem pusztán egy ilyen erkölcsi példamutatás, tehát Krisztusban az isteni fiú emberi természetében tökéletesen engedelmeskedik az atyának. Tehát a megtestesült fiú emberi akarata szabadon és tökéletesen igazodik az atya akaratához, és ez különösen fontos a dogmatika szempontjából is, mert Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Tehát emberi akarata nem áll szemben isteni akaratával, hanem tökéletes összhangban van vele, és ezért Jézus egész földi élete egyetlen nagy igen, tehát azt mondja mindig, hogy igen, atyám. Olvastuk, hogy áldozatot és ajándékot nem akartál. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasította volna az ószövetségi áldozatokat, hanem ezeknek megvolt a helyük az üdvösség történetben, de előképei voltak Krisztus tökéletes áldozatának. Tehát az áldozat nem tudta önmagában véglegesen eltörölni az ember bűnét, mert az ember bűnével szemben nem egy állat életének feláldozása volt a végső válasz. Tehát Krisztusban maga az Isten fia lép be az emberi történelembe, és emberi természetében önmagát ajánlja fel az atyának. Ezért Krisztus áldozata teljesen más természetű, tehát nem egyszerűen valamit ad, hanem önmagát adja. És ezért fogalmazza a Szent Atya is a katekézisében, hogy a szeplőtelen áldozatot, azt a hívek a pappal együtt ajánlják fel, és így tanulják meg, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni Isten üdvözítő tervébe. Tehát Krisztus teste, ahogy mondta Szent Atya is a katekézisben, a liturgiában, a szeretet asztalnál az az áldozat helye, és ebből kell nekünk táplálkozni. Tehát a szöveg hangsúlyosan mondja, hogy Jézus Krisztus testének egyszer és mindenkorra való feláldozása által. Tehát ez a megtestesülés dogmájával is ugye szorosan összefügg. A fiú magára vette a teljes emberi természetet, amit nem vett magára, azt nem váltotta volna meg. Tehát ezt az ősi keresztény teológia is így vallja. Krisztus tehát valódi emberi testben szenvedett, valódi emberi lélekkel engedelmeskedett, és valódi emberként adta át az életét. Ezért az áldozat nem látszat áldozat, és a liturgiát sem szabad így látszatként megélni, hanem ahogyan a Szent Atya is megfogalmazta, teljes szívvel az egyház előírása szerint. Tehát a liturgikus mozgalom előírásaihoz alkalmazkodva. Tehát az áldozat ezért nem látszat áldozat, és tudjuk, hogy a kereszt az egy valóságos önátadás volt. Ez az egyszer és mindenkorra van ez a kifejezés is a szövegben. Ez a kifejezés a legfontosabb dogmatikai pont, mert Krisztus áldozata egyszeri, egyedülálló és tökéletes. Tehát nem kell ezt újra megismételni. Tehát Krisztus nem hal meg újra minden szent misében. Tehát a keresztáldozat egyszer történt meg a történelemben, de megváltó értéke örök és egyetemes. Tehát a liturgikus reform is ugye az egyház fejlődése során sokat változott, ezért volt szükséges a liturgikus reformban is, amely ezt a megváltó értéket, örök értéket és egyetemes értéket próbálja a hívekkel együtt megélni, átadni. Ezért a katolikus tanítás szerint a Szent Mise nem egy újabb Krisztus áldozat, az Eukarisztia ugyanis ugyanahhoz az egyetlen áldozathoz kapcsol bennünket. Tehát a trident is jön a tanítása szerint a Szent Mise ugyanannak az áldozatnak szentségi jelen valóvá tétele, és a liturgia ezt segíti számunkra, hogy ezt jobban megértsük. Tehát nem Krisztus újabb kereszthalála, hanem ezzel az akarattal természetesen mi megszentelődünk, és ez a mondat a megszentelő kegyelem teológiájához vezet. Tehát az ember saját erejéből nem tudja önmagát megváltani és megszentelni. A megszentelődés forrása Krisztus megváltó műve és Isten kegyelme.
2: Della società in essi contenuto attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży
1: a Szent Atya szívesen köszöntötte a lengyeleket, és csatlakozott azokhoz. Ezt fejezte ki olasz nyelven, akik Csehszlovákiában vannak, ahol ma 70 év elteltével megújítják a jasnagórai nemzeti fogadalmakat, amelyeket a fogságban lévő Stefan Wyszyński bíboros fogalmazott meg. És ezekben megfogalmazott társadalmi erkölcsi megújulási, az emberi élet védelme, házasság, család, valamint a gyermekek, fiatalok nevelése által továbbra is legyen ösztönző a társadalmi igazságosság és testvériségnek az építésére. Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
2: In particolare,
1: különösen
2: köszöntöm delle pontificie opere missionarie.
1: A pápai missziós művek egyházmegyei igazgatóit, a szeminaristák nyári találkozójának a résztvevőit,
2: gli ospiti della residenza Regina Celorum di Santa Marinella.
1: A Santa Marinellában található Regina Celorum rezidencia vendégeit, valamint a különböző plébániai csoportokat. Köszöntöm továbbá a Chiavari egyházmegye vérmálkozóit, akiket a püspökük kísér. Kedves fiatalok!
2: Cari ragazzi!
1: A bérmálásban a legszebb ajándékot kaptátok, a Szent Lelket. Ez nem olyan kincs, amelyet el kell rejteni, hanem olyan fény, amelyet minden nap ragyogóvá kell tennetek. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és az új házasokra. Holnap és holnap után a liturgia két nagy szent emlékét ünnepli, Szent Mónikáit és Szent Ágostonét, akiket a földön családi kötelék fűzött össze, az égben pedig ugyanaz a dicsőséges beteljesedés egyesít. Legyen példájuk mindannyiunk számára ösztönzés arra, hogy őszintén és szenvedélyesen keressük az evangéliumi igazságot, és örömmel tegyünk róla tanúságot mindennapi életünkben. Mindannyiótokat megáldalak.

0: Kedves hallgatók, részesülhettünk mi is a pápai áldásban, amely érvényes mindazok számára, akik akár a képernyőn keresztül, vagy az éter hullámain keresztül kapták ezt az áldást, részesülhettek benne. Köszönjük szépen mi is a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából köszöntjük Önöket a mikrofonnál.
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Hívjuk Önöket mi is, hogy tartsanak velünk, imádkozzuk el együtt az úrangyalaimát, majd ezt követően a zsolozsmából a napközi imaórát. Minden imád felajánlunk hálából, minden önkéntesért, adakozóért. De továbbra is imádkozunk a betegekért. Többen kérték az imát egy kismamáért, akit éppen műtenek. Betegekért, Anna néniért ülkében, és sorolhatnám, de az Úr elé visszünk minden beteget. Tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanításai és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olcsd el minden viszálytűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat.
1: Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaitól eltérjek.
0: Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened.
1: Bő áldás vagy nekem, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad ígéit ismételgetem.
1: Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban.
0: Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról.
1: Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
2: Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem.
1: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram, hallgass meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra.
0: Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam.
1: Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi.
0: Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá, nem lelsz bennem gonoszságot.
1: Szám nem beszél az emberek dolgairól. Ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától.
0: Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat.
1: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgasd meg szavam.
0: Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót.
1: Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem. A gonoszoktól, akik szorongatnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram.
0: Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad.
1: Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre.
0: Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök.
1: Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal ments meg életemet a gonosztól.
0: E halandoktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandoktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet.
1: Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre.
0: De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Igazságosan megkezdett munkánkra. Segíts kiavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket. Akik Önökkel imádkoztak,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Köszöntjük továbbra is Önöket a Déli Magazin műsorunk keretében. A mai adás szerkesztői
1: Igyártó Mária
0: és Görkényi Tünde.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat nagy szeretettel. Hamarosan aktuális híreket, programajánlókat hallhatnak. Átnézzük a nap hőmérsékleti értékeit, és egy rövid időjárás jelentéssel is jelentkezünk. Majd meghallgatjuk a nap evangéliumát ismétlésben Hosszú Norbert Lajos segédlelkész tolmácsolásában.
0: Mivel utolsó szerda van, a perc, ami számít, elsősegélynyújtási rovatunkat hallják Bajcsi István mentőasszisztens vezetésével.
1: Adásidőnk végén egy műsor ismertetővel fogunk búcsúzni Önöktől. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak!

0: ajánlóinkat. Egyház és gazdaság.
1: Hogyan lehet ma Erdélyben az egyházi vagyonnal úgy gazdálkodni, hogy az egyszerre szolgálja a közösséget, őrizze az elődöktől kapott értékeket, és hosszú távon is biztos alapot teremtsen az egyház küldetésének? Erre a kérdésre kerestek választ Kolozsváron a történelmi egyházak gazdálkodásáról szóló panelbeszélgetés résztvevői, amelyet a Márton Áron 130. emlékévhez illeszkedve a kolozsvári Magyar Napokon szervezett a Szent Mihály plébánia. Az eszmecserét egy érdekes előadásból kiindulva tartották, Kis Endre, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet lelki igazgatója, Márton Áron és a Holland kölcsönügye címmel értekezett arról a szerteágazó, konfliktusokkal terhelt gazdasági ügyletről, amely a Gyulafehérvári Egyházmegye leggazdagabb plébániáját, a Kolozsvárit terhelte az 1920-as és 1930-as években. Az előadást kerekasztal beszélgetés követte. Vannak vidékek.
2: Vannak vidékek, Udmurt föld címmel Demeter Miklós felvételeiből nyílik kiállítás ma délután 6 órától Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár termében. A látogatók megismerkedhetnek udmurt nyelvrokonaink hagyományos életmódjával, a népviselettel, jellegzetes ételeikkel, szokásaikkal, népi mesterségekkel, ősrégi hagyományt követő vallási szertartásaikkal, az udmurt népi hangszerekkel. Az eseményen közreműködik a Gajtan családi együttes udmurt népzenei előadásával, mely egyben egy rendhagyó népzenei tárlatvezetés is. Előadások a Szovátai nyári színpadon.
1: A nyár utolsó napjaiban is változatos kulturális programok lesznek a Szovátai nyári színpadon. Ma este 7 órától a Tücsökraj népi zenekar koncertezik, holnap pedig a Korondi fúvós zenekar biztosítja a jó hangulatot. Pénteken este 7 órától a Maros Művész Együttes román tagozata néptánc előadással lép színpadra, szombaton este 9 órától pedig a Pénzes esküvő című román filmet vetítik a szabadtéri mozi keretében. A belépés minden rendezvényre ingyenes. Csángó Túrós Puliszka Fesztivál.
2: 22. alkalommal rendezik meg augusztus 29-e és 30-a között a Csángó Túrós Puliszka Fesztivált a Gyimesek szívében, Hidegségben, a Fatányéros és a Csángó Panzió udvarán. A rendezvény a hagyományok, a gasztronómia és a jó hangulat találkozásának ünnepe. A látogatókat színes programokkal, látványos néptánc bemutatókkal, zenekarokkal, egész napos szabadtéri mulatsággal várják, miközben a hagyományos túros puliszka mellett számos helyi finomság és különlegesség is megkóstolható. A fesztivált tűzijáték zárja. A találkozás kultúrája.
1: A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szeretettel hívja az Erdélyben a házasságokért és a családokért dolgozó egyházi és civil szervezetek vezetőit, képviselőit és munkatársait az Együtt Szakmai Kör következő találkozójára, melyre október 24-én kerül sor a Székely udvarhelyi Márton Áron ifjúsági házban. Meggyőződésük, hogy a találkozás több, mint egy térben lenni. Figyelmes jelenlét, egymás meghallgatása, értékek és tapasztalatok megosztása, valamint a közös cselekvés lehetősége. Első körben kérik az iroda@család.ro címen, tehát iroda@család.ro címen jelezzék a részvételi szándékot szeptember 15-ig. Előadás Gyergyó Szent Miklóson.
2: Az Alzheimer világnap alkalmával szeptember 21-én délután 5 órától a Caritas Szent Erzsébet idősek otthonában kerül sor a díjnyertes dokumentumfilm az Alzheimer vetítésre, mely Kollár István a film alkotójának előadása. A film egyik szereplője Mária, aki 2006 óta ápolja beteg férjét. Az ő története bárki lehetne, szólalhatna bármely betegségről, de Mária hozzáállása, mondatai, tettei, felkészültsége, példamutatása elképesztő. Ahogy ő fogalmaz, rengeteget tanult teljesen mozgás és kommunikáció képtelen férjétől, ami furán hangzik, de mi is rengeteget tanulhatunk Máriától, olvasható ízelítőként a felhívásban.

0: híreink végén hallgassák meg rövid időjárás jelentésünket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma éjszakáig a Bánság déli és Erdély nagy részén is heves esőzések, villámlás, jelentős mennyiségű csapadék, helyenként akár jégeső várható. 23 óráig Moldva északi felén és a hegyvidéki területek nagy részén időszakosan jelentős mennyiségű zivatarok, villámlás, erős szél és helyenként viharok várhatók, akár 70 km per órás széllökésekkel, valamint jégesővel. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a csapadék mennyiség elérheti a 20 liter per négyzetmétert, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert. A hőmérséklet napközben eléri a 27 és 33 Celsius fokot.
1: És nézzük meg, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek itt Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A legmelegebb Temesváron volt 28 fok, 27 fokot mértek Aradon és Resicabányán, 25 fokot jelentettek Besztercéről, Nagyszebenből, Nagyváradról, Szatmárnémetiből, Tordáról és Zilahról. 24 fokot mértek Désen, Déván, Gyulafehérváron, Nagybányán. 23 fokot mértek Fogarason, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagysármáson, itt Sepsiszentgyörgyön is. 22 fok volt Baróton, Brassóban, Máramarosszigeten és Székelyudvarhelyen is 22 fokot mértek. Dicsőszentmártonból 21 fokot jelentettek, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Maroshévízen 20 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek. Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangélium egyik legmélyebb jézusi képe áll előttünk. Jézus itt nem egyszerűen erkölcsi hibát nevez meg, nem pusztán azt mondja, ne legyetek képmutatók. Valami sokkal mélyebbről beszél. Arról a tragédiáról, amikor az ember élete kívül még vallásos, rendezett és tiszteletre méltó, de belül már elveszítette az Istennel való élő kapcsolatot. És ez a különbség nagyon fontos. Mert a kereszténység nem elsősorban arról szól, hogy az ember kívülről megfelel Istennek. A kereszténység arról szól, hogy Isten Krisztusban belülről újjáteremti az embert. A mai evangélium ezért nem csupán egy figyelmeztetés, hanem ez egy leleplezés. Jézus lehúzza rólunk azt a fátylat, amely mögé olyan könnyen elrejtőzünk. A kép, amelyet Jézus használ, nem véletlen. A zsidó vallási világban a sírokat időnként fehérre meszelték, különösen azért, hogy jól láthatók legyenek. Ennek vallási oka is volt. Az embernek nem volt szabad érintkezni a holttesttel, mert az tisztátalanságot jelentett. A fehérre meszelt sír tehát kívülről tiszta, világos feltűnés rendezett, de ugyanakkor belül halál van. És Jézus ezzel egy rettenetes lelki valóságot tár fel. Lehet valaki vallásilag tisztának látszó ember, miközben a szíve távol van Istentől. Lehet imádkozni úgy, hogy közben nem szeretünk. Lehet ismerni a törvényt úgy, hogy közben nem ismerjük Istennek az irgalmát. Lehet beszélni a szentségekről úgy, hogy közben a szívben büszkeség lakik. Lehet az embernek vallása, anélkül, hogy lenne benne élő hit. És ez a kereszténység egyik legnagyobb veszélye. Nem az, hogy valaki nyíltan megtagadja Istent, hanem az, hogy Istenről beszél, Isten nevében cselekszik, vallásosnak látszik, és közben a szíve lassan elszakad az Istentől. Ezért olyan félelmetes ez az evangélium. Mert Jézus nem a hitetlen emberről beszél, a vallásos embernek a veszélyét tárja föl. Arról, hogy még a hitünk is válhat menedékké az igazság elől. Érdemes megértenünk, Jézus nem azért ítéli el a farizeusokat, mert komolyan veszik Isten törvényét. A törvény önmagában jó, a vallásosság önmagában nem rossz, a böjt nem rossz, az imádság nem rossz, a liturgia nem rossz, a templom nem rossz. A szabályok sem önmagukban rosszak. A probléma ott kezdődik, amikor az eszközből cél lesz. Amikor az ember már nem Istent keresi, hanem önmagát Isten segítségével. Amikor nem azért imádkozik, hogy Istenhez közelebb kerüljön, hanem azért, hogy vallásos embernek lássák az emberek. Amikor az ember nem azért tesz jót, mert szeret, hanem azért, hogy elismerjék őt. Amikor még a jóságunk is önmagunk dicsőségét kezdi el szolgálni. És ez a képmutatás egyik legmélyebb formája. Isten eszközeivel is lehet önmagunkat építeni. Lehet Isten oltáránál is saját magunknak emlékművet állítani. És talán ez az, amit Jézus a leginkább gyűlöl. amikor az ember Isten szent dolgait arra használja, hogy elrejtse saját önmagát. A keresztény teológia egyik legmélyebb felismerése, hogy a bűn nem egyszerűen azt jelenti, valamit rosszul csináltam, a bűn mélyén kapcsolattörés van. Az ember szíve elfordul Istentől. A Teremtés könyvének drámája is erről beszél. Az ember nem egyszerűen megszeg egy szabályt, elveszíti bizalmát Istenben, és önmagát akarja Isten helyére állítani. Ezért a bűn végső soron nem pusztán erkölcsi probléma. A bűn teológiai értelemben Istentől való elszakadás. És ezért olyan találó a sírnak a képe, mert ahol nincs kapcsolat az élet forrásával, ott előbb-utóbb megjelenik a halál. Az ember kívül még él, dolgozik, beszél, nevelt, tervez, de belül valami meghalt benne. Szent Ágoston híres gondolata szerint az ember szíve nyugtalan, amíg meg nem nyugszik Istenben. És talán a modern ember egyik legnagyobb tragédiája éppen ez. Mindent megpróbálunk megszervezni, csak azt nem, amire a lelkünk legmélyén vágyunk. Az Isten utáni vágy. Testvéreim, nagyon fontos különbséget tenni vallásosság és megtérés között. A vallásosság azt kérdezheti, mit kell tennem. A megtérés viszont azt kérdezi, kivé kell lennem Krisztusban. A vallásosság könnyen azt mondja, tartsd be a törvényeket, a parancsokat. A kegyelem pedig azt mondja, engedd, hogy Isten átformáljon téged. A törvény megmutatja, mi a jó számunkra. De önmagában a törvény nem képes új szívet teremteni bennünk. És ezért mondja Jeremiás próféta Isten ígéretét, hogy új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az evangélium egyik legmélyebb pontja. Isten nem egyszerűen meg akarja javítani a régi szívünket, hanem ő új szívet akar adni. Nem a sírt akarja szebbé tenni, hanem föltámadást akar bennünk végrehajtani. És itt jutunk el az evangélium középpontjához. Ha az ember belül halott, akkor nem elég neki egy új szabály. Nem elég azt mondani, holnaptól jobb leszek. Mert az ember nem pusztán információ hiányban szenved, hanem kegyelem hiányban. Nem csak tudásra van szükségünk, új életre van szükségünk. És ezért jött Krisztus közénk. Jézus nem egyszerűen egy tanító, aki megmutatja, hogyan kell jobban élni. Ő az élet ura, aki be akar lépni a mi halálunkba is. A kereszténység tehát nem a meszelt sírnak a vallása. A kereszténység a Krisztussal való halál és föltámadás vallása. Minden nap újra és újra meg kell halnia bennünk annak, ami nem Krisztustól való. A gőgnek, az önzésnek, a haragnak, a bosszúvágynak, a hiúságnak, a mások feletti ítélkezésnek, a szeretetlenségnek, és minden nap újra kell születnie a szeretetnek, a türelemnek, az irgalomnak, a megbocsájtásnak, az alázatnak, a hitnek és a reménynek. Ez a keresztény élet húsvéti dinamikája.
1: Köszönjük szépen Hosszú Norbert segédlelkésznek a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését. Tényleg ne akarjunk fehérre meszelt sírok lenni, hanem engedjük, hogy a Jóisten kicserélje a mi kőszívünket hús szívvé, érző, szerető szívvé. Kedves hallgatók, 12 óra és 35 perc a pontos idő. Egy picit zenélünk, majd kezdetét veszi a Déli Magazin előkészített témája. Én köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Köszönjük, hogy csatlakoztak.

0: Déli magazin a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, ismét utolsó szerda van, és ismét a Perc, ami számít című adásunkat hallják így a Déli magazin keretén belül. Mai meghívott vendégem is Bajcsi István, mentőasszisztens. Szeretettel köszöntelek, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindenekelőtt amen, köszöntöm a hallgatókat.
0: Még mindig nyár van, még mindig meleg, még mindig kirándulunk, vagy bízom benne, hogy sokan kirándulnak, és ahogy az elmúlt adásban is beszéltük, nem is veszélytelen a nyár, és nem is veszélytelen a kirándulás, mert ha így belegondolok, hogy megkezdve a rovaroktól a medvéig, azért sok mindennel lehet találkozni az erdőben.
1: Igen, elég színes a skála, úgymond elég nagy lehetőségünk van.
0: Igen, tehát hogyha egy medvét elkerülünk, mert ugye az nagy, és gondolom, hogy azért vigyázunk.
1: Jobban feltűnik.
0: Igen, de hogy ott vannak például a rovarok. Igen. Kullancs, darázs, méhecske, szúnyó.
1: Különböző csípések.
0: Igen, igen,
1: csípések
0: igen.
1: És allergiák jöhetnek.
0: Ja, és allergiák is. Igen. No, akkor beszéljünk erről, hogy akkor hogy is, mit is csináljunk?
1: Megelőzésképpen ugye tudjuk, hogy a darazsak, a méhek, ezek mindig az édesre jönnek. Ha kiülünk egy teraszra, akar södözni, akar üdítőt fogyasztani, arra vigyázunk, hogy mielőtt az üveget, vagy poharat, vagy szívószart a szájunk ezünk, nézzük meg, hogy nem rá van szállva egy darázs, egy méhecske. Mert sajnos volt rá példa, hogy társaság jó beszélés, jó hangulat volt, és nem figyelt oda az illető, és szájához vette a poharat, ott volt egy méh, és a nyelvét csípte meg. Ami már ugye csípés, már kezd dagadni. Itt még nem beszélünk allergiáról, csak elég, hogyha a nyelv megdagad. Egy elég kellemetlen, elég rossz szituáció.
0: Most...
1: Ezt már csak annyit tudunk mi csinálni, hogy helyileg jegeljük, ami kicsit nehezebb, de ebben már kórházba kell fordulni. Ez már...
0: Vagy itt kell lenni.
1: Igen, de ez viszont... már sürgősségi ellátáshoz.
0: Akkor ez az első lépés, hogy figyelünk.
1: Igen,
0: jó, ez megelőzés. Tehát egy darázs, az egy méhecske észrevehető. Ha megtörtént, mondtad ugye, hogy akkor ha olyan helyen csíp meg, főleg, hogy...
1: Igen, most az van, hogy most függetlenül milyen csípésekről beszélünk, darázs, méhecske, rovarok, vagy bármi, ezek lehetnek allergiások.
0: Ezt előre gondolom, hogy nem tudjuk, vagy
1: van,
0: nem tudják.
1: Van, aki tudja, hogy már mély csípése, darázs csípése allergiás, az vigyáz is magára.
0: Ját, igen,
1: aki nem tudja, annak tünetei fognak lenni. De maga egy pókcsípés, egy szúnyogcsípés lehet helyi allergia, ami azt jelenti, hogy a bőr ilyenkor jobban feldagad, jobban beduzzad, jobban fog viszketni, feltűnőbb. Ez egy helyi allergia.
0: És ilyenkor kellett tenni valamit?
1: Ilyenkor vannak például ilyen, hogy hidrokortizon kenőcs, vagy fenisztiles kenőcs. Ez most nem az reklám helye, de ezek kaphatóak, és akkor ezekkel lehet helyileg kenegetni, és ez fogja csökkenteni a viszketességet és a helyi duzzanatot.
0: De ha nincs a kéznél a készítmény, a kémiai készítmény, van-e valami?
1: Lehet jegelni. Jegelni.
0: Csak a jegelés.
1: Jegelés, igen.
0: Tehát nincs semmi, mert szokták ilyenkor dörzsölni petrezselyemmel, meg nem tudom, valami.
1: Lehet, én ehhez a, úgymond ehhez a kezelési formához nem értek, én ezt nem tanultam az iskolába. Ha beválik, és legyen hitetek szerint, akkor rendben van.
0: Értem. Jól van. Tehát van a helyi allergia,
1: igen, és
0: még milyen allergia
1: van? Van a teljes allergia. Akkor, amikor egy mély csípés, mert az a leggyakoribb, egy darázs csípés, felbontja a keringést a szervezetbe, allergiás rohamot hoz létre. Itt már nagyon súlyos tünetek vannak. Nehéz légzés, keringés összeomlás. Itt abban a pillanatban, amikor egy illetőt megcsíp egy rovar, és azt mondja, hogy alig kap levegőt, abban a pillanatban őt más sürgősségre kell szállítani. Minél
0: egy rovar csípéstől?
1: Persze, persze.
0: Akkor ez odafigyelést igényel, hogy...
1: Persze, megelőzés.
0: Nem... Igen.
1: Prevenció. Ezért is mondtam, hogy ha kiültünk valahova, bármit a szájunkba veszünk, ételt, édeset, bármit, azért nézzük meg, hogy ne legyen rajta egy rovar. Mert akkor nyálka hátját csípünk meg, direkt a légutat megcsípheti, ma ott helybe be is dagadhat a légutunk.
0: Szájpadlás vagy...
1: Igen, és azon nagyon érzékeny a nyálka hátyánk, az könnyebben dúzad, könnyebben dagad.
0: Jó, tehát ilyenkor akkor sürgősség, ez
1: igen,
0: a más
1: igen,
0: megoldás
1: nincs.
0: De
1: van, bocsánat, van még egy
0: igen,
1: másik megoldás.
0: Igen.
1: Azoknak a személyeknek, akik már tudják, hogy van nekik ilyen allergiájuk,
0: igen,
1: lehet direkt ilyen készítményeket kapni. Ezzel a szakorvosokkal kell konzultálni a családorvossal, ő megmondja, hogy milyen fajtát kell vásároljanak, ami egy általános, úgymond gyógyszer tartalmaz benne, direkt allergiás rohamokra, és ez nem kell szaktudás, ez beadja magának, úgymond.
0: Értem.
1: Meg van egy kicsi rajz, ezt egy nagyon mindegy golyóstól, el kell fódítani, és úgymond combba be lehet szúrni.
0: Tehát ilyen bőr alá.
1: Igen, combba egyenesen be lehet szúrni. De ezt mindenféleképpen a szakorvossal, vagy családorvossal konzultáljon az illető, miatt ilyet vásároljon, hogy megmondják, hogy milyen vásároljon, hogy ha kell, akkor... De ez még nem oldja meg teljes mértékben a problémát. Ez csak lassítsa az allergiás tüneteket és a reakciókat.
0: Értem.
1: Ez időt ad arra, hogy, minél, hogy legyen időnk elmenni a sürgősségre.
0: Jó, ez felnőttek esetén. Tudjuk, hogy a gyerekeket nem lehet annyira kordába zárni, tehát ők hancúroznak, futnak, leteszik, felveszik, megesznek valamit, beleharapnak egy kekszet, valamit újra felveszik. Ilyenkor a szülő nyilván, hogy más a reakciója, mint saját magánál, vagy egy felnőttnél. Tudom, hogy az az első, hogy ne pánikoljunk, de ezt könnyű mondani, és más, amikor ott van a gyermekem, látom, hogy szinte ájul el.
1: Minél hamarabb sürgősségi ellátás.
0: Tehát ilyenkor ez a legészszerűbb megoldás.
1: Igen, mert nem tudott, nincs nálunk gyógyszer. Ahhoz, hogy helyszínen meg tudjunk oldani mindent, oda kell orvosi tudomány, kicsit kell egy ilyen gyógyszer, különböző gyógyszerek kellenek ahhoz, hogy
0: de ezt... ilyenkor ne okoskodjunk, hanem forduljunk.
1: Ha nem vagyunk szakemberek, orvosok, ilyesmi, akkor ne okoskodjunk. Ha laikusok vagyunk, akkor igen, hívjuk az 112-t, minél hamarabb menjünk talán a mentővel szembe, hogy időt nyerjünk, vagy direkt bevinni a sürgősségre, hogy kapja meg megfelelő kezelést.
0: Rendben, köszönöm. Ezek a darazsok,
1: csípések
0: láthatók. De ott van a kullancs, ami nem látható, de azért sokszor...
1: Egy idő után látható.
0: Egy idő után igen, de nem úgy veszed észre, mint egy darazsat nyilván.
1: Így van, azt általában utólag veszük észre, amikor már társunk lett, szimbiózisba kezdtünk vele élni. Na most a kullancsal most már lehet kapni ilyen különböző kenőcsöket, spréjeket, amik kullancs megelőzésre használ. Több személytől hallottam, hogy az bevált, volt, aki azt mondja, hogy neki nem vált be az ő szervezeténél. Azt kell tudni, hogy a kullancs, maga a kullancs nem, ránézésre nem tudjuk, hogy fertőzött-e vagy nem fertőzött.
0: Ja, mert azzal van gond, amelyik fertőzött.
1: Igen, igen. A kullancs az felmászhat a fűtől is reánk, de a fádról is reánkását. És mindenféleképpen én azt szoktam javasolni táborokban, amikor elmenjünk 80-100 gyermekkel, hogy fürdés előtt át kell nézni az illetőt, hajlatokat, fejbőt, testrészt, át kell nézni, hogy van-e rajta kullancs. Most már a nagyon-nagyon kicsik a kullancs, azt nem is lehet szabad szemmel látni.
0: Nem lehet szabad szemmel látni?
1: Hát csak azt hiszem, egy kicsi barna anyajegy.
0: Jaj.
1: Olyan picike.
0: Ilyen... Tehát az még nem szívta magát tele vérrel.
1: Nem is, és a másik az egy kisebb fajta kullancs.
0: Ja, mert hogy többféle van.
1: Többféle van.
0: Erre nem gondoltam.
1: Ezért ajánlatos egy nagyítóval megnézni, megtapintani, hogy a bőrből úgymond sima a bőrtapintása, mint egy anyajegy lenne, hogy érezzünk egy dudót. De nagyítóval, ha megnézzük, akkor látszik.
0: Tehát ez akkor nem kéne pánikot keltsen, hogy akkor most minden nap végén ilyen pánikszerűen végignézzük, nehogy valami legyen, nem?
1: Abban az esetben, hogyha mi tartózkodunk hosszabb idő, több napot az erdőben, akkor érdemes minden este megnézni magunkat.
0: Igen.
1: Igen. Na most a kullancsnak van egy vegyszere, amit ő be szokott fecskendezni a szervezetbe. Főleg akkor, hogyha támadva érzi magát. Ez egy védekezési reakciója.
0: Igen.
1: És mi ezt kell elkerüljük. Én tudom azt, hogy régebb voltak ilyen különböző technikák, hogy benzinnel besúrolni, zsírral besúrolni. Igen, mert annak van egy idő szagjas, akkor a kullancs elhagyja a bőt, vagy zsírral. Nagyon sok ilyen érdekes technika volt, csak az a gond, hogy ilyenkor a kullancs támadva érzi magát, kell meneküljön, és megtörténhet az, hogy ő most ezt a úgymond vegyi anyagot befecskendezi. Most ez vagy fertőzött, vagy nem. Ezt helyben még nem lehet eldönteni. Most már a patikákban lehet kapni direkt kullancs kiszedőt. Az interneten lehet látni különböző videókat, hogyan kell használni. Ez nem nagy tudomány, ez nagyon egyszerű dolog. Egy olyan csipesz, ami direkt a kullancsnak a nyakát csipi meg, a bőrhöz közel kell, és egy ilyen csavaró, húzó mozdulattal távolítsuk el a bőrből.
0: Mert ő belekapaszkodik.
1: Beleteszi a fejét, a csápét, beléteszi a bőrbe.
0: És az nem jó, hogyha benne marad a feje?
1: Nem jó. Nem, csavaró mozdulattal vegyük ki, tegyük rá egy fehér papírra, és nagyítóval nézzük meg, hogy a mindene megvan-e. Hogy biztosan nem szakad bele semmilyen se. Akkor ott a bőr helyét, ahol ő volt, ott lehet fertőtleníteni, és megfigyelés ott kell tartani azt a helyet, ahhoz, hogy ne pirosodjon be. Ha lássuk azt, hogy kezd bepirosodni, begyulladni, akkor mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni, mert akkor már kell egy kezelés neki.
0: És kell-e valamilyen tesztet csinálni, vagy létezik-e, hogy lássuk, hogy fertőzött volt, vagy nem, mert ugye mondtad, hogy...
1: Nem, én még nem hallottam arra, hogy valaki itt most egy kullancsot elvitte volna, akkor azok azt tessé nekem letesztelni, hogy fertőzött-e, vagy nem.
0: Nem, én a szervezetre gondoltam.
1: Onnantól, hogy ott már kezd megpirosodni a hája, onnantól már tudjuk azt, hogy baj van.
0: Hát ott már baj
1: igen.
0: van.
1: Most ha valaki bemegy a sürgősségre, és ott veteti ki a kullancsot, mert neki nincs ilyen eszköze, mert azt mondja, hogy bátortalan nem akar be, akkor automatikusan ő kap egy antibiotikus kezelést erre.
0: És vannak-e olyan helyek, ahol például több a kullancs, vagy nem tudom?
1: Általában azokon a helyeken fordul, hogy kullancs elő gyakrabban, ahol legeltetések vannak, állatlegeltetések vannak. Ott több a kullancs.
0: Tehát azt jó elkerülni.
1: Igen, de hogyha mi elmegyünk kirándulni, és ha éppen nyaj nincs ott, akkor nem tudjuk, hogy ott most milyen terület van.
0: Ja, értem. Jó, van-e valamilyen más rovar, mert gondolom, hogy nem tudom, kígyómarás azért, az is elég veszélyes.
1: Igen.
0: Nem
1: igen
0: rovar, van. De hogy
1: így van.
0: Az erdőn sok mindennel találkozik az ember.
1: Kígyómarás, azt kell tudni, hogyha akkor nyomban mart meg minket a kígyó.
0: Igen.
1: Akkor én tehetek még egy-két dolgot. Most a kígyóknak, én nem vagyok kígyó szakértő, de lehet, hogy hívunk egy szakértőt, akkor fel tudja vázolni a kígyóknak, melyik méreg mire had, mert van, ami a légzőizmokat bénítsa le, van, ami a vét alvassza meg az emberbe, van, ami izomgőcsöt okoz, úgyhogy több mindenre van. Erre is ugyanígy kapható egy általános védőinekció. De jó, hogyha tudjuk, ha a sűrűségre bekerülünk, akkor milyen kígyó maradt meg, mert akkor annak függvényébe fogják elővenni ezt a gyógyszert, ami az ellenszer, úgymond a madásra.
0: De amíg én bekerülök a sürgősségére, kell-e, vagy van-e valami, amit tehetek?
1: Mindenféleképpen az illetőt én úgy kaptam meg, hogy ma a kígyó megmalta. Most nagyon sokan azt a tévhitet követik el ilyenkor, hogy élszorítót, vagyis egy élszorítót, egy kötőt használnak, és lezárják igen. azt a vérkeringést, hogy a méreg ne jusson fel a szervezetbe. Most az a gond, hogy mi már nem tudjuk, hogy a méreg meddig jutott a szervezetbe. Maxim, ha van tünete, egy nehéz légzés, a bőrön elszíneződések, izzadás, valami, akkor feltételezzük, hogy már eléggé elterjedt. De akkor momentán nem tudjuk, mert nem lássuk, hogy a méregbe bejutott a keringésbe, vagy nem. És ha mi leszorítsuk, akkor elszorítsuk az egész vérkeringést a lábba.
0: Ez még rosszabb?
1: Az még rosszabb, mert akkor a többi sejt nem kap ellátást. Na most van ilyen hiedelem is, hogy azt a kígyomalás hely ki kell vágni.
0: Ki kell vágni?
1: Van ilyen túlélési hiedelem. Most az a gond, hogy van két kicsi apró lyuk, én később csináltam egy másik lyukat. Egy még nagyobbat, ami el tud fejtőzni. Ugyanígy nagyon sokáig mondják azt, hogy ki lehet szívni. Ki lehet szívni, de azért vannak direkt eszközök. Olyas, mint a fecskendő, ráteszed, kihúzod egy vákumot, hoz létre, és azáltal ki lehet szívni azt a összegyűjt vér. Most méreg, az nem lássuk, mi méreg vagy nem méreg. Kiszívjuk a folyadékot, a vér. Hát az a gond, hogy túlélő filmekben van ilyen, hogy fogjuk, kiszívjuk a szájunkkal.
0: Hát igen, az a baj, hogy a virtuális világban teljesen mást kínálnak, és amikor szembe kerülünk egy valós helyzettel, akkor nem hősködhetünk, mert nem, a másik életével játszhatunk.
1: Nem más, sajátommal.
0: Vagy a sajátommal.
1: Mert ha most azt mondta a filmben a főszereplő, hogy ő megfogja és kiszívja, rendben van, csak mi abban gondolkozunk el, hogy reggel fogmosásnál hány nyálkahártyunk van megsérülve. Én azt kiszívom véletlenül, látapod a nyálkahártyámra, onnan nagyon könnyen felszívódik minden. Áldozat leszek én is.
0: Lehet még hamarabb gondom, vagy nagyobb gondom lesz, mint az áldozatnak.
1: Így van. Mert áldozatokkal válunk mi is akármikor.
0: És gondolom, hogy tehát aki elmegy erdőbe kirándulni, egy minimális felkészültsége, ismerete kell legyen.
1: Kell legyen. Persze, ezért érdemes kiránduláskor csukott cipőt használni, lovalak, bogalak, bármi ellen, ezért hosszú zokni, vagy hosszú nadrág, hogyha kígyomadás, vagy bármi nekiugrik a lábunknak, akkor legyen egy nadrág, amiben ő beleharap, és nem a combunkba harap bele, nem a lábunkba harap bele.
0: Értem. Még milyen veszélyek jöhetnek így a rovarok világából?
1: Hát a hangyacsípés, pókcsípés, de ez ugyanaz, hogy helyileg megcsíp, lehet kenőcsöt kenni, de hogy ne vakadja el az illető.
0: Hát ilyenkor gondolom, hogy inkább a gyerekekkel van a gond, mert nekik a fájdalom küszöbük.
1: Másabb, mint másabb. A felnőttek. Mert a felnőtt tudja, hogy mi történt veled, de a gyerek csak azért, hogy neki fáj. Ezért ajánlatos általában elmenni, aki megy kirándulni, vigyen egy ilyen hidrokortizons kenőcsöt, fenisztil kenőcsöt, hogy akkor momentan tudja gyorsan
0: tehát ez
1: betenni.
0: Mindenképpen legyen.
1: Igen. Igen, mert ez a helyi csípéseket, a helyi allergiás jeleniseket úgy megszünteti. Ma a helyből tudjuk kezelni.
0: És említettem ugye az elején, hogy ugye ott van a medve is, és mostanában nálunk elég
1: gyakori.
0: De hogyha valaki így sérül, akkor mit kell tenni gyorsan?
1: Hát gondolom, most, ha a medvetámadás által vagy sérült, nagyon nagy az a kérdés, hogy mennyire vagy sérült. És van, aki segítsen rajtad. Mert azért tudjuk, hogy a medve egy nagyon agresszív állat, és nagyobb karmokkal és nagy erővel rendelkezik, hogy ott seprec alatt egy embert is szét tud tépni, meg tud őni, függetlenül, hogy milyen masszivitás az a személy. Ez már a trauma, ez már a sebellátás, itt egyértelmű, ezeket a helyeket, ha tudjuk azt, hogy medvejjal kerüljük, ne hősködjünk, tartsuk tiszteletben mindenkinek a házatáját.
0: Volt-e ilyen esetetek, ami...
1: Volt ilyen esetünk, volt, aki könnyebben megúsz egy-két karmulással, mert a
0: ez befertőzhet-e?
1: Persze, akármilyen sebb befertőzhet. Hát ez mindegy, hogy most egy bicskával vágtam meg magamat, vagy egy kutyahalapot meg, vagy medve támadott meg, ami egyszer sebb, az bármelyik befertőzhet.
0: Hát akkor olyan helyen érdemes úti célt választani, hogy elkerüljön.
1: Igen,
0: na,
1: de most már én nemrég beszélgettem hegyi mentős ismerőseimmel, és azt mondták, hogy van az a hely, ahol nem is a medve a probléma, hanem a csobankutyák.
0: Jaj, tehát a kutyák.
1: Kutyák, igen. Mert azok falkába támadnak. Azt mondja, egy medve jön veled szembe, még tudsz gondolkozni, reagálni. Azt mondja, amikor egy falka körbe vesz, mert védik a területüket, akkor van a baj.
0: Hát de ott kell legyen a pásztor, nem?
1: Valahol ott.
0: Jó.
1: Igen, hegyi mentősök mesélték el, hogy őknek időközönként kimennek az erdőre, és az tudó ösvényeket lefestik évente egyszer-kétszer, mert azok kopnak. És azt mondja, elég sok bajik van az ilyen juhászkutyákkal. Hát azok ott el vannak csapva, mennek, jönnek, közel vannak a juhók, ezek távol mennek, de a juhász az nincs mindig ott mellettük. És ezek támadnak, és falkába támadnak.
0: Hát akkor mégsem a medve a legveszélyesebb.
1: Nem. Az a medve, amelyik itt él köztünk a lakóperiférián, az már az emberhez hozzá van szokva. De az, amelyik fennél, a magas hegyeken, az emberhez nincs hozzá szokva, az úgy mégis lepődik az embertől. Ő nem fogja bántani az embert. Ha nem kerül olyan útvonalba, vagy úgymond egymás útját keresztezik az emberrel. Többen elmesítik, akik magas hegyeken járnak tudázni, hogy ilyen 100 méterre, 50 méterre medve ment egyik irányba, mentek a másik irányba. Senki nem zavarta a másikot, senki nem hangoskodott, mindenki végezte a dolgát.
0: Na de ilyenkor az a lényeg, hogy megtartsam a lelki
1: békémet, ez mindenféleképpen. Na most ennek én nem vagyok a szakértője, mert ennek több variációja van, hogy hogyan kell viselkedni a medvével szembe. Ne hergeljük, ne provokáljuk.
0: Ja, igen.
1: Főleg az ő területén van. Én akkor egy betolakodó vagyok. Na de a kutyák azok nem azok támadnak, mert mindent veszélynek éreznek, mert azok arra vannak tenyész, hogy védjék a nyájat.
0: Jó, köszönöm szépen. Van-e még valami, amire így kell figyelni a kirándulásokon?
1: A kirándulásokon nagyon sok van, ne tévedjünk el. Ha eltévedünk, ja, akkor mivel tudjuk megoldani ezt a problémát? Szoktam javasolni, a kocsi elsőkés taskájában is benne van, egy úgymond alufólia, egy fólia, igen, ami hipotermiára lehet használni, az egy nagyon nagy és nagyon élénk sárga színe van.
0: Igen, ezt emlékszem, hogy mutattad is akkor, hogy a tenyeredbe elfér.
1: Igen. Mindig, aki jár tudni, szoktuk javasolni, mert hogyha eltéved, hipotermiába kerül, valami történik, az magadat tudja teríteni. Ki tudja teríteni nagy területre, első kabát helyet is lehet használni, de a másik, ami nagyon jó, hogy a fényt visszatükrözi. Hogyha elveszik, ez használja, és ezáltal egy kereső csapat könnyebben megkapja őt.
0: Ez ugyanúgy, hogyha égési sebek...
1: Igen. Égési sérült sebbe is ezt rá lehet tenni,
0: mert nem ragad, gondolom. Hát jó, hogyha nem kell használni őket, de mindenképpen jó, hogy nálunk legyen. Így van.
1: Legyen.
0: Ez külön, úgy értettem a múlkor egy előző adásban, hogy ez külön is lehet,
1: persze,
0: nem csak a...
1: Persze. Ez nem is olyan, aminek leje a szabatosság ideje. Ezt addig használom, amíg...
0: És ez gyógyszertárban?
1: Akár, interneten is beszerezhető. Nem csak gyógyszertárban, most már sport üzletekben is beszerezhető. Általában, akik ilyen tudatos felszereléseket adunk, ott ez megtalálható.
0: Értem. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ennyi mindent tanultam, és hiszem azt, hogy a kedves hallgatók is tanulhattak. Ma is azt kívánom, hogy ne legyen sok munkátok.
1: Se nekünk, sem másnak.
0: Se nektek, sem másnak. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Bajcsi István mentőasszisztenssel beszélgettünk, többek között a rovar csipésekről. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék. Kedves hallgatók, néhány perc maradt még a Déli magazinból. Engedjék meg, hogy ismertessem önökkel a délutáni műsort. Néhány perc múlva a szeretett láng rózsafűzért imádkozzuk. Várjuk önöket is, csatlakozzanak, majd a békéért imádkozunk, A zenés köszöntővel várja önöket Nagyváradon Majoros Attila kollégám 13 óra 30 perctől. 14 órától Isten a sorok mögött Karácson Tibor és Zalder Éva műsorát hallják, ezt követően pedig folytatódik a Szentírás olvasás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorjei üzenet lesz hallható ismétlésben Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában, majd az önök ima szándékaikat fogadják szintén Nagyváradról, és az irgalmasság rózsafüzérét is onnan közvetítjük. Tárgyaljuk meg, stúdió beszélgetésre kerül sor 15 óra 20 perctől, majd 16 órától az igézőt hallják, napkatekézisével pedig Karácson Tibor atya jelentkezik 16 óra és 5 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 16 óra 40 perctől ismételjük meg, majd 17 órától rózsafüzért imádkozunk a Mária Rádió világcsaládjával, ezért Londonból, Angliából lesz a közvetítés, Tibor atya majd tolmácsolja önöknek, és 18 órától szentmisét közvetítünk Szatmár Németiből. 19 órától az urangyala imát, majd a 19 óra és 5 perctől az ima tarsolyt hallják Reikli Erikával. Egy újabb műsorismertető 19 óra 30 perckor hangzik el. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy 20 órától közvetítünk szentségimádást Szatmár Németiből. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak, kellemes délutánt. A magam nevében és Igyártó Mária nevében is búcsúzom. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.

0: úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világosítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet

0: hangot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszöntik Önöket.
2: Vajtér Dalma.
1: És Majoros Attila Dalma, köszöntöm. Köszöntelek itt a stúdióban, örülünk, hogy ismét itt vagy velünk és a hallgatókkal, akkor megkérlek, hogy vezess fel a mai műsort.
2: Hát köszönöm szépen, én is nagyon örvendek a kedves hallgatóknak, és hogy itt lehetek a stúdióban. Én legelső sorban is a telefonszámokat mondom be, hogy nehogy elfelejtsék a kedves hallgatók, és itt magunkra hagyjanak, és ne hívjanak minket. Úgyhogy mondom is, 0259 420 555 és 0359 420 555. Hogyha rövid szöveges üzenetet küldenek, megtehetik az SMS vonalunkra a 0758 420 555. Hogyha internet közelében vannak, akkor a www.mariaradio.ro címen ugyancsak küldhetnek nekünk üzeneteket.
1: És nézzük a névnaposainkat. Ma 26-án szerdán köszönthetjük a Johannákat, az Izsókat, a Zamfirákat és a Ritákat, tegnap köszöntettük a Józsefeket, a Lajosokat, Patriciákat, holnap pedig a Mónikákat és a Gáspárokat köszöntjük, hát szóljanak nekik a dalok és a köszöntések. És hát a Lajosokról van szó, akkor köszöntjük kedves önkéntesünket itt Nagyváradon, Szebeni Lajost. Lajos, köszönjük, hogy vagy nekünk, és köszönjük, hogy önkéntesünk vagy, és hát mi a keresztesen is van két jó barátunk, akiket szeretnénk köszönteni.
2: Igen, van két jó barátunk, az egyik az Sárközi Lajos, és a másik Fülöp Lajos, és ezekhez az új testvérekhez hozzatartozik, hogy jó nekünk, nincsenek már határok a Mária Rádióval, mert Magyarországon nagyon sokan vannak Létavértesen, a Derecskén, Hosszúpályiba, meg Biharkeresztesen. A jó Isten éltessen mindenkit, áldott napot kívánok mindenkinek!

0: És első kedves telefonálunk már is a vonalban van.
1: Halló!
2: Halló! Laudator Jézus Krisztus!
1: Én eternum, amen!
2: Na, köszöntöm a szeretett, drága, jó hallgatók, illetve műsorvezetőket és a hallgatókat ez alkalommal. És mivel nemrég volt az én megboldogult jó anyámnak a névnapja, azért megemlékeznék Límai Szent Rózáról, és köszönteném a Róza, Rózália, Rózsika és nevű hallgatókat. Isten drága szentje, volt kedves Szent Róza, neve jelenléte gyönyörű szép rózsa, jelentése gyönyörű szép rózsa. Jézus mondta neki, szívemnek rózsája, légy az én jegyesem, jósági szeretet van a te szíveden. Kerti házikóban telt el az ő napja, nem volt más étele, csak egy citromalma. Vezekelt szeretettel, szenvedte örömmel, így meg is láthatta a kegyelem szépségét. Megpróbáltatásban kapjuk lelkünk örömét. Szent Domokos rendje a szentet befogadta, türelmet, örömet kapjon minden anya. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya legyen mindannyiukkal.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük kimondottan azt a mondatot, hogy türelmet és örömet az anyáknak adjon a jó Isten, és a papbácsinak egy áldott életet békességben, egészségben és szeretetben.
2: Köszönöm nagyon szépen, segíts a drága szüzanyja önöket.
0: Köszönjük szépen.

0: Mivel most még nincsenek se telefonálók, se üzenetünk nem jelent meg a képernyőn, hiába nézegetjük, én szeretném köszönteni Ritát Sepsi Szentgyörgyön. A jó Isten értesen, drága Rita, tudod, hogy nem nagyon szoktunk beszélgetni, de mindig itt vagy a szívemben. Áldott szép napot kívánok, és egy boldog életet.
1: Mi is köszöntjük Debrecenben Dórikánknak a keresztanyukáját, Ritát, Ritácska, jó Isten értesen, téged is nagyon-nagyon sokáig boldog névnapot. Köszöntünk kedves pároddal és szüleiddel együtt. És ha már ilyen sok mindenkit köszöntöttünk, akkor egy picit zenélünk, aztán pedig várjuk vissza a hallgatókat a mai kívánságműsorban, hogy köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket.

0: És már is köszöntünk egy kedves hallgatót a vonalban.
1: Halló!
2: Kértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké
2: Háromkutra vagyok, Tankó Viktória, mindennapos hallgató, itt köszönjük szépen a szép
0: zenéket,
2: a beszédeket, mindent hallgatunk, és köszöntöm László Ritát, Háromkuton, és Spurdizsa Ferenc papunkot. Itt van a falunkban, honnap lesz misás, köszönjük, hogy eljött hozzánk. És titeket is dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz. Ritát is, meg a papbácsit is, mi is. A jó Isten áldásában és szeretetben eltöltött évet kívánunk nekik.
2: Na, köszönjük szépen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Te, Dalmata, jártál-e Háromkúton?
1: Nem jártam Háromkúton, én csak egy kúton jártam, az otthon volt nálunk.
0: Én jártam Háromkúton, egy gyönyörű-gyönyörű hely, mondjuk autóval vigyázni kell egy kicsit, még az ember remek, pláne visszaér.
1: Én mindig csak irigykedtem azokra, akik el tudtak oda menni, hisz van nagyon sok jó ismerősöm ott, aki a szívemhez közel áll, de sajnos nem jött soha össze, hogy elmenjünk.
0: De szerintem, aki a település nevét adta, az rosszul számolt, matekból nem volt túl jó, mert tehát én úgy számoltam, hogy nem csak három kút van ott. Jó, viccet félretéve mondjuk el még egyszer a telefonszámainkat.
1: 0259 420 555 és 0359 420 555.
0: És érkezett egy SMS-ünk.
1: Szeretném köszönteni drága leányomot, Burján Erikát, Csík Vacsarcsiba.
0: Igen,
1: tiszta szívből kívánok boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretettel, édesanyja Csíkszeredából.

0: Újabb telefonáló a vonalban.
1: Halló!
2: A Úr Jézus Krisztus, nagyon halka, Halszik Attila. Köszöntöm a műsorvezetőket. Most Attilától elnézést kérdezik a Almát, mert volt szerencsém Sekszi Szent Györgyön megismerni, mielőtt lehet. A nárnya, meg rég nem hallottam a hangját, igaz, nekem is volt kiesés. És köszöntöm Osdolám minden Mária Rádió hallgatót, és köszöntöm a családomat, a legkisebb unokám, 4 hónapos lesz 29-én, a Jóisten áldja meg, és jelzem Attilának, hogy a 4. a családban.
0: Gratulálok! Az igen.
2: Azért, mert Attiláéknál is 4 hónapon van.
0: Bizony.
2: Áldjon meg mindenkit, és köszöntöm az Udvarhelyi stúdiót, és minden Mária Rádió stúdiót. Isten éltesse mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindbekemen. Jó Isten áldja meg önöket, és hát köszönjük, hogy hívott minket.

0: És egy újabb telefonáló.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsért tessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké dicsért.
2: Az összes dollal szeretném köszönteni Csíkcsicsóba Kelemen Ritát, Madéfalván Dobos Ritát. Névnapjuk alkalmából, és kérem a szűzanya áldását minden napjukról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk az adásban, és mi is kérjük a szűzanya áldását az ön életére is.

0: Újabb telefonáló.
1: Halló. Köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Dolmát és Attilát. Jó Isten áldása legyen életükön. Szeretném köszönteni Zetelokkán, sógorunkot, Szabó Lajost, a jó Isten adjon erőt, egészséget, névnapja alkalmából, gyógyulás, kitartást a kezelésük alatt. Köszönti őt, sógora Lacis, sógorasszonya Mária, jó Isten adjon erőt neki. Áldott békés napot kíván mindenkinek, dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is kívánunk egy áldott napot önöknek.

0: kiszámolta Matilla, hogyha igen. A te négy gyerekednek négy-négy gyereke lesz, 16 unokád. Mit fogsz csinálni?
1: Elviszem őket kirándulni. Hát az majd elválik, elválik. Hát mindenképpen jó a sok gyerek. Mondjuk te látod, Dalma, hogy elég sok őszhajszálam van, tehát azért nem egyszerű. De megéri mindenkit biztatok, hogy aki teheti, az igazi nagy családot kérjen a Jóistentől. Mondjuk el még egyszer a telefonszámainkat, hogy hát, ha még hív minket valaki, ha nem, akkor pedig zenélni fogunk.
0: 0259 420 555 0359 420 555.

0: És ameddig a következő telefonáló megérkezik, egy érdekes műsorunkra hívnám fel a hallgatók figyelmét, hiszen ma délután 5 órától a Mária Rádió világcsaládjával imádkozzuk majd közösen a rózsafűzért, mégpedig Londonból, Angliából. A szentmisét pedig Szatmár Németiből, a Szentlélek templomból közvetítjük majd 6 órától. Újabb telefonáló.
1: Halló. Halló.
2: Hallgatjuk a kedves hallgatót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenki.
1: Halszik. Harajból vagyok. Szeretném köszönteni a Mária Rádió minden összes dolgozóit, minden stúdiót, hallgatóit, és mindazokat, akik a mai napon ünnepelnek. Külön szeretném köszönteni Gerincén Cserritát, valamint Harajban Kovács Lajost. A Jóisten áldását kérem mindenkinek az életére, munkájára, és további áldott szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten áldja önöket.
2: Isten áldja önöket is.

0: És kedves hallgatóink, ennyi fért a mai rövid, kicsi kívánságműsorba. Mi egy pici időre elbúcsúzunk önöktől, aztán majd várjuk vissza a hallgatókat az ima szándék fogadásban 3:43 körül. Hát eltig tartsanak velünk, addig is búcsúznak önöktől innen a Váradi stúdióból.
1: Walter Dolmo.
0: És Majoros Attila, viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

kiszakadnál, fellélegeznél, kapcsolódnál. A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai műsorunkban tovább folytatjuk az Isten keresést a magyar irodalomban. Ady Endréről beszéltünk az elmúlt műsorban, most pedig Babits Mihályra térünk át. 1883-ban született, 1941-ben halt meg. 1933-ban Babits így válaszol egy folyóirat cikkére, amely azt fejtegette, vajon katolikus költő-e ő. Így ír, idézem, katolikusnak születtem, a vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból. A versnek feladata minden mély emberi érzés kifejezése, de nem okvetlen feladata konfessziót tenni, nyilvánosan hitvallást valamely egyház hittételei mellett. A költészet tárgya az Isten szomjazó lélek örök emberi lírája, a többi talán a gyontató fülébe való. A katolicizmus én előttem az, aminek neve mondja, maga az általános vallás mindenütt és minden időkre érvényes, az egyetlen, amely az emberiség vallásának nevét igényli, nem egy kóré, tájé, fai vagy nemzeti, ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét éreztem nem egyszer nyilvánosan is hitet tenni. Szinte érzem az égető kérdést, milyen viszonyban állok a létező pozitív egyházzal? Hívő vagyok-e vagy hitetlen? Gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást is tát. De melyik igaz katolikus az, aki kételjei, lázadásai ne küzdött volna soha? A költőnek mindent ki kell vallania, ez az ő létjoga és kálváriája. Babits életén és költészetén végig sajog a mindenség, a végtelen utáni vágy. Az Ima című versében írja, örökké, újra más, és több kell újra nékem. Az Isten fogai közt című versében ezt írja, ó, milyen csöpp kis reszkető élet voltam a végtelenben. Istenben találja meg a megoldást, de ezt hosszú, kínos és tanúságos keresés előzte meg. Ez az út tükröződik költészetében. Első kötetének utolsó verse, a lírikus epilógia, kulcsa fiatalkori lírájának.
1: Csak én bírok versemnek hőse lenni. Elsős, utolsó, mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. És már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi. De hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vak dióként, dióban zárva lenni, störésre várni, bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szöket rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, én vagyok az omega és az alfa.
0: A mindenséget és a szabadságot szeretné megragadni, de hogyan? Különböző filozófiai irányokban remél választ kapni kérdésére. Talán legjellemzőbb rá ekkorban a filozófiai idealizmussal rokon elképzelés, amely, ahogy hallottuk a versben is tükröződik, a lényeg az én. Ez az, ami bizonyos. A külső világ valóság értékéhez kétség fér. Bár kínlódva érzi, hogy még tovább magamnál nem jutottam, mégis az én által próbálja elérni a végtelent. Ez a magyarázata nem csak virtuozitása törekvő formájának, de tartalmában a sátánosságának és a nem egyszer káromlásnak tűnő kijelentéseknek is. Például az Ima vers, a Sorshoz című verse, vagy a Fortissimo verse. Ő is, mint egyes filozófiai irányok a bűnben, az Istennel való szembeszállásban látja az én, a személyes szabadság teljes kibontakozását. De versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázad. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, vallja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy októberi ájtatosság, vagy az Isten kezében című versében.

Babits Mihály, fortissimo. Haragszik és dúl fúl az Isten, vagy csak talán alszik az égben. Aluszik vagy halott is éppen. Ki költi őt föl, emberek? Anyák, sírjatok hangosabban. Akit föl nem ver annyi ágyú, rezzenti-e gyenge sírástok. És ne is könnyen sírjatok, mert a könny mind csak földre hull, hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul. Ne oly édesen, mint a forrás, ne oly zenével, mint a zápor, ne mint a régi niob ég, hanem parthala, mint az árvíz. Sírjatok, vagy a görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. A drága fiúk hullanak vérben a hóra napra nap. Ne hagyjatok aludni senkit, ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva. De érdemes-e félni még? És érdemes-e élni még? Ó, miért nem hallani hangotok? Menjetek a piacra sírni. Sikolcsatok a templomokban, vadak asszonyai, vadakká simuljatok őrítő őrült imában, és a hasztalan ima, sírás. Mi káromolni tudunk még, férfiak.

Jack, mint az Isten. Süket a föld, nem érzi hátán hadak alázó dobogását. Jó volna süketen csírázni, mint virághagyma föld alatt. Minden süket földben. Istenben csak az ember szakadt ki a süket Istenből, iszonyokra kikelt belőle féreg módon, Isten férgének viszkető nyüzsgésre fájni. Mert ami nem süket Isten, fájdalom, még az Istenbe visszahal.

Az Ima című versében, a Sorsos versben, vagy a Fortissima, amit hallottunk, ezekben a versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázad. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, vallja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy az Októberi ájtatosát című versében is, vagy az Isten kezében című versében. A fiatalkori költészete annak kiábrándultsága igazolja, hogy e szellemben nem találhatott megoldást. Száz vágyú bánat, száz bánatú vágy kínozza változatlanul, írja a Két nővér című versében. A háború alatt a bezárkózó önös magányból kilendíti a jóság utáni vágy. Ekkor indul ezen az úton, amelyen rájön, hogy a magába zárkózott ember sohasem közelítheti meg a végtelent, csak az, aki mer szembenézni a valósággal, a világgal, embertársaival, Istennel, és aki így ráébred a helyes arányokra, ekkor világosodik meg előtte, hogy csak aki jó, azt tud lélekben szabad maradni. Mert a jóság, szeretet, a mások felé való feltárulás, a szabadság része, első ablak, melyen az önzés elhagyja magát, olvassuk a Jóságdala című versében. A szabadság növekszik a jóságban, és növekszik az Istennel való találkozásban is. Az Elbocsátott vadban című versében olvashatjuk, hogy vezessen hozzád a szabadság, kéri az Istent. S ő, aki Nietzsche hatására talán megvetette az erényt, mert az nem erő. Most újjunk, hogy alázatossá lehetett. Tehát kezdi érezni az alázatban rejlő erőt és szabadságot, az igazság erejét és annak a szabadságát. Ezt hallhatjuk a Bénára, mint a Megfagyott tag című versében. Istennél végre megtalálja a végtelen vágy megoldását, a rokonságot a mindenséggel, az ember végtelen értékét. Erről szól a Zsoltár Férfi hangra című versen.

Tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog. A te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs, madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert a te kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benne teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse a lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmet,

Terel meg bűnét és gyászát, hogy bűn és gyász egyensúly legyen. Eleve elosztott számodra szépet, derűt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eunok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok védkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb a részed énedből. Nem ismered fel a sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokba tenne erőt ránk, és a planéták félrehajítják pályád előtt az adamant rudakat.

0: És a művet lezáró Jónás imájában című versében már a költő szólal meg személyesen.
1: Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelygő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kinoknak eleven, süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.
0: Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvében. A 8. fejezet első 12 versorát vettük az elmúlt műsorokban, és ott hagytuk abba, hogy akik olvasták és akik hallgatták, tehát Ezdrásra bízták az olvasást, ugye megkérték, hogy a törvényt olvassa fel nekik. Nehemiás volt ugyan a helytartó, ő irányította a munkát, és ő is istenfélő ember volt. Sok imádsága le van írva, és láttuk, hogy milyen áldozatot hozott az Úrért, milyen bátorsággal és határozott fellépéssel járt el, nem ismert megalkuvást. Az ige olvasását Ezdrásra bízták, mert ő volt illetékes. Ezdrás volt a pap, és az Ószövetségben úgy van megírva, hogy a papnak az ajkai őrzik a tudományt, rábízta Isten. Ezdrás könyvében is olvasunk arról, hogy amikor a király írt levelet, akkor így nevezte meg Ezdrást, hogy aki írástudó, az Isten törvényében aki írástudó pap, mindenki a maga munkáját végezte, és ő olvasott. Aztán ott voltak a leviták, fel van sorolva név szerint, kiállott a jobb keze felől, kiállott a bal keze felől. Mikor egy szakaszt elolvasott Ezdrás, akkor ezek a leviták magyarázták, hol az egyik, hol a másik, mindenki a maga helyén. Nehemiásra azt bízta Isten, hogy a helytartó irányítsa azokat a munkákat, amik a külső munkák voltak, de Isten az ő igéjét a papokra bízta. Itt Ezdrásra és a levitákra bízta, akik a papoknak a szolgái voltak, hogy magyarázzák meg Isten igéjét. Ott Ezdrás füle hallatára, és ez szép. Nehemiástól is szép, és mindenkitől szép, hogy a maga helyére állott. Isten bennünket is akkor tud használni, akkor hasznos az egész földi életünk, ha mindenki a maga helyén áll, és azt végzi, amit Isten rábízott. Most nézzük meg, hogy hogyan fogadták az igét. Először is nagy tisztelettel fogadták. Ezdrást felállott egy emelvényre, sok ember gyűlt össze az egész országból. Minden férfi, minden asszony, férfi és nő, és nyilván a gyerekek közül is, akik már olyan idősek voltak, hogy értelemmel felfoghatták, mindenki együtt volt az egész országból. Felállott egy emelvényre, hogy hallja a nép, amikor olvassa az igét. Amikor felállt és kinyitotta a törvényt, ez egy tekercs volt, felnyitotta a tekercset, és nem mondta senki a népnek, hogy fel kell állni, a nép felállt. Ekkor Ezdrás imádkozott. Áldotta Istent, és a népvel együtt imádkozott felemelt kezekkel. Állt a nép, és felemelte a kezét, és azt mondta, ámen, ámen, és akkor elkezdte az olvasást Ezdrás, és a nép nem ült le. Egész délig ott álltak, és hallgatták Isten igéjét. Isten igéjének olyan tiszteletet adtak, ami megszívlelendő. Ezt most mi hiába utánoznánk külsőleg. Van is olyan, amikor az igét olvassák, felállnak, de hiába állnánk, ez csak utánzása lenne a dolognak. Ezt önként tette a nép tiszteletből, hálából, megbecsülésből, hogy végre hallgathatják Istennek az igéjét. Mert nem úgy voltam, mint most, hogy mindenkinek lehet bibliája. 5 bibliája, 10, ott nem volt mindenkinek Mózes törvénye. És hogy végre hallgathatják. Nem tudom, hogy mikor mi kezünkbe vesszük a Bibliát, gondolunk-e erre, hogy milyen meghajlással, milyen tisztelettel illő Isten igéjéhez közeledni. Azután azt olvastuk a 3. versben, hogy nagy figyelemmel hallgatták, érdekelte őket. Ez a nép nem úgy volt, hogy összeterelték őket, és muszáj volt felmenni, mert ezt írja elő a vallás, mert hát illik elmenni. Mint mondtam, Isten támasztotta a szívükben vágyat, és önként mentek, mert ott volt az éhség és a szomjúság az ige után, és ezért figyelemmel hallgatták. Nem járt máshol az eszük. Nem úgy volt, hogy jó, hát mondja magáét, mert neki ez a dolga. Én meg közben jártatom az eszem azon, hogy mi is van a munkahelyemen, hogy is van otthon a gyerekem, a családom, a problémáim, és csak a teste van ott, és nincs ott a szíve. Ez a nép nagy figyelemmel hallgatta, mert éhezte Istennek az igéjét. Pedig, és itt jön egy nagy különbség, a törvényt olvasták, Mózes törvényét. Mózes törvénye Isten szava, de mégis akik törvény alatt vannak, átok alatt vannak. A törvény mégis egészen másképpen szól, mint ahogy most szól már az Istennek az igéje.
Korintusiakhoz írt második levél harmadik fejezetében egy összehasonlítást találunk Mózes törvénye és a mostani ige között. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt, hát hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a dicsőséges az elmúlik, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. A népnek tehát Mózes törvényét hirdették, mert még nem jött el Krisztus. A törvény Mózes által adott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. És ezeket a kárhoztató igéket, mert ez kárhoztatta őket, ezt a halálnak kövekbe vésett szolgálatát is így fogadta a nép. Mennyivel inkább kell nekünk az Isten igéjét, amióta Krisztusban az életnek az igéje, nem a kárhoztatásnak az igéjét kell lesz nagy szeretettel és igazi nagy vágyakozással olvasni és hallgatni, nem a halálnak a kövekbe vésett szolgálata, az életnek, a kegyelemnek, a szeretetnek az igéje, mennyivel inkább. Tibor atyát hallották, dicsértessék, dicsértessék.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, köszöntjük Önöket a nagyváradi stúdióból.
1: Walter Dohma.
0: És Majoros Attila. Az ima szándékfogadás ideje érkezett el, elmondjuk az elérhetőségeinket.
1: 0259 420 555 és 0359 420 555-ös telefonszámon hívhatnak minket a kedves hallgatók. Hogyha rövid szöveg és üzenetet küldenek, azt megtehetik az SMS vonalunkra a 0758 420 555-ös számra.
0: De akár kattinthatnak a honlapunkra is, www.mariaradio.ro, ott pedig jobb oldalt fent a narancsága gombra egy újabbat kattintva már el is tudják küldeni a rövid szöveges üzenetet. Kedves hallgatóink, a mai általános ima szándékok között imádkozzunk megfelelő időjárásért, a békéért, imádkozzunk minden beteg gondokkal küzdő testvérekért, testvérünkért, az úton lévőkért, családjainkért, a vakációzókért, papírszerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Kezdjük először a honlapunkkal, nézzük, hogy milyen ima szándékok érkeztek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálás szívvel megköszönöm a Jóistennek a jóságát, melyel minden nap gondot visel rám. A mai szentolvasót és szentmisét felállom drága férjem gyógyulásáért, leányom megvilágosodásáért, hogy nyitott szívvel közeledjen hozzád. Felállom unokám következő sikeres és boldog tanévéért, még a saját egészségemért és lelki békémért, írja egy kedves hallgató Éva Salgótarjánból.
1: A mai rózsafűzért és miséket, imákat felajánlom unokahúgomért, akit ma műtenek Marosvásárhelyen, kéri egy csíkszeredai lakos.
0: Hát imádkozzunk érte és minden beteg testvérünkért, mi a marabi gyógyulást, felépülést kívánunk. Következő imakérésünket Mónika írja Brassóból.
1: Drága Istenem, mennyei atyám, kérlek, hogy békességet a családomban, küld a szent lelket segítségül, hálás köszönet, legyen békesség a testvéremmel.
0: Első telefonálunk pedig a vonalban van.
1: Halló, Mária Rádió. Üdvözlöm a kedves hallgatót. Igen. Hallgatjuk. Halló.
0: Élő adásban van a hallgató. Halló, halló. A kedves hallgató szerintem nem hallott minket, úgyhogy reméljük vissza tud még később hívni minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámunkon.
1: Addig is üzeneteket olvasunk be, felajánlom a mai napi imákat hálából a kapott segítségért, a fiamnak, testi-lelki egészségért, családom minden tagjának, és édesapám lelki üdvéért, Isten fizesse, egy hallgató Skandináviából.
0: Üdvözlük, üdvözlök őket nagy-nagy szeretettel. Egy hallgató Irén Váradról írja, a rózsafűzért felállom a drága Szüzenya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a sok kapott kegyelemért, gyermekeinkért, békért, áldásért és az összes hívekért.
1: Szentegyházáról is érkezett egy kérés. Imád kérek testvérem gyógyulásáért. Felajánlom a héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket testvérem jobbulásáért, családom egészségéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: És egy következő telefonáló már is a vonalban van, nem is várakoztatjuk tovább.
1: Halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Az irgalmasság rózsafűzérét fél szeretném ajánlani a férjem lelkáüdvé, édesapám lelkáüdvé, a hozzám tartozó összes halottaké, a tisztító tűzben szenvedő lelkeké, önmagami, édesanyámnak a lába gyógyulása, egy türelemi, hogy a Jóisten adjon neki egészségét, hogy tudja viselni a betegségét. Felajánlom a fiami, a menyemi, két unokám, az unokám ér, aki külföldön dolgozik a feleségével, hálából a szüzanyának, hogy szerencsésen visszaérhettek, a Jóisten adjon erőt, egészséget, hogy tudjanak dolgozni, felajánlom a testvéreim, a sógoraim, az ő családjuké, a Mária Rádió fennmaradásai, a világ békéjé, és az elmúlt a szomszédjaimé, a Jóisten mindenkinek adjon örök nyugodalmat, s az örök világosság fényeskedjék neki. Felajánlom önmagam is, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Az Úr hallgassa meg a kérését.
0: Nézzük, hogy milyen SMS-en kérkeztek. Lajos Svájcból írja nekünk. A rózsafűzés az imákat felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a rádió fennmaradásáért és szüleim a gyógyulásáért.
1: A következő így szól, fel szeretném ajánlani az irgalmasság rózsafűzért gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, gyermekemért, családom összes tagjaiért, egy mindennapos hallgató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a rózsafűzért, felajánlom családom minden egyes tagjáért, minden probléma megoldódásáért és egy jó munkahelyért. Újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a családomért, egészségét, békességét, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért, és még fontos szándékokért. Ugyanakkor felajánlom a családhoz tartozó halottak lelküdvéért. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Együtt fogunk imádkozni.
0: A mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját, írja egy kedves hallgatónk.
1: A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhülésért, családi békért, csíksomjói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával és közös halottaimért.
0: Dicsértessék, kezdjük a következő SMS-ünk. A rózsafűzért felállom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Írja kedves hallgatónk. Következő üzenetünk pedig így szól.
1: Imád kérek családomért, minden beteg gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, halottainkért, a problémák megoldásáért, minden rokonomért, önökért és a világ békéért. Köszönöm szépen.
0: Újabb telefonáló a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tetszik hallani?
1: Igen, mi halljuk nagyon jól. Halló?
0: Igen, mi jól halljuk.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Tessék
2: mondani. A rózsafűzét, a szentmiséget felajánlám a Máris Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a gyermekem lába gyógyulásáért. Térjük tisztasebb, a drága jó Istenem segítsen, gyógyissa meg neki. Az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és a család békességért, a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a gyermekem nyugalmáért, a drága gyermekem 3 éve, hogy a temetőben van, és a 2 unokámért, drága jó Istenem, adjon nekik egészséget, szerencsét, boldogságot az életükbe. Édes Istenem, hallgass meg a könyörgésemet. Drága jó Istenem, légy velünk. Köszönöm szépen. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Hallgassa meg az Úr a kérését. Közösen fogunk imádkozni.
0: Nézzük a további SMS-eket. Imád kérünk családomért, minden beteg gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, halottainkért és a problémáink megoldódásáért, így a következő hallgatónk.
1: A rózsafűzért, a szentmisét fölajánlom családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm szépen.
0: Újabb telefonáló.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én is ezt a szent olvasót szeretném felajánlani a családom egészségért, békéért, szeretetért, az utasokért, a családom elhunytjaiért, a rózsafűzér tagjaimért, és mindazokért, akik rászorulnak Isten irgalmára.
3: Marika néni voltam Temesvárról.
1: Köszönjük szépen.
0: Puszi Marika néni, üdvözlök a temesváriakat nagy szeretettel.
3: Átadom nekik, köszönjük szépen.
0: Kellemes
3: szép délutánt kívánok mindnyájuknak.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk áldott délutánt. No, nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek még.
1: Imád szeretnék kérni a szomorúságomért és lelki betegségből való gyógyulásomért. Kérem a Szent Szűzanya oltalmát. Köszönöm.
0: Hát imádkozunk minden depresszióval küzdő testvérünkért és a szenvedély betegekért is. A mindennapi imád hálából az egész családomért ajánlom fel testi-lelki gyógyulásért. Istenem, könyörülj rajtunk, és minden problémánk megoldódásáért is kérünk téged. Zárul az SMS.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, és egy nagyon fontos szándékra, Jézuson bízom benned. Legyen meg az Úr akarata.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké dicsértessék.
4: Ezt a rózsafűzért imákot önökkel imádkozva felajánlom a beteg ismerőseimét és a saját magam gyógyulásáért. Kérve jó Istentől erőt, türelmet, kitartást és vigasztalást, imádkozom a gyermekeim egészségükért, a hitük megerősödéséért, szerencséjükért, a háború megszűnéséért, a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért, hallgatóiért. Imádkozom az elhunyt szeretteim lelki üdvéért, a tisztító tűzbe szenvedőkét és mindazon lelkekét, akikét senki sem imádkozik. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek, Gyergyóból egy mindennapi hallgató vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen. Adjon az Úr önnek teljes gyógyulást.
0: Az összes áldozó imád felállom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért és tisztánlátásért, így egy kedves hallgató.
1: Fiam gondjai megoldásáért, egészségért ajánlom a Szent Rózsa fűzért, egy édesanya.
0: Imád kérünk áldásért a munkánkra és a doktori sikerekért, így egy kedves hallgató.
1: Dicsértessék, ezt a rózsafűzért felajánlom családi békéért, a gonosz távozásáért, feleségém hitéért és türelemért. Kápolnásról kérik.
0: Újabb telefonáló a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen.
5: Anyikó vagyok Brassóból.
1: A jó Istennek.
5: A jó Istennek, hogy bejutottam. És a rózsafűzért én is felszeretném a Sándor testvéremnek, a családjáig, főleg a Sanyikáit a testvéremét, mert körúton van. A Jóisten kérem, és a minden nap a szűzanyától óvja meg Bajtó Balestő a rendesőző. Ma reggel is telefonált, hogy hogy vagyok, mit csinálok. A családjáért, Váliét, Érikáért, és főleg Magikét. A Jóisten, és minden nap imádkozok Attila, a testvérednek a gyerekeit.
0: Köszönjük szépen.
5: Feladták abban az időben, 2004-ben, hogy imádkozzunk a testvéredét, akkor most is minden nap imádkozok, főleg a Mára Rádióit, a fennmaradását, és nem sokára én is fogok küldeni pénzt, mert nekem is még kiadások vannak, egyedül vagyok, de
0: legfontosabb,
5: fogok küldeni.
0: Legfontosabb, hogy, legfontosabb, hogy imádkozz velünk, jó? És imádkozz értünk is, jó?
5: Igen, én testvéremékkel imádkozunk, a jó Isten óvja meg minden nap. Bajtó, ma is kérdezem, hol van Sanyika? Messze vagyok, imádkozz értem. Sanyika, ne buszolj, mert minden nap imádkozom értem.
0: Na mi is imádkozunk, Sanyiért jó utat neki.
5: Misét ajánlok fel értem, rózsafüzét ajánlok fel, minden nap imádkozom értik, minden nap. A jó Isten, a szitanyát kérem meg, óvja meg. Főleg Magikat, Attila.
0: Köszönjük szépen.
5: Köszönöm a jó Istennek, a szűzanyának, hogy vannak.
0: Mi is köszönjük, hogy vagy nekünk, hogy vannak nekünk. És kedves hallgatóink, le is járt az időnk, az ima szándékokra szánt idő. A kedves hallgatókat meghívjuk, hogy a szignálok után majd imádkozzák velünk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Tartsanak velünk ma is.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus, fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai szép napon is velünk imádkozták az Irgalmasság rózsafűzérét. Neked Dalma, megköszönöm, hogy a mai napon is onnan a jó messzi Bialkeresztesre ide befutottál hozzánk a stúdióba, mint a szegedi gyors. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Téged elengedünk, hiszen a családod vár. Jó utat, és hát reméljük, hogy jövő héten szerdán ismét találkozunk veled.
1: Nagyon szépen köszönöm. A jó Isten áldjon mindenkit.
0: Akik önöktől búcsúznak, további jó rádió hallgatást kívánva.
1: Walter Dalma
0: és Majoros Attila, viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük ismét a kedves hallgatóinkat a nagyváradi stúdióból. Szerda délután összegyűltünk ismét egy rövid beszélgetésre. Aki köszöntik önöket?
2: Kovács Katalin,
3: Vidikán Lokodi Tünde,
4: Majoros Attila,
5: Tibor atya
1: és Majoros Gabriella. A mai témánk az a család lesz, és azon belül is a család legfontosabb értékei, erényei. Mindannyian családban élünk, kinek kisebb, kinek nagyobb családja van, ezért úgy gondolom, hogy igazán a szívünkhöz közel álló ez a téma. De mit is gondolunk a családról? Egy felmérés során gyerekeket kérdeztek, hogy nekik mit jelent a család. Szerintem a család az, akikkel a legjobban érezzük magunkat az egész világon, mondta egy 4,5 éves kisfiú. A család fontos, mert akkor érezzük jól magunkat, ha tudjuk, hogy van családunk, és vannak, akik szeretnek, támogatnak és segítenek. Ez egy 6 éves kisfiú véleménye. Ferenc pápa a család a találkozás, a megosztás, a magunkból való kilépés helye, hogy befogadjuk a másikat, és közel legyünk hozzá. Ez az első hely, ahol az ember megtanul szeretni. Számotokra mit jelent a család?
5: Akkor kezdeném én, hisz én családba születtem, de mégsem egészen. Tehát nem kell félreíteni, nem a gólya hozott. És mivel, hogy ti éltek családban, ezért én most megelőzlek benneteket, és elmondom, hogy én hogy látom papként a családot. Hát mindenképpen a család egy én úgy fogalmaznám, hogy egy olyan életállapot, amelyben a határok nagyon szűkek, de mégis az egekig érnek. És ebben azt hiszem benne van minden, hogy a család, abban olyan értékek vannak, és olyan értékeket lehet elsajátítani és örökölni, amelyeket életed végéig hordozol magadban. Viszont vannak olyan dolgok is, amelyeket ki kell küszöbölj magadból, és amely a fejlődéshez vezet, és vezethet, ha azt közösen együtt csinálják. Ilyen értékek, amelyek a családban számomra a legfontosabbak, a szolgalelkűség, az alázat, a türelem, a hűség, és az elköteleződés, és ezeknek a tégláknak a habarcsa, ami összefogja őket, az nem más, mint a szeretet. A Szentírásban is nagyon sok utalás van a család intézményére. Ha a Teremtés könyvét kezdjük, akkor ugye azt látjuk, hogy az Isten látta, hogy az embernek nem jó egyedül, ezért teremtette egy társat melléje, és férfinek és nőnek teremtette. Tehát innen indul ki a család, de későbbiekben majd a példabeszédekben és Szent Pál apostolnál is sok mindent lehet érdekes szentírási részeket találni, amely a családot határozza meg, és azon belül pedig elmondja, hogy egy férfinek és egy nőnek mi a kötelessége családon belül. És ugye nem csak arról van szó, hogy a nőnek engedelmeskednie kell, és amit a legtöbben hangsúlyoznak, amikor a családról van szó, és hogy a férfi szeresse a feleségét, hanem külön-külön meg van említve a Szentírásban az is, hogy kinek mi a kötelessége egymás iránt is, és a gyerekek iránt is. És ez a 10 parancsolatban is ugye meg van fogalmazva, hogy ami mindenkire vonatkozik, hogy atyádat és anyádat tiszteljed. És ezért mondtam azt, hogy a szülők iránti tisztelet, ez csak akkor valósulhat meg, hogyha már maga a szülő is úgy neveli a gyerekét, de ebben nem akarok most belemenni, ez csak egy zárójel volt. Tehát a Szentírás is nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy mi egy apa szerepe, mi egy férfi szerepe, hogyan kell dolgozzon egy családon belül, példabeszédek könyvét ki kell nyitani, és abban minden benne van, ugyanúgy a feleségnek, a nőnek is. Én úgy gondolom, hogy a család az egyik legegészségesebb állapot, amelyben az ember teljesen ki tud bontakozni, és az önértékelését teljesen gyakorlattá tudja váltani.
2: A család az a társadalom legkisebb sejtje, és ha nincs család, nincs társadalom. Azt látjuk, hogy a család ellen a legnagyobb támadások vannak. Amerre csak nézünk, a családot támadják, és pont azért, mert a gonosz pontosan tudja, hogy a családot támadva és a családot szétzilálva az egész társadalom szétzilálódik, az egész világ szétzilálódik. Hisz a családban tanulunk meg szeretni. A családban tanuljuk meg a kölcsönös tiszteletet, a kölcsönös lemondást, a vágykésleltetést, és még egy csomó mindent mondhatnék. Igazából a család az a Szent Háromság földimása, azt hiszem.
3: Lehet, hogy nem tudok ilyen nagyokat és szépeket mondani. Számomra a család talán a legmélyebb szeretett közösség, amiben élhetek. Egyetértek azzal, amit ugye Kati is mondott, hogy nagyon sok nehézség éri a családot, és ugye a gonosz azon van, hogy ezt felbomlassza. És ha körbenézünk a nagyvilágba, akkor sajnos nagyon sok beteg családot, vagy széthullott családot látunk, és nem mondjuk azt, hogy ezek a mai fiatalok milyenek, mert ezeket a mai fiatalokat, ezek a mai családok nevelik és adják a társadalomnak. Tehát az, hogy milyen lesz a jövőnk, ha lesz, és reméljük, hogy lesz, az attól függ, hogy milyen lesz a család. És az, hogy milyen a család, az meg attól függ, hogy milyen vagyok én. Mit tudok beleadni, hogy tudom ott megélni, hát az életszentséget a legmaximálisabb fokon. Úgyhogy számomra a család az óriási érték, ajándék, küzdőtér, hogyha nevezhetném ennek, mert ugye itt lehet mindenféléket is gyakorolni, és akarom azt hinni, hogy az életszentségre vezető út.
0: Mi a család? Hát a legvagányabb hely a világon. Mici Mackó mondta nagyon jól, hogy hol van az otthon, ahol ki tudod engedni a pacakodat. Ahol nem kell behúzva tartsd a hasadat, és nem kell szépnek mutasd magad, ahol tudják, hogy igaziból hány pénzt érsz, és szeretnek úgy, ahogy vagy. Én így képzelem el a mennyországot is, hogy nem azt fogják nézni, hogy most hány ezer rózsafűzért mondtál el, és hogy milyen jókat tettél. Jóisten úgy fog szeretni, ahogy vagy. És most is úgy szeret, ahogy vagy. Persze sokkal jobban fog örülni, hogyha sok jót tettél az életedben, de hiszem, hogy ugyanolyan szeretettel öleli a kicsit gyengébb embereket is majd magához, mint a hűvös szenteket. Hát a család az egy nagyon nagy találmány, és ilyet csak a Jóisten találhatott ki, és ahogy Kati mondta, tényleg azt kell mondjuk, hogy nagy támadás alatt van a család, hiszen ha már férfiként akarsz élni, és férfias vagy, már durvának számítasz. Ha nőként próbálsz szüzanyaként csendben lenni, és csendben végezni a munkádat, akkor nem vagy elég feminista, nem vagy elég...
2: Papucs vagy.
0: Nem vagy elég karrierista, tehát sehogy nem jó, és pont ezért csinálom például én, és remélem az én házam népe, és hogy mi úgy élünk, ahogy szeretnénk, és ahogy tanultuk. Ha mindenki más a falunapra megy, mi akkor is szentmisére megyünk, lehet aztán kimegyünk mi is majd a koncertekre, de mi úgy éljük, ahogyan hiszik, hogy ez jó. És sajnos nagyon sok család él hasonlóan így, csak más szabályrendszer szerint. Ezért kell imádkozzunk, és hát példát mutassunk a családunkban is, hogy lehet másképpen is, és a Jóisten törvényeit betartva családot alapítani, így élni, és szerintem a példánk által tudunk a legtöbbet tenni, hogy ti is mondtátok, Tünde is mondtad, hogy ahogyan te élsz, azt kell lássák mások. Úgy kell a mi gyerekeink, vagy más emberek megkívánják azt, hogy milyen szép családban él. Milyen szép, hogy van anyuka, apuka, vannak gyerekek, és hát reméljük, hogy mindenkinek sok gyerek lesz majd, mert én hiszem, hogy így szép egy család. Hát nem ezt látjuk sajnos mi sem Szent Jánoson. Egy barátom mesélte néhány évvel ezelőtt, hogy bizony itt Bihar megyében van olyan iskola, ahol a 32 gyerek közül 3-ban van anyuka és apuka egy családban, ami nagyon-nagyon szomorú, és hát láthatjuk, hogy a barátaink körében is mennyi a válás, mennyi a rosszul sikerült házasság. Kell imádkozunk azért, hogy a mi gyerekeink előtt ne az a példa maradjon, amit a világban látnak, hanem az a példa maradjon meg, amit otthon látnak, és arra törekedjenek majd ők is.
1: Köszönöm szépen nektek ezeket a gondolatokat. Felsorolok néhány erényt, értéket. Megbocsájtás, tisztelet, elköteleződés, hála, kommunikáció, türelem, szeretet, elfogadás, alázatosság, őszinteség. Mit gondoltok ezek közül, vagy ezek mellett? Melyek azok az értékek, amelyeket családot jellemezniük kellene?
2: Azon gondolkodtam, míg olvastad, hogy ezekről az értékekről mind-mind megérne egy tárgyaljuk meget. És azon gondolkodtam, míg Attila beszélt, hogy ugye én az előző tanévet egy középiskolában, egy nagyváradi középiskolában töltöttem, ahol igen, 25-27 fős osztályok vannak, és már nem az osztályok kétharmada él zilált családi életben, hanem, ahogy te mondod, 2-3 gyerek él rendezett családi életben. Azért gondoljuk meg, hogy amikor egy osztályban 10%-a gyerekeknek él rendezett családi körben, tudom, Székelyföldön ez nincs így, Észak-Erdélyben nincs így, de itt ez a tény, hogy nagyon-nagyon sok család van szétzilálva. És akkor ugye Gabika olvasta ezeket az erényeket, a mai világ számára ezek az erények kinevetendőek, kinevetnek minket. És most elkérem tőle egy pillanatra, hogy ugye beszélünk arról, hogy megbocsátás. Hát ha megbocsájtasz, akkor nem vagy normális. Tisztelet. Nekem jogom van. Elkötelezettség. Szerelmes vagyok másba, jogom van ott hagyni a családot. Tehát, és sorolhatnám, nem szeretném, de az a helyzet, hogy talán nem is új értéket mondanék, mert annyira szépen összefoglaltad. Én azt mondanám, hogy a példánk mennyire fontos, hogy ezt a megbocsátást, a kiengesztelődést, a tiszteletet, hogy ezt eléjük, éljük. Hisz hallottátok már enszer, és a hallgatók fülén is ez folyik ki, hogy az egyetlen szentírás, amit ezek a családok olvasnak, az a mi életünk.
3: Én is ismételem talán magam, viszont továbbra sem változott a véleményem, és talán azért is ismételem el, hogy ezek úgy gondolom azért nem értékek a mai ember számára, mert ezek nem egyszerűek. Tehát ez mind nehéz, ez fáj, ez mikor pont rossz napod van, és még jön a másik, és még ő is oda dörg két olyan szót, hogy csak pont az nem hiányzott, akkor még jusson arra energiád, meg erőd, hogy megbocsássál neki, hogy elnézed, hogy megértsed, hogy neki is milyen napja volt a munkába, és ne akart kitekerni a nyakát, ugye itt még jó, hogy nem televízió vagyunk, és nem látják itt a kedves hallgatók a köztes dolgokat. Tehát most érek rá arra, amit ugye mindig ismételni szoktam, amivel talán még kiegészíteném, az az áldozatvállalás. És ez az, amit manapság az ember nem szeret. Tehát ami nekem nehéz, ami nekem fáj, amiért én el kell viseljek valami nehezet, azt nem szoktuk kérni. Pedig, ha egy kicsit belegondolunk mélyebben az életünkbe, és ha visszatekintünk, azt kell, hogy mondjuk, hogy minden olyan dolog, ami az életünkben van, és jó dolog, meg kellett küzdjünk. Tehát semmit se kaptunk csak úgyni ingyen, hogy oda pottyant az ölünkbe, hanem sok munka van benne. Ugye 10-20-50 év leforgása alatt mennyi minden történik egy ember életében, és biztos vagyok benne, hogy vannak nehézségek, és ezt mindenki tudja, mert mindenféle fajta problémába beleütközöl. De hogyha vállalod ezt az áldozatot, és ugye itt visszatérek arra is, hogyha az ember kereszténynek vallja magát. Nekünk Jézus megmutatta a példát, megmutatta, hogy kereszt nélkül nincs feltámadás. Tehát ez a mi útunk is, és akár mennyire is akarjuk kikerülni, valószínű, hogy imittam ott majd fejre esünk, vagy ugye van az a bizonyos mondás is, hogy egy adott pillanatban eljutsz egy szakadékhoz, és nem tudsz átmenni. Viszont, hogyha a te keresztedet oda teszed, azon keresztül tudsz menni, és hiába cserélnéd le, hogy egy kisebbre, vagy csinosabbra, az lehet nem fog keresztül érni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell félni a nehézségektől és attól, ami fájdalmat okoz, mert ha vállalod az áldozatot, akkor annak megjön a gyümölcse is, és hiszem, hogy számomra is, mint egyén, de a család számára is ez óriási érték.
2: Áldozatról és az áldozatvállalásról beszéltél, és azt mondtad, ugye, hogy igazából annak van értéke az életünkben, ami nehéz volt. És akkor most nézzük meg a mai fiatalokat, hogy tényleg úgy neveljük őket, hogy jaj, csak ne szenvedjenek annyit, és mindent alájuk teszünk, minden kész vágyaikat nem késleltetjük, és nem tudják értékelni. Pont ez az áldozatvállalás az, ami nagyon-nagyon hiányzik a mai gyereknevelésből és családból.
5: Én, amivel még kipótolnám ezeket az erényeket, és úgy gondolom, ami a legfontosabb egy család életéből, az a hit. És ugye a hit a szabaddá tesz. És akkor benne van már automatikusan a családi erények között, akkor a hit, szabadság, ami nagyon fontos. És amit még hozzáfűznék nagy plusszal és három fejkiáltó jellel a végén, az igazságosság. Őszintének lenni az benne van, ahogy hallottam a felsorolásban, viszont aki őszinte, az nem biztos, hogy még igaz, vagy igazságos. Tehát én úgy gondolom, hogy aki hitben él, az már szabadságban él, szabadon él, és aki szabadon él, akkor az már igazságosan él. És ahogy mondottam az előbb is, az első kérdésre válaszolva, ezt meg tudja tetőzni a szeretet, mert ezt szeretetből teszed. Tehát a hit körül öleli azt a családi fészket, akkor azt nem érheti semmi bántódás. És Szent Pál írja az egyik levelében, a Timóteushoz írt levélben, pontosan már nem tudom a szentírási versnek a számát, de arról szól az egész idézet, hogy az a házastárs, aki nem tudja vezetni a családot, hogy tudja ismertetni és védeni Isten országát. Tehát ezért fontos a hit, ezért fontos az, hogy ezt együtt, közösen, szabadon és igazságosan. És akkor természetesen Isten országa itt van köztünk.
0: Tibor atyám, ki mondta azt, vagy kitől van az a mondás, hogy szeress és tégy, amit akarsz?
5: Szent Ágoston.
0: Hát én ezt kiegészíteném azzal, hogy ugye ez volt a kérdés, hogy mik azok az értékek szerintünk, amelyek egy családot jellemeznek, vagy jellemezniük kellene. Hát szerintem ez a pár szó, hogy szeress jól, és tégy, amit akarsz. És ebben a szeress jólban benne van mindez, amit elsorolt Gabika, és sajnos benne van az is, amit Tünde és Kati mondott, hogy bizony nem szabad hagyni, hogy a mai gyerekeinknek minden az ölükbe hújjon. Mert nem fogja megtudni, mit jelent az megdolgozni érte, nem fogja tudni megbecsülni, és nem fog tudni vele mit kezdeni. Milyenek voltak a mi szentjeink régen? Gondoljunk egy Szent Ferencre. Kiment a természetbe, és örült. Tehát nem kellett egy különösen dolog ahhoz, hogy örülj. Mi kell a mai embernek? Kell egy legszuperebb számítógép, rajta legszuperebb programokkal, internettel, hogy örülni tudjon. Kell egy telefon, a lehetőleg a legszuperebb, azért, hogy örülni tudjon, hogy azt tudja egész nap nyalogatni. Kell a legjobb kábeltelevízió csatorna, hogy örülni tudjak, hogy az esti filmet megnézem. Mindig kell az örömömhöz valami. Mit tudtak a régiek? Én emlékszem, nagymamáinknak szinte olyan szegényen éltek, szegények itt a hegyalján, jóisten nyugtass őket, szinte semmiük nem volt. És mégis boldogok voltak. Én ezt hiányolom a mai családokból, hogy mindig valami kell ahhoz, hogy te boldog legyél. Hogyan tudtak a mi őseink boldogok lenni? A háború után étel se volt, tűzifájuk se volt, mégis valahogy összefogtak, valahogy kialakult, és sokkal boldogabb voltak sokszor, mint mi, amikor pontosan jön a busz, beütöm a telefonba, és minden adatot elérek, és mindenkit elérek, és mégis Tibor atya szokta mondani, hogy soha ennyi magányos ember nem volt. Mit? Mi az, amit elrontottunk?
5: Ezt hozzáfőznék még egy gondolatot, de folytasd tovább, csak zárójelbe, hogy ezelőtt volt kommunikáció egymás közt, volt beszélgetés. Most meg nincs személyes kontaktus, nincs egy olyan, hogy oda megyek és átölellek, hanem küldjük az ilyen mosolygós szimbólumokat telefonon keresztül, meg ölelő karokat, de nincs fizikai kontaktus, nincs fizikai szemtől szembe tárgyalás, mint ahogy most mit csináljuk, ugye? Tehát ezelőtt ez megvolt. Tehát ahogy mondtad, a nagymamák kiültek a kapuba,
0: bizony,
5: és elmondták a falu híreit egymásnak, kispékelve még, de beszélgettek egymással, hogy elmondták az örömüket, a bánatukat. Akkor volt az úgy be a Facebook közösség a kapu előtt a lócákon.
0: És még internet sem kellett hozzá. Lehet egy pohárból jobb volt, vagy egy kávé.
5: Igen.
0: Hogy a mai ember tényleg kifele él. Azért élsz, hogy másoknak te bebizonyítsd, hogy te is olyan vagy, vagy olyan tudsz lenni. Nem azért mész a tengerre, vagy mész a hegyekbe, vagy mész elnyaralni, hogy te jól érezd magad. Én legalábbis próbálom aratani a gyerekeimet, hogy ne attól legyél boldog, hogy azt más lássa, hanem attól legyél boldog, hogy te ott vagy egy helyen, azt a világot szagold meg, tedd bele a lábadat a vízbe, simogasd meg azt a kis cicát, azt a kiskutyát, örülj annak a fagyinak, de ne annak örülj, hogy lefényképeztem, és mindenki lássa, hogy én most milyen pizzát ettem. Tehát ennek semmi értelme. Hát a mai világemberének ez az értelme, de...
5: És így élnek a családok.
0: Igen.
3: És akkor rögtön, ahogy beszéltél, eszembe jutott, hogy még azt is oda tehetnénk, mint érték, a megelégedettséget. Mert
2: szerintem a mai ember számára ismeretlen. Tehát nem ismerem remélni, hogy értik a mai fiatalok, ha bekapcsolják a rádiót, hogy mit jelent az, hogy megelégedettség.
3: Én pont azon gondolkodtam, hogy ahogy mondtad, hogy nem volt ez, nem volt az, nem voltam az, viszont voltak ők egymásnak, és tudták egymást értékelni. És úgy fejlődött ugye a társadalom, azt hittük, hogy mennyivel jobb lesz, hogy ilyenünk is van, olyanunk is, amolyanunk is, csak hogy ez a sok minden, ez mind azt idézi elő bennünk, hogy még többet akarunk, még egymásabbat. Ha már kipipáltam az egyik tengerpartot, pipáljam a másikat is. Ha itt tettem egy pizzát a másik pizzázóba is, és már is kommentáljam a világhálón, hogy melyik a jobb, és hova menjél. Tehát, hogy mindig más kell, és nem tudunk soha betelni, meg elégedni. Ezért talán még kérhetnénk ezt az értéket is mellé.
5: Én még hozzáfűzni, pedig azt mondtam, nem beszélek sokat, mert nem élek családban, de hát igen, rádió hallgatói nagy család.
2: Hogy ne érted? Igen, meg hát családban éltél, hát,
5: persze,
2: nem?
5: Nyilván. És láttam az egyik csatornán, volt egy nagyon érdekes ilyen dokumentumfilm, amelyben fiatalokat kérdeztek meg, hogy mihez fordul akkor, abban a pillanatban, amikor csalódást érez, vagy elkeseredettséget, meg ilyesmi. És 10 fiatalt kérdeztek meg, és szinte mindenki ugyanazt válaszolt, annélkül, hogy tudtak volna egymásról. És az volt a válasz, hogy hát keresek egy olyan zenét, amely megnyugtat. És akkor tovább kérdezték, hogy akkor arra mire figyel, a zenére, a dallamra, vagy a szövegre. És mindenki azt mondta, hogy a dallamra. Én nagyon el voltam úgy magamban egy picit keseredve, hogy ilyenkor én oda szaladtam a nagymamához, vagy édesapámhoz, átöleltem, és a nagy sírós szemeimmel ránéztem, és akkor ő megkérdezte, fiam, mi a probléma. És akkor megmondtam, most mondok egyet, hogy ráléptem a macska farkára, és megkarmolt esetleg, és akkor nekem ez fájt. De akkor volt, akihez menjek, de ugye akkor nem volt telefon, nem volt internet, lehet, hogy én is akkor azt csináltam volna, viszont ez egy nem egy természetes dolog. És úgy gondolom, hogy a családban most ez is hiányzik, ahogy Kati is mondta, hogy nem tudják mi az, hogy fájdalom, nem tudják mi az, hogy szenvedés, és amikor majd oda kerülnek, és ők alapítanak családot, tehát az a gyerek, amelyik nem tapasztalja meg már a családban a keresztet, ahogy mondta Tünde és meg Kati is, akkor az már családosként kell ezzel szembenéznie, és természetesen fennáll az a lehetőség, hogy gyorsan és hamar depressziós lesz, és mindenféle szenvedélyhez fog, neki fog kezdeni. Tehát én a családi értékek közé tenném ezt is, hogy a helyes kommunikáció a gyerek és a szülő között.
1: Köszönöm, és olyan jó, hogy megbeszéljük, megtárgyaljuk a dolgokat, mert mindenkinek van egy kis gondolata, egy kis meglátása, és így alakul ki egy kerek egész. Hát ahogy mondtátok, ugye már az őseink is élték, és jobban megélték a családot, a különböző erényeket, amiket felsoroltunk és megbeszéltünk. Igen, már Szent István királyunk is jó néhány évvel ezelőtt a fiához írt intelmekben minket is int arra, hogy talán hogy kellene éljünk családban is. A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas, légy türelmes, légy erős, légy alázatos, légy mértékletes, légy szelíd, légy becsületes, légy szemérmes. Azt hiszem, hogy házi feladatból bőven van itt ebben a néhány mondatban, amit nem is részleteztem, csak ugye a legfőbb dolgokat olvastam fel számunkra is, és kedves hallgatóink számára is vannak itt megélnivalók, azt hiszem. Ahogy mondtátok, a mai fiatalokat mi neveljük, és talán úgy tűnik, és nem is úgy tűnik, mert ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy a fiatalok egyre nehezebben kötelezik el magukat, félnek az elköteleződéstől, félnek attól, hogy ez az új helyzet miket hoz. Nagyon sok fiatalt látunk, akiknek nincs bátorságuk megházasodni. Befejezésül arra kérnélek titeket, hogyha tudnátok mondani néhány gondolatot, néhány bátorító szót azoknak a fiataloknak, akik esetleg most hallgatják a rádiót, és talán ott lebeg a kérdés, hogy megházasodjanak, vagy nem merik megtenni ezt a lépést, mit tudnátok üzenni?
2: Van egy olyan közmondásunk, hogy az vagy, amire figyelsz. Én azt szeretném ezeknek a fiataloknak üzenni, hogy nézzenek körül a környezetükben, és biztos vagyok benne, hogy legalább egy olyan házaspárt találnak, aki 10, 20, 30 vagy x éve együtt van, és az a példa, amit ők látnak, az inspiráló, az motiváló, az csugalja nekik, hogy vágj bele. Hát dobog a szívem, mikor ilyesmiről beszélek, hisz tudjátok, hogy hivatásunk Lacival ez is, és én kikiabálnám 24 év házasság után, hogy házasságban élni jó is a legszebb dolog a világon, a legnagyobb ajándék, de írtózatos munka. Viszont Tündét és Attillát kapcsolnám össze, hogy ha nem próbálják ki, nagyon bánni fogják, illetve csak a nehéz munka után jön meg az ajándék. Nehéz munka helyett nem lesz. A harmónia nem öntermő fán nő, szoktam mondani, a szomszéd kertje nem azért zöldebb, mert sütteti a napon a hasát, hanem mert dolgozik rajta. Úgyhogy kedves fiatalok, hajrá!
3: Nekem az a gondolat jött most, hogy azt mondjuk mindig manapság minden relatív. Attól függ, hogy állsz hozzá, attól függ, milyen szempontból nézed. De a család az egy biztos dolog, amiben lesz kaland, lesznek örömkönnyek, lesznek bánatok, lesznek vidám percek, sok kacagás. Minden, amire vágyhat az ember, azt ott megtalálja. De ehhez ugye kell bátorság, és mit mondott Jézus, hogy bátorság, én veletek vagyok, legyőztem a világot. Tehát le tudja győzni bennünk is a rossz dolgokat, hogyha engedjük, és hogyha vele indulunk, és vele fogunk belevágni, vagy vele fognak belevágni, kedves fiatalok, akkor biztos, hogy sikerre fogja őket vezetni.
0: Hát én tudjátok, hogy mint minden pasi szeretem a hasamat, és egy olyan példával jövök, hogy szerintem a család az olyan, mint egy jó sütemény. Mert mondjuk, hogyha a rossz az a só, és a jó a cukor, pedig ugye nem mondhatjuk ezt ki, de mondjuk most így, hát ti kedves feleségek nagyon jól tudjátok, akik sütöttök, hogy mennyire fontos, hogy legyen cukor is egy süteményben, meg só is. Az adja meg az ízét. Ilyen a család is. Persze fontos, hogy te, mint férfi és nő, milyen alapanyagokat hozol ebbe a finom süteménybe majd, amit összegyúrtok ketten, a Jóisten segítségével, a Jóisten megadja azt a kovászbe, amitől ez kialakul, és szépen meg fog pirulni, vigyázzatok, oda ne égjen. Tehát ez csak rajtatok függ, hogy milyen lesz. Érdemes belevágni, nagy kaland, biztos, hogy nem lesz könnyű, azt senki nem ígérte, de hogy aztán te mondtad tűnő, hogy ez egy biztos dolog ebbe. Erre, hogyha lesz egy családotok, tudtok majd rá számítani, akkor is, ha a legrosszabb napotok lesz, lehet, hogy egy hét múlva ti viszitek majd a hátatokon a családot, és ha majd a gyerekek kiröpülnek, lesz hova visszajöjjenek, ha nincs hova visszajönnek, mi lesz az origó, mi lesz az a nulla pont, ahova visszatérjenek. Úgyhogy hajrá, legyetek bátrak.
5: Én onnan indulnék ki, hogy a zaj az egy olyan fölösleges jel, amely káoszt teremt magunk körül. És én azt üzenem a fiataloknak, hogy keressék a csendet, amelyben megszületik az örök beszélgetés.
1: Azt hiszem, ez méltó végszó a mai műsor, és köszönöm nektek ezt a sok értékes gondolatot, amit megosztottatok velünk. Arra hívjuk kedves hallgatóinkat, hogy a továbbiakban is tartsanak velünk, hallgassanak minket. A nagyváradi stúdióból búcsúznak önöktől.
2: Kovács Katalin,
3: Vidikán Lokodi Tünde,
0: Majoros Attila,
5: Tibor Atya,
1: és Majoros Gabriella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivettem a hálót, válaszolta Simon. És így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Egyik kedvencem a csodálatos halfogás. Nem egy hosszú történet, de bennem nagyon az tükröződik. Nincs is benne így a remény, de hogy talán az, amikor Simon Péter feladja a küzdelmet, hogy tényleg egész éjszaka kint voltak. Most így belegondolok, hogy így a mai világban mennyire érdekes lenne, hogy én is kimennék tengerbe, és például elmennék így halászni, vagy horgászni például. És hogy miért is ez a történet ragad meg engem, hogy de türelem fázist érzem magamban, ami nincs meg. Tetszik így ebben a kis történetben, hogy Simon Péter így elvesztette magában így ezt a reményt, hogy tényleg egész éjszaka kint voltak, és tényleg egy halat nem tudtak kifogni, és a hal akkoriban egy étel volt, szóval, hogy szükséges eledel. És hogy kint vannak egy éjszaka is, most is ezt látva így néha magamban, hogy feladtál volna mindent, és akkor megjelenik előtte Jézus, vagy valami jel, és hogy teljesen így változik. Ők is sikeresek lettek, vagy másnap két zsáknyi halat is ki tudtak fogni, és én is talán néha ezt érzem így a pörgő életemben, hogy talán így néha így elvesztem így a türelmemet, vagy így a reményt, és tényleg adatik valami jel, vagy valaki, aki be tudja aranyozni így a addig süllyedő napomat, vagy nem is napomat, valami programtermemet, vagy bármi, vagy csak egy ötletet adni, amivel kicsit megint a gondolatmenetem változni fog.
1: Pont a család edző gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Waldens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
1: XIV. Leó a Waldens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Waldens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Waldens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Waldens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodétó Szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nemkormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogy ha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodétó Szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
2: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
1: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését, az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodéto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodéto Szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
2: Protección maternal de María Santísima.
1: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leo pápa.
0: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádió üzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
0: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvényszékek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, Amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívással fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kísérjei meg a jelenlegi nézelkeltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bántorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vész el, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreuntását és hazájuk pusztulását. Adja a mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
3: A nostra paterna benedizione.
0: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatásra, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent V. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a szent élekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tűze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: As we join together from around the world to pray the Holy Rosary, perhaps you have never heard of this Marian sanctuary before, but the history of devotion to the Mother of God under this title stretches back over 1,000 years. According to tradition, the Mother of God has for centuries been honored under the title Our Lady of Wilsdon. The very place name Wilsdon means spring at the foot of the hill, and a holy well has been associated with the original shrine that was sited in what is now the Anglican parish church.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Sepri Szent Györgyi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. A Rózsa Fűzér zarándoklatunk folytatódik, és ahogy hallják a kedves hallgatók a háttérben, ma a Willesdeni Miasszonyunk egyhelyről, Londonból közvetítjük a mai Rózsa Fűzér. Stephen Willis atya a szertartást, ő vezeti a Willesdeni Miasszonyunk egyhelyének a rektora, és Toby Lees atya a londoni Mária Rádió igazgatójának közreműködésével. Most éppen a kegyhelyről beszélnek, ezt foglalom én is össze, lehet, hogy korábban még soha nem hallottak erről a kegyhelyről, pedig az Isten Anya e cím alatt való tiszteletének története több mint 1000 évre nyúlik vissza. Tehát nagy örömmel köszöntöm önöket Isten Anya boldog domonkosának emléknapján a Nemzeti Kegyhelyen, amely északnyugat London nyüskő utcái között található. Öröm számomra, hogy a világ minden tájáról együtt imádkozhatjuk a rózsafűzért. Bár a Mária tisztelet eredetéről keveset tudunk, a hagyomány elbeszéli, hogy Atelestának egy estéppel korábban egymással rivalizáló és egymástól különálló királyságokat, és így Anglia első királyává vált, egy hadba vonulása során a Middlesex erdejében papot egy kis közösségével találkozott, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak győzelméért. Miután sikerrel járt, visszatért hozzájuk, és egy aranypénzzel teli erszényt hagyott náluk. Ebből épült az első kőtemplom, amelyet a boldogságos Szűz Mária tiszteletére szenteltek. Egy 1249-ből származó beszámoló két Mária szobor jelenlétéről tesz említést. Az egyik minden bizonnyal az a fekete Madonna volt, amelyet különös tisztelettel öveztek. Lámpások égtek előtte, és díszes faragások eret vettek körül a szobrot. A 15. századra a kegyhely már híressé vált, több száz, hanem több ezer zarándok indult útnak, hogy felkeresse a zöldelő Middlesex szívében fekvő szentély. A kegyhely fénykora 16. század elején között következett be, királyi személyek is felkeresték, köztük a Yorki Erzsébet királyné, valamint olyan későbbi vértanúk, akik bizalommal fordultak a boldogságos Szűzhöz, mint Willesdeni Miasszonyunkhoz.
0: In 1535, Richard Moores, agent for Cromwell, reported to him news of the Wilsdon Shrine. With many vanities, they have there an image of Our Lady in robes of sarsenet, a fine silk, and with stones, with a veil, with all lace.
1: 1543 áprilisának első napjaiban a Szent Kegyhelyet annak a leghíresebb tisztelője kereste fel, az akkor még Sir Thomas More, akit ma Szent Tamás, Mórus Szent Tamásként ismerünk. Ez volt utolsó látogatása ezen a szeretett helyén, és ő ezt tudta is írásaiban, amelyekben a katolikus vallási gyakorlatokat védelmezte, gyakran említette a Willesdeni zarándoklatot. Tragikus módon a boldogságos Szűz és a Szentek egyhelyei voltak az angliai vallási forradalom a reformáció első áldozatai között. Thomas Cromwell 8. Henrik egyházügyekért felelős helytartójává nevezte ki. 1536 végére már azt javasolta, hogy a papságot a király kötelezze arra, hogy ne állítsanak ki és ne magasztaljanak semmiféle képet, erekét vagy csodát. A képek és kegyhelyek széles körű lerombolása így elkerülhetetlenné vált.
0: Some of the most famous were taken to Cromwell's house in Chelsea. Images from Walsingham and Ipswich, Caversham and Penrhys joined the Lady of Wilsdon on the bonfire of notable images in the autumn of that year. According to a contemporary document, Our Lady appeared to a priest devotee of the shrine, a certain Dr. Croken, in 1537, and said that she wished to be honored at Willesden as she had been in times past. Confounded by opposition,
1: 1538. júliusában széleskörű Mária szobor eltávolítás kezdődött, a fából készültében fekete színes ősi kivitelezési szoborról levették a ruhákat, csak a felső része volt teljesen egészében ezüsttel borítva. Egy korabeli dokumentum szerint a miasszonyunk 1537-ben megjelent a kegyhely egyik papjának, egy bizonyos doktor Kripkihornak, és azt mondta neki, hogy Willesdenben ugyanúgy kívánja, hogy tiszteljék, mint a korábbi időben. Azonban az ellenállás miatt a dr. Kripkihorn nem tudta teljesíteni küldetését, és a kegyhely csak a 19. század végén tért vissza Willesdenben. Mindazonáltal a köztes évszázadokban is folytatták az zarándokok a Szent Mária templom temető kertjének látogatását, felajánlásokat helyeztek el annál a fánál, amelyet mi asszonyunk tölgyfájának neveztek, és amely a hagyomány szerint a jelenések helye volt. 1885-ben katolikus missziót alapítottak, hogy szolgálják Londonban egyre növekvő ír lakosság lelki szükségleteit. A boldogságos szűz jelenlétének jelei ismét érezhetővé váltak. A helyi Jézus és Mária kolostor segítségével újra felé lett a willesdeni miasszonyunk iránti tisztelet. Egy új szobrot készítettek abból a tölgyfából, amely abból az ősi fából származott, amely egykor a Szűzanya templom temetőként, Szűz Mária templom temetőkertjében állt. A szobrot Logan bíboros 1892-ben áldotta meg. A mindössze 12 plébánossal induló közösség növekedésnek indult, és 1931-ben megnyílt a gyönyörű román stílusú templom, amely egyszerre lett plébánia templom és az angliai katolikusok nemzeti kegyhelye. A willesdeni miasszonyunk legnagyobb napja az 1954-es Mária évben érkezett el. Egy hatalmas ünnepség csúcspontjaként Griffin bíboros megkoronázta a Szűzanya szobrát a Wembley stadionban 94 ezer ember jelenlétében. Az 1950-es évek egyik másik zarándoka a Szent José María Escrivá az Opus Dei alapítója volt, aki többször is felkereste a kegyhelyet. 1958. augusztus 15-én itt újra Mária nevének szentelte az Opus Deit. Több mint ezer évvel később.
2: The salvation history is a simple yes from a humble woman.
1: Az üdvösség történet fürdülő pontja egy alázatos asszony egyszerű igenje, egy asszonyi, aki örököse egy hagyománynak, és olyan választat, amelyben a hit mély cselekedete foglaltatik. Amikor Gábor angyal megszólal, Mária nem egyszerűen beleegyezik egy már teljesen kész tervbe, együttműködik annak a megvalósulásában, a fiát, amikor fiát mihi legyen nekem, az nem egy passzív elfogadás, hanem aktív együttműködés Isten üdvözítő tervében. Mária nem egyszerűen abba egyezik bele, hogy Jézus édesanyja legyen, és táplálja őt, hanem abba is, hogy az ige megtestesülésének anyja legyen. A test az övé, és az ige az ő igény által ölt benne testet. A nagy angol költés misztikó Karel Hauselander felismerte, hogy Mária egész hivatása abban áll, hogy először önmagában életet adjon Krisztusnak, hogy aztán Krisztust a világnak ajándékozhassa. Ez olyan minta, amelynek megismétlésére minden keresztény meghívást kap. Ma nagy öröm, hogy folytatjuk Máriának ezt a küldetését, életet adunk Krisztusnak minden időben, és minden helyen, amikor imádkozzuk a rózsapűzért. Öröm az is, hogy öt katolikus zeneszerzés előadó művész is velünk van, akik saját szerzeményeikkel segítenek bennünket abban, hogy még mélyebben beléphessünk az általunk szemlélt titkokba. Ők Marcello Palazzo, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetem, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Amen. Our Father, who art in heaven,
1: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: They went to the tomb with the spices they had prepared. They found that the stone had been rolled away from the tomb. Our Father, who art in heaven,
1: a hét első napjánkor a hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket, a követ a sírtól elhengerítve találták. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
1: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: And to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning,
1: is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are most in need of thy mercy. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are most in need of thy mercy. Amen.

0: The second glorious mystery, the ascension from the gospel according to Mark. Dicsőséges rózsaphűzér
1: második titka, aki a mennybe fölment, tehát Jézus mennybe menetele. Az Úr Jézus miután szólt hozzájuk, felvétetett az égbe, és ott ül az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és tanításukat az azt kísérő jelekkel igazolta. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amiket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit at Pentecost, from the Acts of the Apostle. When Pentecost day came around,
1: they harmadik dicsőséges titok, a Szent Lélek helyébe telepünköskor. Amikor elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mint a heves szélvész közeledett volna. Majd lángnyelvekhez hasonló tűz jelent meg előttük, amelyek szétosztottak és leszálltak mindegyikükre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Ave Maria, piena
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérned gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: the fourth glorious mystery, the Assumption, from the book of Judith. May you be blessed, my daughter, by God Most High, beyond all women on earth. The trust you have shown shall not pass from the memories of the people,
1: but shall ever remind them of the power. Áldott vagy lányom, főséges Isten előtt minden asszonynál jobban a földön. A beléd vetett bizalom soha nem merül feledésbe az emberek emlékezetében, hanem mindörökké hirdetni fogja Isten hatalmát. Indonéz és angol nyelven lesz ez a tízet. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
0: gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mértnek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary,
1: asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mértnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary,
1: asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Apa dan putra dan roh kudus, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: The fifth glorious mystery, the coronation of Our Lady, from the book of Revelation.
1: Ötödik titok, Szűzanya megkoronázása. Nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, kinek öltözete a nap, láb alatta volt, fején pedig 12 csillagból álló korona. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: The Lord be with you.
1: Az Úr legyen veletek.
0: May Almighty God bless you. The Father,
1: áldjon meg benneteket, a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: So the medieval imagination of those who would have sought

Kedves Mária Rádió hallgatók, a Billezdeni Mi a szanyunk egy helyről közvetítettük a Zarándok rózsafűzér imáinkat Londonból. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ma is ebbe a szép Zarándok imába a világ békéjéért. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A szentmisét Istvánffy Szilárd atya mutatja be, énekelnek a plébánia fiataljai. Hívjuk önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretett drága testvérek, a ma esti szentmisét Zoltán és Mónika szándékára házassági évfordulók alkalmából ajánlom föl. A csendben lehet leginkább felfedezni a Jóistennek a hangját és a szavát. Vajon mennyire sikerül ez ebben a zajos világban, nagy mértékben tőlünk függ, hogy akarunk-e, és ez most már tényleg nem a lehetőségek, hanem inkább az akarat kérdése, hogy szánunk-e kicsi időt az Úristenre, egy kis csendet, amelyben ő szól hozzánk a lélek hangján, a Szentlélek hangján. Erre bátorítom önöket, rádió hallgatók és kedves jó hívek, hogy a Szent Lelket hívják, hogy tudjanak elcsendesedni, tudjanak magukba térni egy picit, beszélgetni és kérdezni a Mestert, mert ő a csendnek a hangján szól. Nézzünk mi is a Szent Mise csendjében a szívünkbe. Bánjuk meg azt, amivel szívünk vádol, és kérjük a Jóistennek a megerősítő kegyelmét, a Szentléleknek a súgását, bűneinknek, botlásainknak a bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és ne ragaszkodjatok a tőlük kapott hagyományokhoz. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradtsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessetek minket. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A békesség ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békét. Az Úr legyen minnyájatokkal. Én, Pál, saját kezemmel írom az üdvözlést. Minden levelemben ez az ismertetőjel, így írok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató, írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek. Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a proféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a proféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűnénk bocsánatára. Jézusban, kedves testvérek, szeretett jó évek, kedves rádió hallgatók! Mai korunkat is úgy jellemezhetnénk, mint a sírboltok korszaka, szinte versengve épít a világ síremlékeket az embernek, az embereknek, de bármilyen szép is legyen, a test romlásának a helyét jelöli. Mi a tanulság ebből, addig kell megbecsülni, ameddig itt van mellettem. Nem utána. Krisztus is ugye láthatta ezeket a fedett, fehérre meszelt sírboltokat a zsidóság körében, és innét veszi a példáját, amit a farizeus

ordító. Az arcul ütött Pál apostolt a zsinagógák előtt mindig hivatkozásra késztették, és őszinte lelkiismeret vizsgálatra, és azt mondja, hogy tanúk vagytok, hogy Krisztusért szenvedek. Tudjuk, mint apa a gyermekét, egyenként intenek bennünket, kivétel nélkül, kicsiket és nagyokat a világban, de az biztos, hogy a belső pusztulásnak ára van. Amikor a szív tönkre megy az irigység miatt, a féltékenység miatt, a harag miatt, az önmagammal való ki nem békülés miatt, amikor nem fogadom el, hogy az Isten fölötte áll a dolgaimnak, amikor én elég erősnek hiszem magam, hogy majd ezt megoldom és helyre teszem, rendbehozom. Kemény dolog ezzel szembenézni, de ezen csak egy jó gyónás segíthet. Örök emberi kísértésünk nekünk sokszor az, hogy mindig másokat vádoljunk, embereket vádoljunk, vádoljuk az elődeinket, vádoljuk az őseinket, az ellenségeinket, de kérdezzük csak meg azért őszintén magunktól, mi másunk lettünk volna abban a helyzetben, vagy abban a környezetben. Ki vagyok én, hogy vádoljak és elítéljek mást? Könnyű a múltat vádolni, könnyű a körülményeket, egy másik embert folyamatosan okolni, könnyű elítélni az egyháznak a történelemben elkövetett hibáit, de mit teszünk most, 2026. augusztusában, hogy kereszténhez hívő, méltó módon éljünk. Ne a múltba forduljunk folyamatosan vissza. Embertársam hibáját, vagy az én hibámat, hanem most a jelenben mi az, ami építőt, konstruktívat tudok tenni, hogy fethetetlen keresztény legyek, vonzó példa legyen az én hitem, az én Isten kapcsolatom mások számára. Őszintén feltehetjük magunknak a kérdést, nyitott könyv vajon az én szívem, amelyből más keresztények tanulhatnak? Az én vágyaimmal, az értelmetlen kritikámmal rombolom egyházamat, vagy következetesen megalkuvást nem tűrő magatartásommal építem egyházamat? Milyen ötletem van? Hogyan tudnám én egyházamat építeni? Átimádkozott meleg környezetet generálni otthonomban, az én kis fészkemben, családom körében. Te átimádkozott lelkületet a szívükbe oltani a gyermekeimnek vagy unokáimnak, vagy esetleg a szüleimért, komoly elkötelezett áldozatra vagy imádságra folyamatosan képes vagyok-e. Az biztos, hogy vonzóvá tehetném az egyházamat, és ha nincsen ötletem, akkor csak a Szentlélek tud segíteni. Arra bátorítom önöket, kérjék a Szentléleknek a 7 ajándékát, a 7 kegyelmét, azokat a 7 lelkületeket, amelyekről egyházunk is tanít, hogy másoknak igazi, tiszta örömök forrásai lehessünk. Különben nem ér semmit ez az élet. Kérjék a Szent Lelket, hogy legyen ötletük, legyen kreativitásuk, legyen fantáziájuk, jó értelembe véve, hogy a hitüket megszerettessék,

0: vonzóvá tegyék templomukat, az Isten hitüket, hogy mások is ebből táplálkozzanak, olvasni tudjanak, tanulhassanak, épülhessenek. Amen. Testvéreim, hallottuk, hogy az Úr Jézus elmarasztalja a képmutató embert, imádkozzunk az őszinte vallásosság kegyelméért.
1: Vezess minket az őszinte élet útján, hogy vonzóvá tegyük kereszténységünket.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Ments meg minket a farizeusi magatartástól, amely az evangélium tisztaságának megcsúfolása.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Ne engedd, hogy másokat elmarasztaló kritikával próbáljunk különbnek látszani.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Add, hogy mi, keresztények, áldássá váljunk mindazok számára, akik hozzánk fordulnak.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Add, hogy elhunyt testvéreink a te országod tökéletességét élvezzék.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, te vagy számunkra az örök igazság. Árassz el minket szüntelenül kegyelmeddel, hogy bűneinktől megtisztulva újjászülessünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el a szabad kezedből az áldozatot, nevének dicséretének és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyházja vállal.
0: Urunk Istenünk,

0: Annak az egység és a békesség ajándékát Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük és velük együtt, vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadt a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. És hittel ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletesi a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Köszönjük mindenkor. Békében.

0: Anya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó,
1: hogy hálálatok vagyok, hanem csak egy szóval várom, és meg az ülászik lelkár.

Urunk Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk, teljes gyógyulást, segíts kegyesen.

0: teljes gyógyulás csak az Istennél van, s az nyeri el, aki belőle táplálkozik. Tápláljuk a szívünket, és kérjük a Szentlélek gyógyító erejét. Ma este is, 8 órától hívunk és várunk mindenkit szentségimádásra, és szűk rövid időre az Úrral. Ne legyen a mi vallásosságunk, kereszténységünk fejére meszelt sír, hanem legyen példaadás mások számára. Legyünk így nyitott könyv, amiből mások épülhetnek, tanulhatnak, főleg gyermekeink, utódaink. Keressük és lássuk meg fiataljainkban is a jót, az ígéretest, a gyümölcsözőt, a fejlődőt. Hála és köszönet, nagy-nagy hála és köszönet a gitárosoknak, az énekeseknek, a híveinknek, akik odaadóan dicsőítik az Istent, akik az életüket oda kapcsolják az Istenhez, újra és újra. Kérem önöket, könyörögjenek értük a jövőért, a reményért a Szentlélekben. 8 órától szentségimádáson folytatjuk. Az Úr legyen veletek. Erősítsen és áldjon titeket a vigasztaló és sírgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk és éljünk békében. Urunk Istenünk,
1: te hatáltalánkon Isten egy szeretettel, adtad nekünk kámányás csöcsökölök, bőhűséget szolgálat, és nálad fontos vászaló volt, aki az élet szentség útját járta, minket is sejtszülött fiat követésére húzni, te tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járás által, hallgass meg kérés

Szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A Szentmisét Istvánffy Szilárd atya mutatta be, énekeltek a plébánia fiataljai. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép estét kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a szatmárnémeti Szentlélek plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méteres tengerszint feletti magasságon, a Partium régió északnyugati felében megyei rangú város. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felül is könnyen megközelíthető, határvárosnak számít, Nagyvárattól 135 kilométerre északkeletre fekszik. Szatmárnémeti a történeti Szatmár valódi központja volt annak ellenére is, hogy a vármegye székhelye a 19. századtól Nagykároly volt. A Szamos partján fekvő város napjainkban Szatmár megye székhelye. Neve az ősi magyar Zotmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török Szat, azaz elat, íge. Szatmárnémetit az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében annak ellenére csatolták Romániához, hogy abban az időben a város lakosságának 95%-a magyar anyanyelvű volt. Szatmárnémeti kialakulását és fejlődését nagy mértékben befolyásolta a Szamos folyó. Az emberi település kialakítására alkalmas élettéren kívül fontos gazdasági szerepet is kölcsönzött a városnak. Németi a Szamos másik partján helyezkedett el, és 1712-ben egyesültek, 1715-ben pedig már szabad királyi városi címet szerzett az egyesített település. Szatmárnémetit Kölcsei városának nevezik, mivel 1829-ben a megye főjegyzőjévé kiváló költőnket, Kölcsei Ferencet nevezték ki. Trianon után a karhatalmi és hivatali rétegek kicserélődése következtében jelentősen megnőtt a románok száma, a magyarok számát a kivándorlás mellett a zsidóság statisztikai különválasztása csökkentette. Az 1960-as évektől aztán a várost is elérte a szocialista urbanizáció. Az új lakótelepek főleg a Szamostól délre épültek, itt található a 9 új városnegyedből 7, ahova döntően románok költöztek. Ezek elnevezése is az akkor uralkodó ideológiai, politikai szempontok szerint történt. A szatmárnémeti székhelyen 7 római katolikus plébánia van. Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom, és a Jóisten segítségével létrejön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes Parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építészeti forma is besimul, és mégis kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak valhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg, és ez az út, ha odafigyelünk, képes emberibbé, szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról és felelősséget éreznek egymásért, a közösségért körülbelül 80 gyermek, 70 fiatal és olyan 400 felnőtt. A templom és a plébánia 1992-95 között épült fel, Merk Mihály, kanonok plébános és a hívek közreműködésével, valamint az áldozatos adományaikból 95-re körülbelül 80%-ban készült el a templom. Ez alatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is, a templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reiser Pál püspök a Szentlélek eljövetelének tiszteletére. Paulovics László festőművész alkotása a Szentlélek plébánia főoltárképe, a keresztút képei. A templom nagyméretű főoltárképen a Szentlélek eljövetelét, de ezen kívül még Scheffler János vértanú püspök, boldog emlékű Hám János szatmári püspök, az egyházmegye második megalapítója, Isten szolgája Márton Áron Erdély nagypüspöke, és Tomori Pál hadvezér, kalocsai érsek, vagyis a négy főpap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában három harang lakózik. Ügyes megoldás a templomba felvezető lépcső, melyet két oldalt színes virágok díszítenek. Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Ha kicsit beletekintünk a Szentlélek plébánia életében, találkozhatunk többféle kis csoporttal, minden kedden a Mária Légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait. Minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a Rózsafűzér titkait beosszák. Minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet, minden pénteken mise után az asszonyok tisztává varázsolják a templomot. Minden szombat este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén, Kolping család és a Ferences Világrend működnek. A Szatmárnémeti Szentlélek plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Erdődi Esperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsús ünnepe, a Szentlélek eljövetele, pünkösd, amely mozgó ünnepnap, de a templom felszentelésének 30 éves évfordulóját is megünnepelték 2025. novemberében. A Szentlélek plébánia filiája Vetés, Szatmárnémetitől nyugatra a Szamos bal partján található település. Az Árpád-kori eleje óta lakott település nevét már az 1200-as évektől említették az oklevelekben. A templomát Sallos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, a templom búcsús ünnepét július 2-án tartják. Említésre méltó, hogy az innen a kaplony nemzetségből származó Vetési Albert veszprémi püspök, diplomata, királynévá koronázta Mátyás király feleségét, Beatrixet. A műsor a Szatmárnémeti Szentlélek plébánia honlapjáról és más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszönök Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai estén az Imartalsói című műsorunk veszi kezdetét, a mikrofonnál pedig Majoros Attila köszönti önöket. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az előadás telefonszámai, melyekre nagy szeretettel várom a kedves hallgatók szép imáit, verseit, énekeit.

0: Első kedves telefonálónk pedig már is a vonalban van. Halló, halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm.
1: Halló, halló.
0: Legyen Isten, jó estét.
1: Halló. Halló, halló.
0: Én nagyon jól hallom a kedves hallgatót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnék egy imát felolvasni.
0: Na, halljuk.
1: Magányos nem vagyok, és sohasem vagyok magam. Ha szól az Úr, a szavára hallgatok, minden magánynak vége van. Ha kis szobában egyedül vagyok, figyelek csendesen, bennem sok drága íge felragyog, s vigasztalást, új erőt ad nekem. Hiszen annyi nehezet értem át hosszú fárasztó életútamon, miért várnék arra, mit a világ ad, ha hitem engem hazafelé van. Imára kulcsolom fáradt kezem, tudom, Uram, többet most nem kívánsz, s életem újfényben szemlélhetem, ámulhatom Isten uralmát. Közelségére elűz minden magányt, szent üzeneteim gondolkodom, és hitem már a jövendővel áll. Milyen öröm, vár örök otthonom. Világ, nem nyitok már ajtót neked, csak te légy velem, Uram, Mesterem, közelséged. Közelséged, áldott közelségét. Hiszem, hogy
0: igen, hát köszönjük szépen ezt a szép imát. Az ember, hogyha ugye nem olvassa az imát, akkor belebukhat az LGT, annak idején meg énekelte, hogy a leírt szöveg felolvasandó. Azért nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát nem kell izgulni, nem a fogorvosnál ülünk. Megkérjük, hogy legközelebb is hívjon minket, és reméljük egy újabb szép imával a verssel örvendeztet meg minket. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Várom kedves hallgatóink szép verseit, imáit.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm már is a következő telefonálót. Halló, halló.
1: Halló, Mária Rádió?
0: Igen.
1: Halló.
0: Igen, tessék mondani.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
1: ember. Sokat szeretettel köszöntem a Mária Rádió összes dolgozóit. Egy 86 éves bánat édesanyja, aki 6 évvel ezelőtt elvesztett a 47 éves lányát, de a 3 napra 86 éves férjemét. Megcsináltam a búcsúlevelemét, be szabad olvasnom.
0: Természetesen.
1: Tessék?
0: Természetesen.
1: Be lehet olvasni?
0: Igen.
1: Köszönöm szépen. El kellett mennem, mert hívott Istenem. Bocsássatok meg nekem. Ha kijöttek a silomhoz, és szólítotok a hangok halk szavára, szíván feldobod, és az Úrnak imádkozom értetek. Töröljelek könnyetek, nyugtassa meg szájuk, szívetek értem. Bárben év teljen el, akik igazán szerettek, nem felednek el soha. Itt az óra, vigyétek ki, testem temetőkát hívogatva vált, lelkem is vált erre itt lerokva, mert az Isten engem hazavár. Isten veletek, drága jó családom, nem dobog már a jó anyai szív, szava, néma, gyermekeit nem szólítja, learadta gondját a halál. Most utolsó imádság a Szál Istenhez, gyermekeitekért, merdetek sok-sok kegyelmet, a nagy sok jóságotokért, szeretetetekért, gondoskodásokért, amit éppen tettek évek óta. Édesanyám, Édike és az összes hozzátartozó család. Édesanyám Szűz Mária, őr angyalom, elkísérjetek, oda tennék, találkozunk. Szeretteim, Isten veletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy meg tetszett hallgatni.
0: Nagyon-nagyon szívesen, nagyon-nagyon szívesen.
1: Kérem szépen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük őszinte részvétünk, és hát köszönjük, hogy ilyen szép versben tetszett ezt a búcsúzást megfogalmazni.
1: Köszönöm szépen. Hát mit csinálj? A koromot nem megértem, hanem túlértem. A Jóisten a Mária Rádiónak adjon erőt, egészséget, mert Mária Rádió sokat kapok, ami

0: A rádiót le kellene halkítani hátul, jó?
1: Jaj, bocsásson,
0: minden. Semmi baj, mert visszahalljuk egymást, aztán csak összegabajodunk.
1: Igen, de ezt már kellene tudjon.
0: Nem baj.
1: Csak elfelejtem.
0: Semmi gond.
1: Bocsáss. Attila.
0: Igen?
1: Azt akarom még kérdezni, hogy miért van ezek a sok idegen életek? Annyi sok.
0: Az angol nyelvű dologra tetszik gondolni?
1: Igen. Ha este, mikor én szoktam hallgatni egészen 1 óra, 2-ig. Uh-huh. Annyi, mint csak azon, csak Szatmáról jönnek be a magyar énekét. Mi van?
0: Hát nagyon sok a magyar énekünk van, hát 95%-ban magyar ének van, de hát akkor ezek után teszünk még kevesebbet ezekből, jó?
1: Igen, no, akarnék itt zöbb éneket elénekünk.
0: No, halljuk. No, halljuk.
1: Örömmel énekelek, illám a zengedezek, Jézus megváltott, a napok jönnek, mennek, Jézus által mindent ünnek, fényében járok. Az Úr Jézus mindenem neke, az Úr Jézus mindenem neke, apám, anyám,

0: engedezett már. Jussz megváltott, a napok jönnek, mennek Jézus által, beltűnnek, ha néván járok. Az Úr Jézus mindenem nekem, az Úr Jézus mindenem nekem, ő apám, anyám, testvér, rokok, ő a mindenem. Köszönöm szépen, Attila.
1: Hát nagyon szépen köszönöm én is, a Jóisten tartsa meg, és hívja minket máskor is, jó?
0: Jó, Attila, a Jóisten tartsa meg magát és a családját is, Attila.
1: Köszönöm szépen, Jóisten tartsa meg önöket, és rádiózzunk még sokat együtt. illetve 0359-420-555, ezek az élőadás telefonszámai, várom a kedves hallgatók hívásait, szép énekeit, imáit.

Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érteme. Legyek a szél, mely hordja magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn

a virágban, hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad, a kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon, legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magaségig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tudaj, egyszerű, durván összeródladik. Mit tengerbe visznek mély folyók? Legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a

0: szép vers után ismét elmondom a telefonszámainkat. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Körülbelül még 9 percünk van, hogy meghallgassuk azok az önök szép imáit, verseit, és már is egy újabb telefonálót köszönhetek. Haló, haló! Haló!
1: Haló!
0: Köszöntöm!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én is szeretnék a Benedikt pápa imája felolvasni.
0: No, hallgatjuk nagy szeretettel.
1: Mert beteg a szemem, és egy krónikus beteg vagyok. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, te ajándékoztad a világnak az igazi világosságot, Jézus a te fiadot, Isten fiát. Te teljesen ráthagyatkoztál, Isten, megkívására így jóságos forrásával lettél, mely Istenből fakadod. Mutasd meg nekünk Jézus, vezess minket ő hozzá, taníts meg minket megismerni, és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek lehessünk, és az élővíz forrásával lehessünk egy szomjazó világnak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Én 83 éves mindennapos hallgató vagyok.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy tetszett hívni minket. Jó Isten éltesse sokáig, és hát adja Isten, sokáig rádiózzunk még együtt.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm a következő telefonálót. Halló. Élő adásban tetszik lenni.
1: Halló.
0: Köszöntöm nagy szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Uram, én minden nap találkozom veled, ezt az imád felolvasni.
0: Na, meghallgatjuk nagy
1: te
0: szeretettel.
1: Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet, te vagy a végtelen jóság, te vagy a szeretet, s én naponta imába foglalom neved. Uram, én minden nap találkozom veled. Életem legnagyobb kegyelme a hitem, mely láthatóvá tett téged, Istenem. Benned látom a célt, benned az utam, te bennem vagy, s én te benned, Uram. Látlak a napsugár szétomló fényében, látlak a csillagok csodás szépségébe, látlak a szivárvány gyönyörű színében, s látlak a pompázó virágos rétben. Ott vagy a napban, ott vagy az éjben, ott vagy a világ minden rejtekébe. Nehéz utat járva megfogtad a kezem, s én mindent csak neked köszönhetek. A mindennapi munkám felajánlom neked, a munkához általad erőt merítek. Bármerre járok, utam hozzád vezet. Uram, én minden nap találkozom veled. Ott vagy a szívem néma csendjében, ott vagy a gyermekeim tiszta szép szemében, s én hálául megköszönöm neked, Uram, én mindenhol találkozom veled. Ott vagy a lelkem csendes templomába, ott vagy a gyermekeim tiszta mosolyába, ott vagy a tavaszban, ott vagy a télben, ott vagy a betegek vágyó reményébe. Uram, oly jó együtt lenni veled. A mindennapi munkám felajánlom neked, ha lelkem feléd száll, szívem hozzád eped. Uram, én minden nap találkozom veled. Ha majd eljön a nap és eljön az óra, egy kis harang hív nagy találkozóra. Mi jó lesz akkor megfogni a kezed, és tudni, hogy örökre találkozom veled. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert nagyon
1: szép. Voltam Matiz néni, mindennapos hallgató.
0: Hát Matiz néni, nagyon-nagyon megható volt ez a kis ima vers. Nagyon szépen köszönjük. És nagyon-nagyon szép estét kívánunk.

0: És a mai utolsó telefonálónk. Haló, haló! Köszöntöm nagy szeretettel. Élőadásban tetszik lenni?
1: Dicsért tesszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert a rádiót le kellene halkítani.
1: Lehalkítottam.
0: Köszönöm.
1: Dicsért tesszik a Jézus Krisztus. El szeretnék mondani egy imát, ha meg te el tetszik fogadni.
0: Természetesen.
1: Ma péntek van, Szentoronyos péntek. Úgy van annak a napja, mert a Krisztus kinyára, kinyára másik esetje, hétmérséges sebei, kívül kifolyának rága Szentpíros vérei, urgonának három ága, magos mennyek hangozása, nyitsd ajtót, angyal, nyújts kezet, Mária, hogy mehessek a te drága Szentszínéd látogatására. Már átérszült az aranyház, aki kőjel aranyos, belül irgalmas. Négy szegében négy aranykereszt, ott ül vala a boldogságos Szépszín Mária, szent hajjal árászva, Szentszíne elváltozva. Kérde az ő áldott szent fia, miért sírsz én áldott, drága édesanyám? Hogy ne sírnék én áldott gyermekem, mikor látom, hogy amennyit kell szenvednéd. Menjek, királyni asszonya, köszönöm neked, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, ezt a szép verset elmondta nekünk. Kedves hallgatóink, a mai imatarsolyunk gyönyörű szelencéjét, ezt bezárjuk, és a további kincseket majd jövő héten szerdán este várjuk önöktől ugyanebben az időben, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt az Erdélyi Mária Rádióban hamarosan az esti mese következik, majd a Zsolos ma esti dicséretét imádkozzuk. Minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária rövid műsorra jelentkezik 19 óra 58 perckor, 20 órától pedig Szatmár Németibe kapcsolunk, ahonnan a ma esti gyönyörű szentségimádást közvetítjük. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, majd a béke rózsafűzére lesz hallható. 21 óra 30 perctől Tibor atya várja önöket, meghallgatjuk című műsorával. 22 óra 30 perckor ismét az imáé lesz a műsoridő, a Zsolozsmát végezzük, majd a Családpercek című műsorával Kertész Mária és Tibor várja a hallgatókat. 23 órakor az Öregkor Bölcsessége című műsorával kedves önkéntesünk Fazekas Ilona várja a hallgatókat, majd az esti imádságokkal s a Vatikáni Rádió friss híreivel zárjuk műsorunkat 23 óra 40 perckor. Fejben kedves hallgatóink figyelmét, hogy a következő szentmisét itt a Mária Rádióban a Szatmári Szentlélek plébánia templomból közvetítjük majd holnap reggel 7 órától. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök egész napi megtisztelő figyelmét. Most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Kedves gyerekek, a mai esti mesét Hajdu Géza színművész mondja el nektek.
1: A róka, a medve és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével elindult a földjére szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajon mi lehet az? Látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyullal. Na hát, még ilyet se láttam életemben, mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant. Ennyi veszett horta embere, hogy mersz te rajtam kacagni? A rivallott rá a medve. No, ezért megrakolsz, tehenestől együtt megeszlek. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott. Nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg, vagy ha már csak ugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, szegény házanép, hogy ne maradjon kenyér nélkül. No, hát estig nem bántalak, de akkor megeszlek. Avval a medve elment a dolgára, a szegény ember pedig búsan szántogatott, s akármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megnyerni a medvét. Délfelé oda vetődött egy róka. Észrevette, hogy a szegény ember nagyon búsul. Kérdezte tőle, hogy mi a baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével. Ó, ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok én segíteni. Kutya bajot se lesz. De mit fizetsz, ha megsegítelek? A szegény ember nem tudta, mit ígérjen, mert nem igen volt miből, s a róka is sokat kért. Végre 9 tyúkban és egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, hogy honnan teremti elő, de mégis megígérte. No, most már szegény ember, hallgaslám. Mikor a medve errefelé idejő, én megbújok a bokorban, stürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdezi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kír, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy nehogy megmozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elhinni, s azt mondom, vágd abba a csúcsba a fejszédet. Te fejszét fogsz, s úgy vágod fejébe a fejszét, hogy a medve mindjárt szörnyet hal. A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult tehenestől. Nem megmondtam, hogy így lesz, mondta a róka. Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek. Holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért és a kakasért. Jó kövérek legyenek, otthon légy, mert különben megkeserülöd. A szegény ember szekerére vetett a medvét, vígan tért haza. Otthon jó vacsorát csapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle. Többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, s kérte a 9 tyúkot, s az 1 kakast. Mindjárt, komám, mindjárt csak felöltözöm, mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, s elkezdett csaholni, mint a kutyák. Te szegény ember, mit tesz úgy? Talán csak nem kopó? Bizony, komám, kopó az, mégpedig 2 kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek elé. Megérezték a szagodat. Ki akarnak rohanni, alig tudom már visszatartani őket. Ja, csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon itt inkább neked a tyúk is, meg a kakas is. Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungon berken. Nagyot kacagott rajta, s még talán most is kacag, ha meg nem halt.

Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Egek szentséges Istene, a fényes égbolt magasát, te tűzsugárral színezed, adsz díszül égi testeket.
1: Szavadra gyúl negyed napon, a lángal égő napkorong, törvényed szabta útra tér, a kóborcsillag és a hold.
0: Hogy nappaltól az éjszakát, törvény mesdjéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét.
1: Ragyogj be ember szíveket, törölges szennyes lelkeket, oldozd a bűn bilincseit, könnyítsd a vétkek terheit.
0: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen. Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék?
1: Életemnek az Úr az oltalma. Kitől rettegnék?
0: Ha a gonoszok rám törnek, hogy felfalják testemet,
1: akkor ellenségeim és gyötrőim meginognak és semmivé lesznek.
0: Egész tábort állíthatnak ellenem, nem fél a szívem.
1: Ádász harcra kelhetnek ellenem, én akkor is remélek.
0: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján.
1: Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.
0: Mert sátrában rejtel engem a balsors idején, búvó helyet ad hajlékának rejtekén, kősziklára állít engem.
1: Most már fölemelkedik a fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek.
0: Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, énekelek és zsoltárt zengek az Úrnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék? A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
0: Szívem rólad mondta, keressétek az ő arcát. A te arcodat keresem, Uram.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Ne fordulj el haragodban szolgádtól.
0: Segítségem te vagy, el ne taszíts. Ne hagyj magamra, megmentő Istenem.
1: Még ha apám és anyám el is hagyna, az Úr akkor is magához ölel engem.
0: Ösvényedre taníts meg, Uram. Ellenségeim miatt vezess igaz úton.
1: Ne szolgáltass ki engem azoknak, akik gyötörnek, mivel hamis tanúk lépnek föl ellenem, és olyanok, akik bosszút lihegnek.
0: De én hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők országában.
1: Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj. Szíved legyen erős, és bízál az Úrban.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Ő az egész teremtés elsőszülöttje, ővé az elsőség mindenben. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ő az egész teremtés első szülöttje, övé az elsőség mindenben.
1: A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.
0: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Ne veszítsd el lelkem a gonoszokkal.
1: És könyörülj rajtam.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért. Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve.
0: Áldott legyen mindenben az Úr, mert végtelen szeretettel szereti választottait. Szálljon fel hozzá imádságunk.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Őrizd meg minden bajtól, és tedd tökéletessé a szeretetben.
0: Add, hogy megismerjék a nemzetek, egyedül te vagy az Isten.
1: És hozzánk elküldött fiad, Jézus Krisztus.
0: Töltsd el minden jóval rokonainkat.
1: Add nekik áldásodat és az örök életet.
0: Adj vigasztalást a munkában és a küzdelemben elfáradtaknak.
1: És védd meg azokat, akiket emberi méltóságukban sértenek.
0: Nyisd meg irgalmat kapuját azoknak, akiket ma elszólítasz a földi életből.
1: Megengesztelődve, bocsásd be őket országodba.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, hallgass meg kérésünket, és oltalmazz nappal és éjszaka. Engedd, hogy vezetésed alatt éljünk, és a változó időkben mindenkor szilárd erőt adjon nekünk a te változatlan állandóságot. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egyéni hivatásunk betöltése megkívánja, hogy ne csak arról mondjunk le, ami önmagában rossz, hanem mindarról a jóról is, amit Isten nem nekünk szánt. Mondta Thomas Merton.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szentségimádást közvetítünk a Szatmáni Metis Szentlélek templomból. Istvánfi Szilárd atya és a plébániai fiataljainak a vezetésével tartsanak velünk, imádkozzunk együtt, boruljunk le együtt a legszentebb oltári szentség előtt.

Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Hiszek, Uram, hinni akarok benned. Add, hogy a hitem teljes legyen. Kétkedés nélküli legyen az én hitem, és hassa át gondolataimat és ítéleteimet. Add, hogy a hitem szabad legyen. Szabad. És elfogadja azokat a lemondásokat és feladatokat, amelyek a hittel járnak. Add, Uram, hogy hitem szilárd maradjon a külső megpróbáltatások között. Határozott legyen a Szentlélek belső tanúságtételeinek fényében. Add, hogy hitem derűs legyen. Lelkemnek békét és örvendezést adjon. Add, Uram, hogy hitem cselekvő legyen. Abban a szeretetben, mely a veled való igazi barátságból fakad. Add, Uram, hogy hitem alázatos legyen, ne elbizakodott. Ne saját gondolataimra és érzelmeimre támaszkodjék, hanem adja oda magát a Szentlélek tanúbizonyságának. Engedelmeskedjék a hagyománynak és a Szentegyházi tanítóhivatal tekintélyének. Istenem, erősen hiszem mindazt, amit a katolikus anyaszentegyház által, hogy higgyünk, elénk adsz, mert azt te jelentetted ki, aki az örök és csalhatatlan igazság vagy. Istenem, remélem, hogy az Úr Jézus érdemeiért bűneimet megbocsátod, kegyelmedet adod, és hogy elnyerem az örök életet. Amen.

Hiszek, Uram, te benned. Erősen hiszem, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hiszek az élő kenyér színében, mert ez a te valóságos tested, titokzatos módon elrejtve a kenyér színe alatt. Hiszem, hogy értem maradtál itt, hogy életemnek középpontja, lelkemnek tápláló eledele lehess. Édes Jézusom, szeretettel édesgetsz magadhoz itt az oltáron, és megmutattad szent szívedet, hogy hinni tudjak benned, mert a szeretetnek mindent el lehet hinni. Hiszem, hogy te vagy az én megváltóm, üdvözítőm, te vagy az én Istenem. Ezért jövök hozzád szeretettel, és hozom legszentebb érzéseimet, imádásomat, hódolatomat. Uramnak és királyomnak ismerlek el, és az életemet a te irányításod szerint akarom élni, törvényeid útján akarok járni. Uram, azért jöttem hozzád imádkozni. Be akarom igazítani az életemet hozzád, a te szent szívedhez, hogy mindennapjaim a te szolgálatodban teljenek el, és tetszésedet megnyerje. Kérlek, hallgass meg buzgó imámat. Amen.

Jézusom, hálát akarok neked adni azért a sok ajándékért, amiben részesítettél. Hálaadásomat itt, a kitett oltári szentség előtt tudom a legjobban végezni, mert te, aki a kenyér színében öltöztél, a mindennapi kenyérért imádkozni tanítottál, kinyitottad áldást osztó kezedet, és népedet betöltötted jókkal. A termést learatja az ember, kicsépeli, behordja és elraktározza. De olyan sokan vannak, akik nem is néznek fel az égre, nem is fordulnak feléd, hogy megköszönjék a kenyeret, amit adtál. Én ezek helyett mondok neked hálát, Uram. Jóságodról beszél minden buzaszem, minden termény, ami életünket táplálja. Csak fele részben a mi munkánk eredménye, fele részben jóságod adománya. Nem adod egészen ingyen, hogy dolgozzunk és a munkával megszenteljük magunkat, de mindig megadod, ami szükséges, amit megérdemeltünk, sőt, sokkal többet is. Legyen áldott a te szent neved ezért, Uram. Amen.

Néha megpróbálsz minket, édes Jézusom. Csapásokat bocsátasz vidékekre, hogy megmutasd az embernek gyöngességét. Ilyenkor a fele baráti szeretetre és a kölcsönös segítségre figyelmeztetsz, és nem hagysz el a veszélyben sem, ha csak mi nem hagyunk el téged. Mi kevesen értik meg a te figyelmeztetésedet. Mi kevesen ismerik fel útmutatásodat. Ó, Uram, szégyennel kell bevallanunk, hogy népünk többet káromkodik, mint imádkozik. Amikor a te ajándékaidat gyűjtik, ahelyett, hogy hálát adnának neked, káromkodásokkal illetnek.

Jézusom, mi alázatosan leborulunk előtted, mert látjuk gyengeségünket. Érezzük gyarlóságainkat, és tudjuk, hogy csak te veled, a te kegyelmeddel vagyunk képesek a legkisebb jót is cselekedni. Nem tulajdonítunk magunknak semmit sem, mert nálad nélkül semmik vagyunk, és semmivé lesz minden munkánk. A kérkedő büszke emberek helyett is megalázzuk magunkat, hogy lázadásukért engeszteljünk téged. Sokan nagyra tartják magukat, nem akarnak reált gondolni, mindent maguknak tulajdonítanak, mert lelkivakok, akik önmaguktól nem látnak meg mást. Uram, add, hogy lássanak, nyíljon meg a szemük, és lássák meg embertársaikat is, akikre rászorulnak. Uram, érítsd meg a szíveket, hogy abból, amit te adtál, juttassanak másoknak is, akik nélkülöznek, akik a maguk vagy a másik hibájából nem tudták megszerezni a szükségeseket. Uram, csak te tanítod meg az embereket bőkezűségre. Csak te nyitod ki a fösvénységre hajló zsugorgató kezeket. Te adtál példát arra, hogy adni hogyan kell. Önmagadat adod, egészen adod nekünk, és mi sajnálunk másoknak adni valamit. Te azt mondottad, hogy amit egynek adunk, azt neked adjuk. Egy falat kenyeret, egy pohár vizet is számon tartasz, és jutalmat adsz érte. Amen.

Uram, Jézusom, mennyi lehetőséget adsz arra, hogy valamit mi is adjunk neked, aki mindent adsz, és önmagadat adod nekünk. Csak az a baj, hogy mi nem tudunk, vagy inkább nem akarunk felfedezni téged a szegényekben, akik segítséget kérnek, akiknek kenyére van szükségük. Mi csak az embert nézzük, pedig eszünkbe kellene jusson a te szavad. Azt mondottad, hogy te vagy jelen a kenyér színe alatt, és azt is mondottad, hogy te vagy a szenvedő, az éhező, a szomjazó, az utas, a fogoly, akinek enyhülést vihetünk. Uram, amikor itt vagyok előtted, és látom szent testedet a kenyér ruhájában, akkor eltölti a lelkemet a szeretet, és adni kívánok. Érezni akarom az adakozás boldog érzését, és hálás akarok lenni a te nagy adakozásodért. Igen, itt érzem, hogy árad a lelkembe a te jóságod, de mikor elmegyek templomodból, amikor körülvesz a világ zaja, irítsége, kegyetlen törtetése, mikor látom az emberek gonoszságát, bezárul a lelkem, és bezárul az adakozó kezem. Jézusom, arra kérlek, hogy légy mindig velem, érezzem a te hatásodat mindig, hogy áradjon lelkemre a te ajándékozó kegyelmed, hogy otthon is, az emberek között is mindig olyan jó legyek, mint itt, a te templomodban, a te közeledben. Légy velem mindig, jóságos Jézusom. Amen.

Édes Jézusom, most azért akarok imádkozni, amiért te is imádkoztál az utolsó vacsorán, hogy akik hisznek benned, azok egyek legyenek. Te mondottad, hogy úgy küldesz minket a világba, amint az Atya küldött téged. Arról ismernek meg minket, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha szeretettel leszünk egymás iránt. A mi hivatásunk a szeretetet hordozni, mert Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad. Uram, te mindent megtettél, hogy minket erre a szeretetre megtaníts. Oltári szentségben itt maradtál. Szentséges szívedet különös gonddal megmutattad. Édesanyádat nekünk hagytad, és a legfőbb parancsodban is ezt hagytad meg. Valóban a szeretet Istene vagy, és aki hozzád akar jutni, annak a szeretettől legyen túlfűtött a szíve. Az oltári szentségben csak azt talál rád, aki nagyon szeret. De nem elég téged szeretni, mert te a szeretetet minden ember iránt megköveteled. Ennek a szeretetnek a béke lehet csak eredménye. Amit annyira várunk, amiért annyit harcolunk, és annyit imádkozunk is. Igazi békét csak te adhatsz. Te, aki a saját testeddel kötöd össze az embereket, és egy-egy házba vezeted a szegényeket és gazdagokat. Uram, add nekünk a te békédet. Amen.

Uram, mi kérjük tőled a békét, és te fel is kínálod nekünk, és mégsem jut el hozzánk. Mert az emberek nagy része nem ismer el téged Istenének. Te egy házat alapítottál, hogy legyen egy látható társaság, amely gondolataidat hordozza, törvényeidet megtartja, és evangéliumodat védi. Helyettest rendeltél, hogy legyen, aki láthatóan kormányozza a te egyházadat, akinek a kulcsok hatalmát adtad át, és az egész emberiség megtérésének gondját tetted a vállára. Te élsz és munkálkodsz egyházadban láthatatlanul, és vele is maradsz a világ végéig, és nem engeded, hogy a pokol kapuj erőt vegyenek rajta. Az egyház minden tagjáért imádkozunk, mert mindenki testvérünk. De azért is imádkozunk, hogy erősödjön és terjedjen a te egyházad, és legyen mindig követő az ég és föld között. Megbánjuk, Uram, minden bűnünket, amivel egyházad ellen vétve téged megbántottunk, és hűséges gyermekeid akarunk lenni. Adj nekünk erre mindig erőt, édes Jézusunk, hiszen te példát adtál nekünk az engedelmességre, amikor engedelmes voltál a kereszt halálig. Szeretetből lettél engedelmes, mert szeretted az atyát, és szerettél minket is. Mi is szeretetből szívesen akarunk engedelmeskedni, mert szeretünk téged. Uram, add nekünk a szeretetedet, és ez megtanít minket az engedelmességre. Amen.

Édes Jézusunk, egy szívvel, egy lélekkel imádunk téged, mert te örömödet találod az imádkozó közösségben. Magad mondottad, hogy ahol ketten a te nevedben összegyűlnek, ott vagy te közöttük. Igen, itt vagy közöttünk, nem csak szellemileg, hanem valósággal, testileg is itt vagy az oltári szentségben. Jó veled lenni itt, édes Jézusunk, mert itt béke, szeretet van. A te közeledben jobbá leszünk, tisztul a lelkünk, puszta közelséged is javít valamit rajtunk. Ezért, Uram, mi mindig feléd igyekszünk, és minél jobban megtagad a világ, mi annál jobban igyekszünk szeretni téged. Minél inkább elszakítani igyekeznek az emberek tőled, mi annál szorosabban ragaszkodunk hozzád. Ha megszegik mások törvényeidet, mi annál lelkiismeretesebben megtartjuk, hogy engeszteljünk téged. Ha mások káromolnak, mi imádunk. Ha mások az élvezetek tilos mezein keresnek csalfa örömöket, mi nálad keressük az igazit. Csak arra kérünk, hogy szeress továbbra is, és erősíts minket ebben az elhatározásunkban. Amen.

Uram, mi mindenkit idehozni szeretnénk, de különösen azokat, akiket nagyon szeretnél, a gyermekeket, a fiatalokat. Az ő lelkesedő szívük tud téged igazán lendülettel szeretni, érted önfeláldozó lenni. Azért hívtad magadhoz, azért engedted magadhoz olyan közel, és ezért engeded most is magadhoz a gyermekeket. Megtartani igyekszel bennük a tisztaságot, meg akarod tanítani lelkükbe mélyen beleírni törvényeidet. Oltárod körül szeretnéd látni őket, mert legszebb díszei oltáraidnak. Jézusom, te tudod, hogy ma milyen nagy harc folyik a gyermekekért, az ifjúság lelkéért. A jövő ígéretei ők, és aki uralkodni akar, elsősorban őket igyekszik meghódítani. Uram, még sokszor a szülők sem hozzád viszik a gyermekeiket, hanem ellened beszélnek, és törvényeidet megvetik. Olyan kevesen vannak, akik hozzád vezetik, és olyan sokan, akik elvezetik tőled. Ezt látva, félve gondolunk a jövőre, mert az ifjúság a jövőnk, és amilyen az ő lelkületük, olyan lesz egész életük, cselekvésük. Jézusom, jövő hónapban nyílnak meg az iskolák kapui, hogy befogadják a tanulók seregét. Adj nekik olyan nevelőket, Uram, akik a te utadra, törvényeidre is oktatják és nevelik. Jézusom, te az ifjúság barátja voltál, és az vagy most is. Te adtál életeddel példát az ifjúságnak, és te adsz lelki erőt is, hogy azt a példát meg is valósítsák. Ezért ajánlunk neked minden fiatal életet, hogy te légy nevelőjük, barátjuk, te légy bizalmuk, aki átsegíted őket a lelki élet nehézségein. Amen.

Uram, sok kísértés, sok bűn ostromolja a fiatal lelkeket. A hitetlenség folyton rájuk vadászik. Őrizd meg őket, tartsd meg hűségedben, mert melletted lesznek az életnek bátor harcosai, akik megállják a harcot keményen a szenvedélyek, a kísértők, a korszellem ellen is, ha az lelküket megrontani akarja. Jézusom, ami imádságunkba egyesítjük, az agódó édesanyák és édesapák féltését, remegését, félelmét gyermekeikért, akiket mások kezére bíznak. Ha olykor nem is jut eszükbe, hogy reád bízzák, mi mégis téged kérünk fel. Védd, óvja a gyermekeinket, és vond szent szívedhez őket. Te ismered a fiatalok szívét, ismered küzdelmeiket, és tudod, hogy mire van leginkább szükségük. Előtted semmi sem marad rejtve, viseld gondját tehát minden fiatal léleknek, légy vezetőjük, tanácsadó barátjuk, bizalmuk. Ha hozzád hűségesek lesznek, akkor szülőt szerető, embert szerető, népét, hazáját szolgáló fiatalokká válnak majd általad. Ilyen ifjúságot nevel jóságos Jézus. Uram, a szentjeik között oly sok fiatal van, akik korán a szentség magaslatára jutottak, mert szerettek téged, és szent szíved melegében hamar megértek az örök élet koronájára. Azt ígérted, hogy akik szívedet tisztelik, hamar jutnak előre a tökéletességben, nagy segítséget kapnak, ezért szenteljük szent szívednek magunkat, és ezért akarjuk minél jobban szeretni szentséges szívedet. Vonj magadhoz szívedhez, Uram, Jézusom, vonj oda fiatalt s öreget, gyarlót s tökéletest, hogy nem esedjen a világ. Jobbak legyünk, és szeretetben növekedjünk általad. Amen.

Fölséges Istenünk, újra és újra sóvárogva járulunk eléd, kérve téged, hogy ments meg minket, hogy szabadíts meg bennünket a rendetlen vágyaktól, érzésektől, a helytelen sóvárgásoktól, a pénzvakító erejétől, a gőgösségtől, az irigységtől, a bujaságtól. Kérjük Szent Alajosnak a közben járását, aki a fiatal családoknak, fiúknak, leányoknak, a tisztaságnak képviselője és védelmezője. Mutasson helyes irányt az űrzavaros lelki életben. A szent tisztaság erényével tündököl Szent Alajos, és az ő oltalmában ajánljuk most magunkat, lelkünket és testünk tisztaságát. Az ő tiszta életére kérjük, hogy imádkozzon értünk a szeplőtelen báránynál, Krisztus tisztaságos édesanyjánál, a szüzek szüzénél, hogy védelmezzen minket minden súlyos bűntől, a világ kevésségétől óvjon meg, a szemek kívánságától védjen meg, s a világ hiúságától, az élet kevésségétől szabadítson meg. Imádkozzon értünk a szent, hogy a tisztátalan gondolatokat, hajlamokat legyőzzük önmagunkban. Ebben a harcban, itt az oltári szentségben jelenlévő Jézus szeretete lehet támasz nekünk. A szent pedig példa, és közben járó a jó Isten előtt. Kérjük a szent közben járása mellett a boldogságos szűzanyát is. Hiszen sokszor úgy érezzük, hogy valami nyugtalanít, valami zavarja a lelki egyensúlyunkat. Vannak dolgok, amelyek meghökkentenek, de mégis érdekelnek, vonzanak, és nem tudunk szabadulni tőlük. Lelkünk mélyén kemény harc dúl a bűn csábítása, a kísértés az akarat között, amely szeretne Isten kegyelmében megmaradni, és hozzád, Istenünk, mindig hűséges lenni. Emlékeztessen bennünket a boldogságos szűzanya, a tisztaság anyja, hogy a tisztaság, az önfegyelem, a mértékletesség erénye nem iga, nem teher, amely alatt az ember csak görnyedezni képes. Sokkal inkább erény, egy lélekszárny, ami szabaddá tesz, mely magasabb, Istenhez méltó régiókba repíti a lelkünket. Azt a lelket, amelyet megzavarnak a képek, világok, a látvány, amiben most dúskál a világ. Az a világ, amely a látványból él, ami a szellemmel, a tiszta testi erkölcsel, az egyszerű simogatással már nem éri be. Csillapítsd, Urunk, fiataljaink, családjaink, gyermekeink szívében a háborgó tengert, és vidámosítsd fel őket. Adj nekik vidámságot, Urunk, hogy megtalálják benned az igazi szabadságot, azt a szeretetet, amelyet majd megosztanak a házasságban egymással.
Töltsd el őket eme fajta tiszta örömmel. Hogy a világ minden öröménél többre becsüljék a te örömödet, Urunk, az örök életet. Kérjük a szent közben járását, hiszen tudjuk, hogy Istentől mi is megkapjuk majd a szükséges kegyelmeket, hogy erőnkön felül megpróbáltatás nem ér minket. De ezzel a kegyelemmel nekünk is közre kell működnünk, ahogyan te, Gonzága Szent Alajos, oly sokszor példádon lelkesítve fiatalokat megerősítetted a hozzád könyörgőket. Édes jó Jézusunk, kérjük a szentek közben járását, fiataljaink, családjaink, az apák, az anyák, a gyermekek tiszta lelkületét, hogy elnyerhessék, és eljussanak az örök életre, hogy példák lehessenek ebben a világban, kicsiny fények, amelyeket tovább lehet osztani, pont mint a nagyszombat éjszakai gyertyaláng, amelynek fényét sokfelé osszuk szét, bár kevesebb nem lesz belőle. Urunk, tégy minket szeliddé, és szívünkben, testünkben tisztává. Amen.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Kedves hallgatóink, szentségnyű adást közvetítettünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból, Istvánfi Szilárd atya és a plébániai fiataljainak a vezetésével. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. További áldott szép estét kívánunk mindenkinek. Búcsúzom a helyszínről, Szűcs Tímeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az úgynevezett népszerű kultúra azoknak az elveknek és értékeknek az általánosságát jelenti, amelyek egy nép erkölcsi világképét alkotják. Ez a lelki jelleg az az erő, amely egy mélyebb szinten egyesíti az embereket, és amely a történelmi tapasztalatok hatására érlelődik meg bennük. Néha nagy áron, nagy közös bánatok és gyászok alatt. Ez alkotja azt a közös alapot, amely előbb következik és mélyebbre hatol, mint a különböző ideológiai és politikai áramlatok. Egyetlen nép sem formálódik ki ennélkül az alap nélkül. Semmilyen politikai kísérletezés, a demokrácia semmilyen formája nem élhet meg, ha nem folyamodhatik egy közös, alapvető erkölcsi világképhez. Egyetlen írott törvény szava sem elég, hogy az emberi társadalom létét szavatolja, ha az belső erejét nem valamely közös erkölcsi alapból meríti. Az ilyen népszerű kultúra nagyobb részt a keresztény hithez kapcsolódik, és ahhoz az oktatáshoz, amelyet évszázadokon át az egyház nyújtott az embereknek. Ez a kultúra ma több okból is veszélyeztetve van. Néha úgy tűnik, teljesen el is fog bukni. Nagy gondot fordítsatok erre. Ettől függ az egyháznak és magának a társadalomnak a jövője is. A népszerű kultúrát ma erősen befolyásolja a tömegkommunikáció, a média. Semmi kétségünk nem lehet afelől, milyen fontosak a tömegkommunikáció eszközei, mennyire befolyásolják a szokásokat és a közvéleményt. Meg kell sokszoroznunk erőfeszítéseinket, hogy a média ne jelentsen veszélyt arra az alapvető erkölcsi beállítottságra, amely mindig is egy nép titkos erőforrását jelentette. Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő Szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan

0: ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: Te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
4: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Akik tiszta szívvel élnek, azok sosem félnek. Nincs helye szívükben bántó irigységnek, pusztító haragnak, lelki fordulásnak. Csupán az életet megszépítő társnak.

Ha tiszta szívvel nézed a világot, meglátod majd, mi másnak láthatatlan. Könnyebben találsz mindig hű barátot, ha cselekszel, mikor más látsz a bajban, ki mérlegel, vajon neki megéri? Az előbb-utóbb egyedül marad. Segítsünk hát egymásnak szebben élni. Emeld fel őt, s általa önmagad.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdély Mária Rádió műsorigazgatója, szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót a Meghallgatlak című műsoromban. Ne az általunk elképzelt istenekben higgyünk, mert akkor csalódni fogunk, hanem ha valóban élő, igazi Istenben bízzunk, benne reméljük, és csak őt szeressük. És ennek kapcsán gondoltam arra, hogy tartsunk egy pici tájékoztatást a kedves hallgatóknak arról, hogy mi is a babonaság. Ugyanis a hétköznapjainkban nagyon sokszor találkozunk ilyen fajta hiedelmekkel, és a történelem és az élet is azt bizonyítja, hogy a babonák élete épp olyan szívós, mint az igazságoké. És a mai modern ember különös keveréke a grandiózusnak és a törpének, a bátorságnak és a félelemnek. A mai modern ember szembenéz elemekkel, ágyukkal, sok halállal, de ugyanakkor elsáppad, ha például 13-an ülnek egy asztalnál, rábízza magát egy lélekvesztőre, két törékeny szányra, vagy szányra az óceán, vagy a levegő hullámain, ugyanakkor fogvacogás vesz erőt rajta, ha egy fekete kendős vénasszonnyal találkozik. És a ma délelőtti audienciában is a Szent Atya elmondta az ő saját tapasztalatát, amikor is sétált egyszer egy templomba, és egy parkon kellett keresztül mennie, amely parkon nagyon sok kis asztal állt, és ott sokan ültek az asztalnál, az asztaloknál, és kiderült, hogy hát azok jósok voltak, és sorba is álltak, megfizették az emberek, hogy nekik jósoljanak, és ugyanakkor mi is találkozunk ma is ilyen emberekkel, akik jóshoz fordulnak, kíváncsiak a jövőjükre, az életükre, hogy vajon az be fog-e következni, amit az ember saját maga elképzelt magának. Igen, tehát a babona jobban el van terjedve, mint ahogy mi azt gondolnánk. És ami a leglesújtóbb, hogy nem húzódik meg Isten háta mögötti falucskák kunyhóiba, vagy tengerek ködbe burkolt halászházaiba, hanem a babona otthon érzi magát a nagy városok villanyfényes negyedeiben, a luxus lakásoknak a parkettjein, a világvárosi ember lelkében, aki ott ápol pénztárcája titkos rekeszében valami varázs erejű tárgyat, szíve titkos rekeszében pedig valami babonás félelmet. A kártyavetés, a jövendőmondás, a kuruzslás ma a legkitűnőbb üzlet. A jós nők vendégei nem a mosónő vagy a sarki hordár, hanem méltóságos urak és kegyelmes asszonyok. A nagy zene titán Richard Wagner például ő babonásan félt a 13-as számtól. Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, soha nem bérelt ki 13-as számú szobát. A Gessler, a híres német orientalista, lemondott egy nagyszabású afrikai expedícióról, mert a vasúthoz menet egy vénasszonnyal találkozott. Vagy Párizs legelőkelőbb negyedeiben, hiába keressük az utcákban a 13-as házszámot, vagy a legfényesebb szállodában a 13-as számú szobát. A különbség az elmúlt idők sívár babonái és az úgynevezett modern misztika között csak annyi, hogy ezeket a babonákat csavarulatos eszű szélhámosok a tudomány és műveltség köntösébe öltöztetik. Régebben, idézőjelben mondok most egy nevet, egy Kati néni, egy halottlátó asszony híreket terjesztett a szellemekről. Ezelőtt az volt, hogy csak egy asszony talált ki ilyeneket. Ma pedig plakátok, folyóiratok, fényreklámok, könyvek, egyesületek terjesztik ezeket a híreket. Vagyis egy régi babonáról egy új köntösben szeretnék ma a kedves hallgatóknak beszélni, amelyet úgy hívnak, hogy spiritizmus. Erről a spiritizmus ágról
majd fogok beszélni az Öt nagy világvallás című műsorban is, amikor befejezem a nagy világvallásokat, és utána veszük majd a szektákat, akkor majd ez is bele fog kerülni, akkor majd bővebben, de most csak éppen egy pici részletet és felhívást szeretnék. A spiritiszták érzékenyek, és ismerve az ők érzékenységüket, alig ha csalódunk, mikor azt mondjuk, hogy a babona szó emlegetése, nekik ez nem fog tetszeni. Pedig mi másnak nevezhetnénk azt, amikor akadnak emberek, kik Isten szavára nem adnak semmit, de táncoló asztalok kopogtatását készpénznek veszik. Mikor szellemeket idéznek a túlvilágról, ahonnan pedig nincs visszatérés, mikor látják a láthatatlant, mikor okosabbnak tartják a szekrényt, mint a saját eszüket. És mi ezt tehetjük fel a kérdést, ha nem visszacsúszás a legsötétebb babonába és pogányságba? Az észnek, az ember felsőbb rendűségének, a hitnek csúf megalázása az a fölfogás, amely tudományos apparátussal próbál igazolni olyan tényeket, hogy a poraiban is halhatatlan Wagner zene, szerző, művész átjön a túlvilágról például harmonikázni, vagy Newton csimbókokat oldani, vagy Kepler szekrényeket tologatni. Hogy szellemek vannak, vagy nincsenek, azt nem kell kutatni. Ugyanis egészen biztos, hogy vannak. A szellemek önálló intelligenciák igenis vannak, de azokat nem lehet hajuknál fogva ide vonszolni a földre. Hogyan tudja egy komoly ember elhinni, hogy például Isaac Newton, a világ egyik legnagyobb elméje, ide jön egy társaság közé, neki feszítve hátát a szekrényeknek, hogy azok ropogjanak, emelgessen egy kis asztalkát, és hogy még annak koppanjon a lába. Vagy lehetséges Galileinek idejönni, hogy palatáblára írja fel ákombákom írással az Eporsimove elméletét, vagy hogy a tudós Leibniz egy jambor hölgy szájából kilépő ektoplazmában öltsön testet. Elképzelhetetlen. És mennyire igaza van Pascalnak, aki azt mondja, hogy a hitetlenek a leghiszékenyebbek. És ez valóban így van, mert ahol az emberek a vallást, mint babonát lemosolyogják, azok az emberek a babonából csinálnak vallást. És amely lélekből kihal a hit és bizalom, ott bevonul a babona és a félelem. Akit rá lehet venni, hogy tekintélyt ne ismerjen, hogy térdet ne hajtson, hogy a keze imára ne kulcsolódjék, annak lelke összecsuklik a legostobább bálványképek előtt. És akkor vessük fel a kérdést, hogy mi tulajdonképpen a spiritizmus? A spiritizmus meghatározásait adni nem könnyű, mert maguk a vélemények is teljesen szerte ágazók és ellentmondók. Legtöbben a spiritiszták közül a megholt lelkekkel való közlekedésben látják a spiritizmus lényegét, és a szellemidézés összes jelenségeit elhunyt emberek szellemétől eredőnek tulajdonítják. Ők szerintük a holtak szellemei betöltik a világűrt, és folyton körülöttünk forgolódnak. Egyáltalában nem anyagmentes lények, hanem páraszemű, áttetsző, kötszerűen diszociált testük van, vagyis a halálban a lélek csak a felső kabátját veti le, a hálóinge az rajta marad. A szellemországnak a világgal való láthatatlan közlekedése magában véve nem észellenes. A spiritiszták azonban természetellenes és erőszakos összeköttetést keresnek a halottakkal. A megholt lelkei ugyanis vagy az örök fény és tavasz honában vannak, és akkor nem bágyódnak a síralom völgyébe. Vagy a túlvilág tisztító helyén szenvedésüket töltik, vagy a túlvilág tisztító helyén szenvedésüket töltik le, és akkor nincs módjukban, hogy hitetlenné vált emberek üres kíváncsiságát kielégítsék. Vagy pedig az örök gyötrelmek helyén szenvedik örök kínjaikat, és akkor köztünk és köztük áthídalhatatlan szakadék tátong,
és nincsen a világnak olyan varázs igéje, amely ezeket az elkárhozott lelkeket csak egy pillanatra is kiszabadíthatná börtönükből. A megholtak lelkei teljesen Isten kezében vannak, és így megjelenésükben is kötve vannak fönséges és szent terveihez. Így tehát, ha a spiritizmusnak igaz volna a spiritizmus, nem a szellemek, hanem mi emberek volnánk a felsőbbrendű lények, hiszen az ő szellemeik valósággal rabszolgák, akiknek kötelességük megjelenni, minden stupid kérdésre felelni, az asztallal táncot járni, bukfencet hányni, stb. Méltó foglalkozás ez egy üdvözült lélekhez. Méltó kitöltése ez a menny és örökké valóság ünnepi és szent idejének. Kedves Mária Rádió hallgatók, érdemes ezeken elgondolkozni, hogy én miben hiszek. Az amerikai Lodge szellemesen mondja, az egész spiritizmus egy olyan közlekedéshez hasonlít, ahol az egyik fél sem ismeri a másikat, és a felek egy lelkileg berúgott hírnök révén érintkeznek egymással. Tudnunk kell, hogy a spiritiszták szerint az elhaltak lelkei, vagyis a szellemeknek ahhoz, hogy emberekkel érintkezhessenek, közvetítőül bizonyos sajátságos, hajlamú emberekre, úgynevezett médiumokra van szükségük. Az biztos, hogy az ember minden teremtett dolog közt a legelső. Egyúttal minden rejtély között a legnagyobb. Az emberi lélek hatalmasabb, csodálatosabb, összetettebb, komplexebb jelenség, mint eddig hittük. Az érzésnek, akaratnak és megismerésnek vannak sajátos, csak különös körülmények között kifejlődő erői. A rendestől eltérő lelki jelenségeknél sem szabad azonban, ha még oly csodálatosnak is látszanak, lemondani a természetes megfejtéstől. Azok a jelenségek, amiket a spiritiszták a szellemek javára könyvelnek el, 99%-ban magától a médiumtól származnak. Vannak halló, beszélő, ihletve látó, jósló, elragadtatásba eső médiumok. Emberek. Vannak festő, rajzoló, zenélő médiumok. A médiumok azonban akár mint a túlvilág riporterei vagy postamesterei szerepelnek, csak sípládák, melyek ha forgatjuk, a saját szellemüknek a nótáját fújják el. A médiumitás a spiritizmus szerint Istennek különös adománya, tehát a spiritizmus szerint, ne értsék félre, tehát a spiritizmus szerint a médiumitás Istennek különös adománya, ami annál különösebb és furcsább adomány, mert szentek, pápák, harmonikus lelkű emberek nem kapják meg, de hisztérikák, bomlott idegrendszerű egyének annál biztosabban részesülnek benne. Tehát az egész médium kérdés nem más, mint orvosi és pszichopatikus kérdés. Bebizonyított tény, hogy a teljesen épp egészséges ember az nem alkalmas erre. Akin a jó médiumitás jelei mutatkoznak, az bátran felvetetheti magát valamely hidegvíz gyógyintézetbe. Aki nem beteg, nem csak, hogy nem lesz soha médium, de sem örömet, sem lelki felemeltetést a spiritista szeánszokon találni nem fog. Minden médium testi konstrukciójának látszólagos egészsége dacára is idegileg kisebb-nagyobb mértékben degenerált, aki a transzban szemmel láthatólag szenved. Hogy a szellem nem más, mint maga a médium, annak a perdöntő bizonyítéka az, hogy amilyen a médium, olyan a szellem is. A szellemek beszéde, intelligenciája, gondolatgazdagsága mindig a médium értelmi színvonalán mozog. Ez nem is lehet másképp, hiszen a médiumok nem Newton és Kepler szellemét adják, hanem önmagukét. Tudósok előtt a médium tudományos kérdéséről beszél, a katolikus Münchenben a médium is vallásos. Dresdában a szellem mentalitása például protestáns. Ha papokkal beszél, Isten érveket támogat,
Franciaországban liberális ez a médium, és Szent Lajos nevében azt tanítja, hogy a pokol az nem tart örökké. Ha a médium egy ötödikes gimnazista gyerek, akkor Newton nem jutott el a hatodik osztályig. És ilyen, az ilyen spiritista szeánszokon megszólal Mózes, tovább bölcselkedik Pláton, Horácius pedig verseket farag. És azon még nem csodálkozom, hogy Mózes magyarul beszél, de az már mégis különös, hogyha héberül kérdezzük, akkor nem írt zsidóul. Horácius olyan verseket farag, hogy ma nem adná ki a Zöld Liba című hölgylap sem. Vagy a médiumban mindig csak a maga tudása, a saját ismeretköre, a saját tehetsége és fantáziája nyilvánul meg. Olyan szellemek, akik ezen a világon igen kiváló tudósok és nagyon komoly szakemberek voltak, ha hinni lehetne a transzbeszédben adott nyilatkozataiknak, olyan együgyű viccekre és emeletes ostobaságokra ragadtatják magukat, hogy azokhoz képest tényleg egy ötödikes gyerek, valóságos Newton és Kepler. Ha ezeknek a szellemeknek intelligenciáját a mai mértékükkel mérnénk, szinte azt kellene hinnünk, hogy az egész túlvilág egy nagy ilyen frém intézet. Az egyik illető mesélte el, hogy látott egy rajzoló médiumot. Egy alkalommal a transz állapotában egy Merkur-beli macskát rajzolt ez a médium. Figyelmesen nézve a Merkur-beli házi állatok festőjét, úgy találta, hogy csupa olyan dolgot szedett, kevert össze, amit már mindnyájan láttak, és a csillagbeli szörnyeteg rajza nem más, mint csupa földi fantasztikum összezagyválása. Ami a spiritista tünemények ténybeli értékét illeti, a spiritizmus legtöbb vizsgálója megegyezik abban, hogy itt tényekről van szó, és nekünk is el kell ismernünk, hogy a sok csalás és csalódás mellett is vannak csak ugyan tények, amelyeknek valóságát elutasítani nem lehet és nem is szabad. A spiritizmussal szemben az lehet az álláspontunk, kételkedni kell, de nem tagadni. Ha ugyanis igazak a spiritista jelenségek, úgy ez már magában elegendő, hogy okait kutassuk. Ha csalásról van szó, le kell leplezni őket, de nem szabad egyszerű tagadással napirendre térnünk felette. A tények, amelyekre a spiritisták hivatkozni szoktak, azok három csoportba hozhatók. Az első csoportba tartoznak a mozgástünemények, a második csoportba tartoznak a hangtünemények, és a harmadik csoportba tartoznak az optikai jelenségek. Nézzük meg szerre, mit jelentenek ezek. A mozgástünemények, például asztalok táncszerű mozgása, bútorok felemelkedése a levegőbe. Guldenstein például a szeánszokon valósággal vezényelte a mozgó székeket és bútor darabokat. Egy 3,5 mázsás zongora 2 percig lebegett a levegőben. A ismeretes a híres Fox nővérek esete, akiknek lakásában a bútorok őrült táncot kezdtek, ütötték, verték egymást, kanalak és kések, madárnak képzelték magukat, ablakok törtek össze, porcelánok zúzottak, rongyok lebegtek, csipkék akaszkodtak össze. A második csoportban, ahogy mondtam, tartoznak a hangtünemények. Beszéd, zaj, zörej, énekhang, zenei skála, hangok, ropogások, durranások, hol a bútorokból, hol a falakból, a zeneértőknek zene, tánczene, vagy ami tetszik. A harmadik csoportban pedig tartoznak az optikai jelenségek, világító gömbök, foszforeszkáló pontok, szellemek írásai, gázszerű kilövellések, zöldes-fehér felvillanó szellem arcok, és mindezek a jelenségek sötét szobában játszódnak le. Erősen letompított fény, fekete függönyök, misztikus bedíszletezés, bűvös kör, magnetikus láncalkotás, tehát ezek azok, amikhez minden szeánsznál kötve vagyunk. A sötét szoba az nélkülözhetetlen. Vagyis az exakt tudományok laboratóriumában minél több fény, a spiritista laboratóriumban pedig minél több sötétség és köd.
és különös, hogy éppen a sötétséggel egyenes arányban nő a spiritista jelenségek ereje. A józanul fontoló embert már maga ez is gondolkodóba ejtheti a jelenségek komolysága felül. Az embernek nem fér a fejébe, hol van az megírva, hogy a természet fölötti intelligenciáknak szüksége van a sötétre, bezártságra. Goethe ezzel a szóval halt meg, hogy több világosságot. Nem különös, hogy az ő szelleme, mikor ide akar jönni közénk, azt kívánja, hogy oltsuk el a lámpát. A lélek halhatatlanságának nem bizonyítéka, hanem paródiája az, hogy a szellemek a világosság honából átjönnek a földre, sötétséget és ködöt termelni. Úgy érzem, hogy abban a bizonyos sötét szobában az embernek kétféle szerepe lehet. Vagy a durva emberi, aki kellő pillanatban odakap, hol fészkel az agy, és jól megrázza a kísértetet, mint ahogy valahányszor a jelenlévők a tilalom dacára is odanyúltak a szellemhez, fülön csípték magát a médiumot. Vagy a befelé mosolygó emberi, aki kabarénak nézi a dolgot és állja a fogadást, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek. Tehát az összes spiritista szeánszok a majom színház színvonalára süllyednek, ha ezekre az ember magával visz egy hivatásos bűvészt. Ma már kevés olyan spiritista mutatvány van, amelyet épp úgy meg ne tudnánk magyarázni, mint a bűvész keszkenőből elő passírozott halas medencét. Bűvészet és spiritizmus közt csak az a különbség, hogy a bűvészetnél senki, a szeánszoknál pedig az egész tisztelt publikum azt az áldozatot követeli, hogy természet fölöttinek higgyem el mindazt, amit a médium mutat, de amit kellőképpen megvizsgálni nem enged. Ők mondják, úgy is megkötözik a médium kezét, de ezzel a kijelentéssel még jobban meg akarják kötözni a mi kezünket. Ilyen játékban komoly ember nem vehet részt. Kivált ma, amikor a legkomolyabb tudósok előtt vesztette el hitelét a spiritizmus, azon megszámlálhatatlan csalások révén, amelynek oly sokan még tudományos társaságok is áldozatul estek. Ezek a vaskos szélhámosságok megtanítottak mindenkit arra, hogy az úgynevezett spiritista tényekkel szemben a legmesszebb menő óvatosság és kételkedés kötelesség, mert mindnyájunkban megvan az emberi méltóság iránti kötelesség, hogy bolondot járatni ne engedjünk magunkból. Csak néhány esetet említek, amikor leghíresebb médiumokról sült ki, hogy ügyes csalók, bámulatos szemfényvesztők és semmi egyebek. Így végezte spiritista pályafutását a világhírű Slade, vagy Lombroso médiuma, legújabban pedig a magyar László László. Tehát a spiritizmus mint egyik legnagyobb bizonyítékát szokták kijátszani a szellemfényképeket. A szellem fotográfia eddig azonban még mindig megbukott. Kiderült, hogy kétszeres exponáláson vagy lemezcserén múlik az egész trükk. Tehát nagyon sok ilyen mutatvány a spiritizmuson belül megbukott. Vagy vegyünk például az asztaltáncoltatás. Ha csupa hitetlen ül az asztalnál, akkor biztos, hogy nem mozdul meg az asztal. Ha azonban olyan emberek ülik körül, akik belebeszélték magukba, hogy az asztalnak meg kell mozdulnia, akkor az asztal tényleg megmozdul. De csoda-e ez? Tehetjük fel a kérdést. Dehogy csoda. Tény, hogy az asztaltáncoltató emberek valamely révületben vannak, és ezt nevezzük transznak. Tény az is, hogy az élő ember teste sohasem teljesen mozdulatlan. Kivált a kéz remegése nagymértékű. Hogy a kiterjesztett kézben vannak apró lökések, azt már bebizonyították. Hogy az asztalt ezek az apró lökések rezgő mozgásba tudják hozni, ezt kísérlet kimutatta.
És ezeket az apró lökéseket egyrészt az érvelés rüktetése, másrészt az idege kifáradása okozza, nem kis mértékben pedig az úgynevezett ideomotorikus mozgások. Na de nem akarom én ezt így magyarázni, mert nálamnál szakértőbbek vannak. Én egyszerűen csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ezekben egyáltalán hinni nem szabad. Menjünk tovább, hogy mi mennyire vannak spiritista jóslatok például, hogy a jóslat nem egyszer beválik. Annak vagy a véletlen, vagy a médium emberismerete, vagy az autoszuggesztió az oka. Aki például bajt jósol, szinte bizonyos, hogy igaza lesz. Melyik évben nincs baj, földrengés, járvány, hínség vagy valami más csapás? Minden évben van. Hogy a szuggesztiónak milyen óriási szerepe lehet, arra nagyon sok bizonyíték van, amelyet például egy orvosi, francia orvosi akadémia végzett egy halálra ítélt fegyencen. Például megmondták neki előre, hogy bekötik a szemeit, megnyitják a nyak ütőereit, amit ő pár perc múlva fájdalom nélkül elvérzik. És erre valóban bekötözték a szemeit, egy kis karcolást ejtettek a nyakán, mosdótálat tartottak oda, hogy állítólag a vért felfogják, és egy kis szökőkúttal a vér csurgását pedig utánozták. Szóval egy szóval megjátszották a kivégzés komédiáját. És mi történt? A fegyenc hamuszínűvé sápadt, megtántorodott, és holtan esett össze. Tehát éppen így vagyunk a médiumoknál gyakran tapasztalható távolba érzéssel is. Tehát a telepátia az nem humbug, hanem csodálatos működése a rejtett lelki erőnek. Például vannak olyan emberek, akik előre meglátja az emberek arcán, hogy ki fog meghalni. Nagyon sok olyan ember van, aki azt is meg tudja mondani, hogy hol fog meghalni az illető. Tehát ilyen telepatikus jelenségek vannak, ezt tagadni nem lehet. Akik azonban mindjárt a természet fölötti vagy misztikus magyarázathoz menekülnek, azok nagyon gondolják meg, hogy valóban jól teszik-e ezt. Miben hisznek? A spiritiszták ünnepnapja az ő papjuk és a szeánsz napja, a médium, az ő oltáruk, az a kopogóasztal. Talán mondanom sem kell, hogy a spiritiszták azok az új korszak felruházott profétái, és profétai pózban tetszelegnek önmaguknak, és megtévesztik tömegesen az embereket. Az egyház ezért ezt teljes egészében a spiritizmust elítéli, és még a legártatlanabbnak tűnő módját is tiltja. Mondanom sem kell, hogy az Isten, aki a sorsunkat intézi, ő a hit, a remény és a szeretet, a bölcsesség és a jóság istene, nem a kuruzslóké és a kártyavetőké. Krisztus a leghatározottabban kijelentette, hogy egyházát Péterre építi, és a mennyország kapuinak és igazságainak kulcsát neki fogja adni, nem pedig megkergült jósnőknek és egyéb exaltált világfenoméneknek. Az egyház a spiritizmust a testi-lelki higiénia szempontjából is kárhoztatja, mert szerinte a szellemidézés az egy idegroncsolás. És akik ilyesmivel foglalkoznak, azok lassan lebetegednek. A kereszténység legnagyobb csodáját, a feltámadást az egyik fő spiritista egyszerűen materializációnak mondja a feltámadást. A spiritiszták nem akadnak fenn az isteni mester csodáin.
van még a spiritisztáknak egy újra költött gondolatuk, a reinkarnáció, vagyis az újratestülés. Ha való volna az újratestülés, megtestesülés, annyi ezer év után a világnak az erkölcsi és értelmi színvonal hallatlan magasába kellett volna lendülnie. Hogyan lehet a reinkarnáció mellett az emberi kultúra olyan lecsúszását megmagyarázni, mint a világháború? Azon felül, ha a lélek örök és ugyanaz, tudatával kellene bírnia előbbi élete tanulságainak, emlékeznie kellene a bűneire, botlásaira, hogy azt a második és harmadik életének okulására értékesítse. De ilyen tudatunk nincs. Tehát valamint, nem valamint kifejlődött tölgyfa, sohasem fejlődik vissza makká. Úgy lehetetlen, hogy az ember erkölcsi tökéletesedést nyert lelke egy tudatlan gyermek testébe szálljon és újra kezdje a vergődését. Hát ilyen nincs. És ebből mind látható, hogy egy áthídalhatatlan űrtátong a keresztény-katolikus dogmatika és a spiritiszták tanítása között. A spiritizmus története az ész elhomályosodásának története. De van benne egy nagy és megrázó tanúság, és ez az, hogy a mai felvilágosult gondolkodás is elfordulóban van a materializmus lélekölő tanától. Új harangot akar önteni, mert belátja, hogy a szívnek több kell, mint zene, és az észnek több kell, mint logika és számtani képletek. Aki hisz az Istenben, az felnéz a csillagos égre, és meglát az Istenből annyit, amennyi elég ahhoz, hogy higgyen abban, amit nem lát belőle. Aki nem fél hittel hisz, annak elég az a hit, hogy az imádkozva a mennyország felé néző emberszemek egy valósággal létező túlvilágba tekintenek, és az imára kulcsolt emberkezek egy valósággal létező túlvilágba kapaszkodnak, amelyből láthatatlan és titokzatos áldást és erőt merítenek a kereszt hordozásra és az élet nagy feladataira. Aki hisz, az bízik is, aki bízik, az remél is, aki remél, az nem kutatja azt a jövőt, amelyet isteni kéz és isteni fátyolt akar el előle. Flammarion elpanaszolja egyik könyvében, hogy folyton hitt a szellemekben, a túlvilági csodákban, és vele mégsem történt semmi csodálatos. Halottak nem jelentek meg neki, holott szerződés kötött velük, hogy aki előbb jut a túlvilágra, az meglátogatja a másikat. De a halottak egyike sem tartotta meg a szavát. Tehát mosolyognom kellett a regény egyik haldokló alakjának utolsó szaván, amely így szól: eljövök, és elmondom, hogyan van oda, hát, hogy ne legyenek többé kételjeid. Hát nincsen rá szükség, semmi szükség, hogy a halottak visszajöjjenek. A kereszten függő Jézus Krisztus mindent elmondott, amit nekünk az életről, a halálról és az örökké valóságról tudnunk kell. Ebben higgyünk és reméljünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Egy további áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tiszta szívvel jöttem erre a világra. Szívemet s szememet nyitom nagyra tágra. Meg akarom tudni, mit kínál az élet. Mitől lesz nemesebb, gazdagabb a lélek? Tapasztalni jöttem, csupa jót megélni, mást boldoggá tenni, viszonzást remélni. Talán azért jöttem, hogy tudassam veled, hogy a mennyországba földi ösvény vezet. Keressük az útat hát egymás szívéhez, tudjuk meg a másik mit gondol, mit érez. A szeretet útját, hogyha veled járom. Hiszem, szebbé válhat most hideg világom. A szeretet szívem boldog lángra gyújtja, s velem átmelegszik, aki megtanulja. S ha minden emberben tiszta szívet látok, eljön a mennyország, megszűnik az átok.

Ott sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő Szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém és hallgass figyelmesen, könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Családpercek című rádióműsorunkat hallják. A mikrofonnál Kertész Marika, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársam. Amikor két ember kimondja az életre szóló igent egymásnak, nem csak egy közös élet kezdődik el, hanem egy közös útkeresés is. A házasság nem pusztán érzelem vagy együttélés, hanem döntés, küldetés és mindennapi építkezés. De vajon mitől marad élő és erős egy kapcsolat? Milyen célokat érdemes közösen kitűzni egy házasságban? Mit jelent tudatosan építeni a kommunikációt, a családi kultúrát, a közös jövőt? És hogyan lehet Istent is meghívni ebbe a közösségben? Mai beszélgetésünkben ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel, Péter Borókával és Lóránddal. Reméljük, hogy nem csak a jegyesek és a fiatal házasok találnak majd benne bátorítást, hanem azok is, akik szeretnék újra gondolni közös céljaikat és hivatásukat a házasságban. Tartsanak velünk! Isten hozott benneteket ebbe a műsorba, és arra szeretnélek mindenek előtt megkérni, hogy magatokról, a hivatásotokról, munkátokról mondjatok néhány szót.
1: Üdvözlünk minden kedves hallgatót! Én Péter Lóránd vagyok, Csíkszeredában születtem, majd Kolozsváron tanultam, ott végeztem az egyetemet. Ott is ismerkedtem meg a kedves feleségemmel a Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség berkein belül. Most pedig informatikusként, programozóként dolgozom.
2: Én is köszöntök minden kedves hallgatót. Én Boró vagyok, marosvásárhelyi születésű. Én is Kolozsváron tanultam. 9 évet éltem Kolozsváron, majd lassan 2 éve költöztünk haza Csíkszeredába, úgyhogy most már csíkszeredai lakosnak mondom magam. Jelenleg szociális munkásként, mentálhigiénés szakemberként és dizájnerként dolgozok egy alapítványnál.
0: Szeretném, hogyha egy kicsit visszanyúlnánk a kapcsolatotok kezdetére. Megkérlek, hogy beszéljetek arról, hogy miért egymást választottátok. Mit tartottatok a legfontosabbnak a házasságra való felkészülésetekben?
1: Igazság szerint kicsi spontán módon és kalandos utakon találtunk egymásra, de igazság szerint aztán azért választottuk egymást, mert azt vettük észre, hogy azonos az értékrendünk, nagyjából hasonlóképpen gondolkodunk a világról. Fontos volt mindkettőnknek, hogy katolikusok vagyunk, és így akkor a katolikus házasságot is tudtunk kötni. És természetesen jól is esett egymás társaságában lenni, jól éreztük magunkat, amikor együtt voltunk. Természetesen persze vonzónak is találtuk egymást, ezt sem szabad félretenni. De egy, mutatom, hogy kalandos úton körülbelül bő 2 év kellett, amire egymásra találtunk, amíg rájöttünk, hogy mi szeretnénk egy párt alkotni.
2: Igen, majd az egy pár alkotás után 5 év hát kapcsolat és ismerkedősebb időszak volt, de már együtt voltunk, és 5 év után léptünk jegyességbe, és ami számunkra a házasságra való felkészülésben fontos volt, az a jegyes kurzus, amit mi igyekeztünk komolyan venni. Sokat tanultunk, töltöttünk a kurzus alatt, és nagyon sok gyakorlati tanácsot kaptunk. Emellett fontos volt számunkra az, hogy olvassunk. Sok házasságra felkészítő könyvet olvastunk, ami által több olyan téma is feljött, és átbeszélésre került, ami úgy egy hétköznapi beszélgetés során lehet nem jön fel. Ilyen volt például az, hogy hogyan osszuk be a házi munkát, a pénzügyeket hogyan kezeljük, ki mit hoz otthonról, milyen családi örökségeink vannak. Ezekről jó volt beszélni és tudatosan készülni arra, hogy mi majd mit szeretnénk a házasságunkba, mi az, amit hozunk, és mi az, amit tovább is szeretnénk vinni, és amit le szeretnénk tenni.
0: úgy tűnik abból, amit elmondtatok, hogy nagyon tudatosan készültetek erre a házasságra. Azt hiszem, hogy nem hangzott el az, hogy mennyi ideje is vagytok házasok.
1: Hát igazság szerint most bő másfél éve vagyunk házasok. Idén augusztus 23-án lesz 2 éve, hogy megházasodtunk. Úgyhogy még igazság szerint a házasságunk elején járunk, azt elmondhatjuk. Tehát biztos vannak mások, akik többet tapasztaltak a házasságból, de igen, mi az elején járunk még, azt kell mondjam.
0: Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem lehetne tőletek tanulni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy fognak elhangzani olyan dolgok, ami akár azokat is építi, akik már évtizedek óta házasok.
1: Adja Isten, hogy így legyen.
0: Milyen konkrét céljaitok vannak a kapcsolatépítés, a kommunikáció, a családi kultúra építése kapcsán? Hogyan indultatok neki ennek a házasságnak, milyen célokkal?
2: Céljaink azok mindig vannak, a megvalósításhoz természetesen idő kell, de vágyunk az, hogy heti egy közös randi esténk, délutánunk legyen, ami a miénk. Ezt majd hosszú távon fontosnak tartjuk a gyereknevelés időszakában is, hogy ne a gyerekek kerüljenek az első helyre, hanem maradjunk kettőnk számára mi az első helyen, így azt gondoljuk, hogy a gyerekeinknek is gyümölcsözőbb tud lenni a gyerekkoruk, hogyha azt látják, hogy mi ketten jól vagyunk. Ez lenne egy célunk.
1: Igen, ez a szokás még igazából hogy is mondjam, kialakulóban van, még nem sikerült teljesen magunkévá tenni, hogy minden héten elérjük ezt, de igen, ez a célunk, ezt szeretnénk bevezetni, hogy legyen kimondottan minden héten egy közös randi programunk. Emellett fontosnak tartjuk azt, hogy tisztán kommunikáljunk. Ez alatt azt értem, hogy konkrétan mondjuk ki, fogalmazzuk meg azt, hogy mi van bennünk, mik a problémáink, mik a vágyaink, hiszen azt látjuk, hogy ez sok konfliktustól megmenthet, hiszen sokszor a vitáknak a nagy része legalábbis nálunk a félre kommunikációból fakad, vagy másképp értjük azt, hogy mit szeretne a másik, milyen vágya van, milyen problémája van, nem értjük meg igazán egymást, és ezt azt hiszem, hogy lehet tanulni, azt, hogy hogyan kell tisztán kommunikálni, hogyan kell úgy kommunikáljunk, hogy a másik azt értse, amit mi szeretnénk, hogy megértsen a mondandónkból. Ugyanakkor itt fontos az is, hogy ne a saját igazunkat keressük mindig. Ne azt keressük, hogy nekem legyen igazam egy-egy vitában, vagy már pedig én mondtam meg a tuttit, és nem te, hanem legyen fontosabb a szeretet és a megbocsájtás, az, hogy elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van, még akkor is, hogyha hibázott, és ne az legyen a vitának a végkimenetele, hogy ki a győztes, ki győzött, hanem az, hogy a ketten együtt tudjunk közösen előrelépni.
2: A családi kultúránk még igazából kialakulóban van, azt érezzük, de elsősorban szeretnénk hűek maradni a katolikus értékekhez, együtt megünnepelni ezeket az ünnepeket is, és ennek fényében ünnepelni a gyerekekkel is, ezt tudatosan belevezetni őket ebbe. Szeretnénk kialakítani egy saját szokásrendet. Nagyon szeretünk főzni, így fontos számunkra a közös készülődés, a közös főzés, természetesen a főzések után az étkezések. Az is fontos számunkra, hogy kialakítsuk, hogy mikor mit eszünk. Van egy ilyen rutinunk, hogy vasárnap reggel amerikai palacsintázunk. Ezt ugye egy kis közös apró szokásnak tartjuk, vagy közösen filmezünk. Az egyik kedvenc sorozatunk, amit szoktunk nézni, az a Chosen. Tehát fontos számunkra egy egyedi, de krisztusi családi kultúrát kialakítani.
1: Igen, ez lényegében még azt hiszem, hogy még mindig formálódik, hiszen szerintem még mondhatom még mindig, hogy friss házasok vagyunk. Úgyhogy ez a szokásrendszernek a kialakulása még folyamatban van, de remélem, hogy idővel ez szépen kialakul, és lesz egy igen keresztény alapokra épülő szokásrendszerünk.
0: Olyan jó volt hallani azt, hogy mindketten gyerekekben is gondolkodtok, és tudatosan készültök akár, legalábbis az jött át számomra abból, amit mondtatok, a szülői hivatásra is. Milyen értékeket szeretnétek majd továbbadni a gyermekeiteknek? Beszélgettetek már erről?
2: Hát igen, természetesen beszélgettünk, ez a kapcsolatunk alatt is téma volt, hogy mik azok az értékek, amik számunkra fontosak, és majd tovább szeretnénk adni. A jegyesség alatt is beszéltünk, és most is folyamatosan téma. A legfontosabb érték, amit így összhangban mind a ketten érzünk, az a keresztény-katolikus értékek lennének. Ezeket fontosnak tartjuk, a szentségeket nagyon fontosnak tartjuk, és ezeknek a fontosságát szeretnénk mindenképp továbbadni a gyerekeinknek.
1: Igen, és ezzel igazából összhangban azt is szeretnénk, hogy ha a gyermekeink szeretetteljesen és emberségesen lennének jelen a társadalomban, igazából ez összekötődik azzal, hogy katolikus keresztény értékrend szerint éljék a mindennapjaikat, és ez megmutatkozik nem csak akkor, amikor éppen egy dicsőítő alkalmon vannak, vagy a templomban vannak, hanem azon kívül a világban is. Példának a Ferenc pápának a három híres szavát tudom előhozni, hogy szeretnénk, ha gyermekeink majd sokat használnák a kérem, köszönöm, bocsánat szavakat, ezáltal is úgymond szeretetteljesen és emberségesen lennének jelen a világban.
2: Igen, emellett mi nagyon szeretjük a természetet, nagyon szeretünk sétálni és rácsodálkozni a természetnek a szépségére, a Jóisten alkotására, és szeretnénk ezt átadni nekik is, hogy ilyen rácsodálkozva és örömmel tudjanak körülnézni maguk körül, és az apró természeti szépségeket is meglátni, és ezeket megóvni, és megbecsülni.
0: Nagyon szép elképzeléseitek, terveitek vannak, és én hiszem, hogy a Jóisten megáldja a törekvéseiteket, mindazt, amit tesztek azért, hogy jó szokásokat tudjatok kialakítani, amiben aztán majd a gyerekeitek is belenőhetnek, vagy beleszülethetnek előbb nyilván. Lehet, hogy már azon is gondolkodtatok, hogy mi a házasságotoknak a küldetése, ha fogalmazhatok így, mire hív benneteket az Úr, vajon miért rendelt egymás mellé. Persze azért is, hogy utódokat nemzetek, de hogy talán lehet valamilyen más szolgálati terület is, ahova elhívott az Úr.
1: Itt leginkább talán azt tudjuk megfogalmazni, hogy a házasságunk küldetése úgy alapvetően az lenne, hogy keresztény családként éljünk együtt. Természetesen az, hogy gyermekeket neveljünk, és igazából legfőbb küldetésünk az az, hogy együtt eljussunk a mennyországba. Igazából, ha ez sikerül, akkor azt hiszem, hogy minden más lényegtelen emellett, hiszen talán ez a legfontosabb életcélunk, vagy a házasságunkban is a célunk.
2: Igen, ez a vágyunk, hogy jelen tudjunk lenni Krisztusian a társadalomban, hogy példák tudjunk lenni. Természetesen nem a mi erőnkből, hanem a Jóisten erejéből.
1: Nem egy egyszerű feladat ez, azt meg kell hagyni, de reméljük, hogy a Jóisten segítségével tudunk e felé haladni, hogy egyre inkább ez az egység mutatkozzon meg bennünk is.
0: Mi az, ami segíthet nektek ebben, vagy mit gondoltok, mit kell nektek tenni ennek érdekében? Mi a ti részetek?
2: Szerintem nagyon fontos az, hogy ne egyedül próbáljuk ezt megvalósítani, hogy ezt a küldetést azt érezzük, hogy a Jóistentől kaptuk, és egyáltalán nem úgy, hogy mi ezt ketten önerőnkből hajtsuk végre, hanem vele együtt, rátekintve, főleg amikor nehéz, akkor rátekintve és együtt haladva, és megkérdezni azt magunktól, hogy adott helyzetekben mit tenne Krisztus. Szerintem így tudunk krisztusiak lenni.
0: Ha visszagondoltok a megtett útra, most nem csak a házasságotokra gondolok, a bő másfél évre, ahogy ezt ti emlegetitek, hanem az előtte levő évekre is, mi volt az, ami a legnagyobb örömöt adta nektek, és mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett küzdenetek?
1: Nehéz kiemelni így egy-két dolgot az elmúlt időszakból. Én talán mondhatom azt, hogy a legnagyobb öröm az pont maga a házasságkötésünk volt. Talán akkor nagyon boldogok és felszabadultak voltunk. Nagyon jól esett nekünk, amikor elmentünk a Nász útra. Feleségem azóta is mondogatja, hogy visszakívánkozik oda, hogy legyen még egy Nász útunk. Szóval nagyon jól teltek igazából a maga a házasság is, és a házasság utáni úgynevezett mézes hetek is. Talán ezt tudnám fő pozitívumként kiemelni. Akkor nagyon boldogok voltunk, hogy összekelhettünk. Persze most is boldogok vagyunk egymás mellett, csak azt tudnám inkább kiemelni.
2: Igen, számomra is a szentségi házasságkötésnek a pillanata volt az egyik legboldogabb pillanat. Én ott nagyon éreztem, hogy nem ketten vagyunk, hanem hárman a Jóistennel. Ezen kívül szerintem, ami nagyon sok boldog pillanatot ad, az a minőségi idő együtt, a közös kalandok és kirándulások, amik ugyancsak ilyen feltöltőek is, boldogan gondolunk vissza rájuk.
1: Nehézséget meg úgy igazából nem tudok kiemelni egyet. Azt hiszem, igazából ha gyűjtőfogalomként használhatom így, akkor a hétköznapok a nehézségeink, a hétköznapoknak a bajai azok, amik terhelnek minket, de hála Istennek nem mondhatom, hogy eddig nagy nehézség ért volna minket. Ami volt, azon átmentünk, azon megsegített a Jóisten abban, és hála Istennek, hogy nem okoznak már gondot nekünk.
2: Igen, azt gondolom, hogy az apró cseprő nehézségek igazából összekovácsoltak minket, és adtak egy tartást a kapcsolatunkba. Próbáljuk ezekből a pozitívumokat keresni, ami nem mindig könnyű, de azt érezzük, hogy mindig megerősítettek utólag visszatekintve.
0: Ha egy fiatal jegyes pár ülne most itt veletek szemben, mi lenne a tanácsotok a célkitűzésekkel kapcsolatban, vagy egyáltalán a házas élettel, a házassággal kapcsolatban? Mire figyelmeztetnétek, mire hívnátok fel a figyelmüket?
2: Talán amit itt többször említettünk, az tényleg fontosnak tartjuk, hogy tartsák szem előtt azt, hogy mit tenne, mit mondana a Krisztus az élethelyzeteiben, a különböző nehézségekben, vagy örömökben, hogy lenne jelen Krisztus egymással, a kapcsolatokban, a házasságunkban.
1: Én pedig egy másik tanácsot fogalmaznék meg, az pedig arról szólna, hogy merjenek ugyan nagyot álmodni, hogy mit szeretnének megvalósítani, de azért maradjanak reálisak. Tudják azt, hogy onnan indulnak, milyen háttérrel, hol tartanak most, és az alapján hova akarnak elérni, akár mi fér bele az idejükbe, mi elérhető a számukra. Itt, hogy hozzak egy példát, hogy ne legyen ez túl általános, az szerintem a felelős családtervezés. Ezt, ha jól tudom, a katekézisben is benne van, hogy az egyház támogatja a felelős családtervezést, tehát például ne akarjanak 20 gyermeket, bármilyen szépen is hangzik, de azért gondoljanak arra, hogy azokat hogyan tudják felnevelni, gondoljanak arra, hogy őket mind szeretettel és odafigyelő gondoskodással tudják felnevelni, és például azt szerint határozzák meg a céljaikat, hogy hány gyermeket szeretnének vállalni.
2: Igen, és azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos a kommunikáció, hogy ezekről a célokról beszéljenek, kapják meg azt, hogy mik a közös célok, és ne egyoldalú célok legyenek, hanem mindig egységben tűzzenek ki valamit, és arra próbáljanak haladni.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és Istennek az áldását kérem rátok, a céljaitok teljesítéséhez is. Legyen meg mindaz, amit az Isten akarati életetekkel.
1: Köszönjük szépen, így legyen.
2: Köszönjük nagyon szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés újra emlékeztethetett bennünket arra, hogy egy házasság nem magától lesz erős. A kapcsolatot ápolni kell, építeni kell. A közös célokat időről időre újra ki kell mondani. Mert ahol nincs közös irány, ott könnyen eltávolodnak egymástól a felek. De ahol két ember együtt keresi Istent, az ő akaratát, együtt tanul szeretni, megbocsátani, újrakezdeni és álmodni, ott a házasság valóban élő szövetségé válhat. Talán a legfontosabb kérdés nem is az, hogy mit akarunk elérni együtt, hanem az, hogy mivé akar formálni bennünket Isten a házasságunkon keresztül. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Az elkövetkező napokban imádkozzunk együtt azért, hogy adjon az Úr bölcsességet minden házaspárnak a közös út építéséhez, hűséget a nehéz időszakokban, és olyan szeretetet, amely napról napra képes megújulni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Szeretettel köszöntöm kedves idős, velem együtt korábban született hallgatóimat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai napon újból szólni szeretnék az Öregkor Bölcsessége műsorom azon hallgatóihoz, akik velem együtt járják az idő múlása okozta változást, az öregséget. Ez a kor bölcsességet ad, ha naponta a Zsoltárossal így imádkozunk. 90. vers 12. Taníts meg számba venni napjainkat úgy, hogy bölcsességgel terítsük szívünket. Hallgassák meg, hogy egy ősi ír könyörgő imádság hogyan teríti meg szívünket bölcsességgel. Ne halljunk meg kenet és bűnbánat nélkül. Szólítson bennünket Isten nevünkön, és segítsen, hogy lelkünk egyenesen az égbe mehessen. Te és a tieid ne jussanak soha rossz végre. Ne engedjen Isten elkárhozni minket. Ne találjon Isten szólítása felkészületlenül minket, s engedje, hogy az örök élet királyságának részesei legyünk. Segítsen, hogy azonosuljunk az úttal és feladattal, amelyet nekünk gondolt el. Ha bűnösök vagyunk, legyen hozzánk türelemmel az Úr, és ne szólítson színe elé akkor. Isten szentjeink dicsőséges serege, a boldogasszony és Szent József őrködjenek életünk felett. Isten világossága vessen fényt lábunk elé az úton. Krisztus szentségeinek ereje és pecsétje jelöljön meg minket, hogy amikor az ég ajtaján kopogtatunk, ránk lehessen majd ismerni. Halálunk óráján várjon ránk elkészített fekvőhely az égben. Éljünk 100 esztendőt és még egy bűnbánati évet hozzá, hogy késedelem nélkül jussunk a mennyországba. Legyen így, ha Isten is úgy akarja, és javunkra szolgál. Segítsen minket hosszú életutunkon, hogy csak azt akarjuk, amit Isten készít számunkra. Az új élethelyzetünk nem egyik napról a másikra toppan elénk, írja Fáki Rikárd az Öregkor Reménysége című könyvében. Hisz fokozatosan alakul át az ember úgy fizikailag, mint szellemileg. Sajnos az idő kerekét visszafelé forgatni nem lehet. Némely embernél az öregség jó előre elküldi névjegyét, de vannak öregek, akik szoborként állják az időt. Példaértékűek azok az idős emberek, akik fiatalon, életük delén, öregkorunkban őszintén ki tudták mondani, legyen, nem beletörődve és keserűen legyintve, hanem azzal a lelkülettel, amelyel Szűz Mária válaszolt Názáretben az angyal szavára, hogy naponta ki tudjuk mondani. Feléd, Uram, igent mondva, s égi útra lépve, még ha vérzőn is, de énekelve. Ha portól és sártól is piszkosan, de nem csüggedve megyek biztosan, és kopjék bár térdig mindkét lábam, erőt ad, hogy az ég kapujában szélesre kitárt karokkal, tudom, engem vársz Jézusom. Az elkövetkezendő percekben kedves hallgatóimnak Albino Luciani első János Pál pápának egy írását olvasom el, akinek rövid pápasága volt, csak 33 nap. Hirtelen halála villámcsapásként hatott. Hallgassák szeretettel és odafigyeléssel az írását. Kedves Alvise Cornero, aki példáját adta a szép öregkornak. Miért írok én most önnek, kedves öreg velencei polgár? Ön 400 évvel ezelőtt élt a mi gyönyörű Velencénkben. Nem volt híres, kimagasló egyéniség, csak rokonszenves, derék, jóravaló ember.
de élete alkonyán írt egy naív, de gyönyörű könyvet, melyet akkor is és azóta is nagyon sokan olvastak. Ebben a könyvben ön buzgón ajánlja nekünk a mértékletes és egészséges életmód titkait, és megtanít arra is, hogy miként kell öregnek lenni. És aztán megmutatta gyakorlatban is. Utolsó évtizedeivel példáját adta a derűs és szép öregkornak. Mindebben külön még az is érdekes, hogy 40 éves koráig ön rengeteget betegeskedett, főleg a gyomrával.

akkor 80 és 90 éves kora között megírta fent említett híres könyvét, Beszélgetések a mértékletes életről. És ebben ön beszélt hozzánk is, akik már öregek vagyunk. Erőt öntött belénk, meggyőzött arról, hogy az öregnek is lehet még hasznát venni. Kedves Árvíze Cornélio, az ön kortársai közül nem sokan érték meg a magas öregkort. Az embereknek akkoriban nemigen volt sejtelmük a higiénia követelményeiről, s önök még álmokban sem merték volna elképzelni a gyógyászat mai technikai lehetőségeit és csodálatos bravúrjait. Az átlagos életkor így nem a 70 év volt, mint manasság sok országban. Igen, mi öregek most egyre többen leszünk. Számunk világszerte állandóan növekszik úgy, hogy pusztán már az a tény is önbizalmat adhat nekünk, hogy sokan vagyunk. Mi azonban nem érezzük ezt a jogos önbizalmat, sőt olykor szorongás gyötri a szívünket. Az a benyomásunk, hogy semmi szükség ránk, kitettek, mint egy rozzant bútort. Máskor meg azt érezzük, amit a kifulladt kerékpár versenyző, aki a hajrában végérvényesen leszakadt a bolyból, s már csak egyedül teker, ha nyugdíjba megyünk, ha lányaink, fiaink férhez mennek, megnősülnek, vagy ezért-azért kiröppennek a családi fészekből, úgy érezzük, hogy eltűnt a talaj a lábunk alól, s hogy már semmi sincs, amibe kapaszkodhatnánk. Mikor pedig lassaskán törődötté válunk, és jönnek a halál távoli jelei, arcunk és tekintetünk keserűen mogorva lesz, ahelyett, hogy örülnénk azoknak az ajándékoknak, amelyeket az Isten még ilyenkor is ajánl nekünk. Átadjuk magunkat valami sötét fájdalomnak. Ha aztán valamikor kialakul a helyzet, hogy el kell hagynunk a saját lakásunkat, még inkább keservessé válik az egész élet. Elhagyni a szobákat, ahol egy életen át éltünk, s ahol minden összenőtt velünk, s be kell költöznünk valami szociális otthonba. Sokan persze itt is feltalálják magukat, mások viszont, mint hal a szárazon. Itt mindent megadnak nekem, mondta egyszer egy szegény öreg, nyugodtan érezhetném, hogy a mennyország előszobájában vagyok. Mégis úgy tűnik sokszor, hogy a tisztító tűz lángjai lobognak körülöttem. Az öregkor problémáim a sokkal bonyolultabbak és mélyebben emberiek, mint eddig bármikor. Ön azonban, kedves Árvíze Cornélio, a mi számunkra is felírta a legbiztosabb gyógyszert. Legyőzni minden borulátást és egoizmust. Ön abban a híres könyvben a következőt írta. Lehet, hogy még 10 vagy akár 20 évig is élhetek. Ki akarom használni ezt az időt, pótolni akarom az elvesztett éveket is. Szeretnék segítségére lenni minél több embernek. Hátralévő életemnek szakadatlanul izzania kell az Isten és az emberek iránt érzett szeretet tüzétől. Fogytán van az erőm, de imádkozni akkor is tudok. Én nagyon hiszek az imádság erejében, abban is, amit én mondok, és abban is, ami például a szemlélődő apácák kolostorából száll Isten felé. Vallom én is, hogy a világnak nem háborúkra, hanem imára volna szüksége. Az imádság mellett nap mint nap felajánlhatjuk Istennek az öregkor szenvedéseit is, mint egy derűsen elviselve mindazt, ami nagyon nehéz. És ezzel példát adva a világnak, hogy miként kell megbirkózni az élet problémáival. Ezt a
vegye az idő.

Ős ember, ne panaszkodjék! De tehát még mást is, ha van hozzá ereje. Miért ne végezhetnének hasznos szolgálatokat, ahol csak lehet? Vannak plébániák, ahol az idős nyugdíjas hívei valóban értékes munkával szolgálják az egyházközség életét. Hát most engem erős kísértés kerülget, hogy jövendőlést tegyek. Ez az önnek címzett, de másoknak szóló levél nemigen fogja érdekelni az ifjú olvasókat. Nyilván azt mondják majd, hogy öregeknek való. Ők pedig még fiatalok. Nos, valóban igaz, de egyszer majd ők is öregek lesznek. S ha van módszere, sőt művészete annak, hogy miként lehet az öregember őszintén megelégedett, s miként őrizheti meg teljesítő képességét, hát nem a legjobb azt még idejében elsajátítani? A fiatalok viszont legtöbben egész biztos megöregednek, és egyáltalán nem mindegy, hogy az miként történik. A helyes öregedés a szép öregkor bonyolult művészete, melyet fokozatosan, de még idejében kell elsajátítania mindenkinek. Ha egy 20 éves fiatalember szavainak 20%-a keserű morgás, mi lesz belőle később? Hány éves korára? Már 60 éves korára 60%-os madve lesz a fiatalból, ha nem sajátítja el ezt a nagyon fontos művészetet. A fiataloknak ezen kívül még azt is jó tudniuk, hogy nem csak az ő életükben vannak kemény problémák, körülöttük mások is küszködnek az élettel. Szent Pál ezt ajánlotta a fiatal Timoteusnak. Az idősebb férfit ne korhold, hanem csak figyelmeztesd, mint atyádat. De hagyjuk most a fiatalokat, hisz a sorok írásakor én önmagunkra gondolok, a sok-sok öregre, akik nap mint nap szomjazzák a bátorító szót és a melegszívű megértést. Erre figyelmeztette ön is egykori olvasóit, kedves Alice Cornello. Ezt magyarázza állandóan egy tekintélyes napilapunk főszerkesztője is, amikor anyagot kér az öregekről. Írjatok róluk is, mondogatja riportereinek. Írjátok meg még azt is, ha valaki a 100. születésnapját üli, hadd örüljenek az öregek, és hadd mondják, hogy mi valóban jól informált lap vagyunk. Én pedig most majd annak örülnék, ha az öreg olvasóim ezt a cikket is jól informált írásnak tartanák. 1973. októberében mély tisztelettel Albino Luciani, első János Pál pápa. Hozzáfűznék egy gondolatot. Hallgassák meg, találtam egy kis rövidke verset, hogy ki is az öreg, és ki nem. Megmondom én, hogy ki az öreg, ki mindig önmagán kesereg, kinek önmaga a világ közepe, szívéből, szavából foly az epe. De aki mindig csak másra néz, mosoly a szava szintiszta méz, kinek más szenvedése szívébe válj, részvéttel kérdi, mondd, mi fáj? Ki vigasztalásul dalra kél, magát feledve másokért él. A 100 évesen is fiatal, övé az éveken a diadal. Ő az önzés ördögén győző hős, s bizony nem öreg, csak idős.

0: adásként megörvendeztetjük hallgatóinkat. Az örök életre megszületett Fábián Dénes volt kászoni plébános írásával, az Öregekről öregeknek fiatalok előtt című könyvéből. Címe: Légy derűs és vidám.
1: Páter Ernő karmelita atya Gondolatok az élet késő alkonyán című könyvében a derűlátás címszó alatt ezt írja: Édesatyám korai halála után gyermekkoromat özvegy édesanyámmal együtt nagyszüleim házában töltöttem, egy teljesen kedélybeteg, bekeseredett nagyapa mellett, aki Isten ellen lázongó embertársaival szemben pedig hallatlanul erőszakos természetével szerencsétlenné tette egész környezetét. Én nem panaszkodhatom rá, mert engem nagyon szeretett, de azért az én gyermekkori kedélyemre is kimondhatatlanul lehangoló hatást gyakorolt. A körülöttem állandóan tomboló vihar elől valami szögletbe menekültem, meséket szőttem, amelyeknek én voltam a boldog hőse. Máskülönben kiváló észtehetségű és művelt ember volt, de teljesen hiányzott belőle az életbölcselet, mely szükséges ahhoz, hogy az ember beletalálja magát minden helyzetbe, és az a derűlátás, mely a tövisek között is a rózsát nézi. Az utolsó mondatáért idéztem a pátert, aki tökéletesen ráérzett arra a lelki valóságra, hogy a földi életben az lehet csak boldog, az lehet derűsen látó, aki a tövisek közt is elsősorban a rózsára tekint. Egy fiatal nő mondotta: tudja, ha arra gondolok, hogy én egyszer meg fogok vénülni, a kétségbeesés környékez. Ugyanez a hölgy nem éppen szerényen vallotta idősebb barátnője előtt. Őszintén mondom neked, 30 esztendőnél idősebb nőre nem érdemes ránézni. Hála Istennek az idős nő, akinek ezt a sértést szánta, nem kapott gutaütést, hanem bölcsen így válaszolt a kihívásra: igaza van, édesem. Én azt mondom, 30 esztendőnél fiatalabb, ilyen nővel nem érdemes szót váltani. Vajon mi lesz ezzel a hölgyel, ha elhagyja a 30-at? Kétségbe esik? Mi történik, amikor észreveszi, hogy nem néz rá senki? Íme jönnek a kérdések egymás után, amelyre a felelet és a valóság tragikus lehet, ha idejében rá nem döbben, hogy a rózsaszirmok ugyan elhullanak, és megmarad a tövis. De minden tövis maga mögött sejteti a gyönyörű rózsát, melynek emléke bearanyozza az idős éveket. Derűlátás és humor a mentőöv az élet sodró áradatában. Megkérdeztem az egyik idős paptestvért, aki éveken át tanított is az iskolában: emlékszik-e még életében valami derűs eseményre, amely idős napjait is megvidámítja? Persze, hogy emlékszem. Diákjaim névnapomon köszöntöttek. A szónok gyönyörű beszédet mondott. Egyetlen kifogásolható pontja volt, hogy engem lenyugvó naphoz hasonlítottak, melynek utolsó sugarai megaranyozzák a földet. Nem vagyok én a nap, fiúk, hanem csak afféle kialvó félben lévő istálló lámpás. Megjegyzésemnek az lett az eredménye, hogy engem elneveztek istálló lámpásnak. Ezt a becenevet osztálytársi találkozón hallottam vissza, amikor nagy nevetés közepette bevallották a névadást. Nem sértődtem meg. Közösen nevettünk, de azért hozzáfűztem: az istálló lámpa a sötét éjszakában világít, és szerény fénye biztonságot nyújt embernek, állatnak egyaránt. Én a ti életetekben ezt szerettem volna lenni. Bevallom, diákjaim tanítottak meg erre. Én nekik köszönhetem, hogy időskorom ellenére derűs és bizakodó ember vagyok. Életemmel vallom, és igaznak mondom annak az apró tanácsnak tanítását, amiről most írsz: derűlátás és humor a mentőöv az élet sodró, vad áradatában. Én egyben kívánom derűs olvasóinknak, vidámak legyenek, derűlátás legyen lelkükben, és akkor az enyémhez hasonlóan boldogok, békés, nyugdíjas éveket élhetnek. Megköszönöm a tanár úr üzenetét, és én is ugyanezeket kívánom sok szeretettel olvasóimnak.
0: Testvéreim, mivel a derűlátás és humor mentőv az élet sodró vad áradatában, úgy öregnek, mint fiatalnak, próbáljuk megélni Isten segítségével minden napi életünket, mosolyogva, derűsen, vidáman. Megköszöni kedves hallgatóinak megtisztelő figyelmét Fazekas Ilona, az Öregkor Bölcsessége műsor szerkesztője, és segítőm úgy prózában és zenében, Majoros Attila, aki egy szép dallal örvendezteti meg hallgatóinkat. Áldott szép napot kívánva búcsúzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudniillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikáni zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia mivel élő valóság az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanítóhivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformteát az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül, ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leópápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosította a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szent Szék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szent Szék magasrangú képviselője felidézte 14. Leópápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szent Szék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette: elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szent Szék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szent Szék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szent Szék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh,
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila az Zarándok Szem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse

0: Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Mesékkel foglalkozom, és most már nem csak ösztönösen tudom, hanem tényszerűen tudom, hogy ott az igazság, és igazság alatt azt értem, hogy valamennyi útmutató és morális kapaszkodó az élethez, és ebbe akár Krisztus tanítása is benne vannak. Nagyon nagy élmény volt, amikor felismertem azt, hogy a szeretet himnuszban, ugye Pál apostol, amikor a szeretetről beszél, akkor igazából a mesehős tulajdonságairól beszél. Ha ezt csak egy picit a mesékre vetítjük, vagy a mesehősre, akkor szintisztán láthatjuk, hogy a mesehős nem irigykedik, meg nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. És ebbe beletartozik az is, hogy egy mesehős mindig tiszteletteljes mindenkivel, még azzal is, aki bántja őt. Ha gyereknek sokat olvasnak mesét, akkor ez zsigeri szinten megérkezik, és egyszerűen úgy éljük az életünket. Mert ez felnőttként például azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a másiknak a világát, azt, hogy ő mit gondol, ő milyen. Ugyanakkor nem is titkolom el, vagy nem megyek alá olyanban, amit én viszont belsőleg úgy érzek, hogy nekem az fontos, és meg kell tennem, és abból nem adok lejjebb, akkor azt valahogy úgy megcsinálom, hogy az a másiknak a köreit ne zavarja. Például én nem eszem húst, de soha nem fogok senkit elkezdeni győzködni arról, aki ott jó ízűen eszik ott velem egy asztalnál, hogy te hogy képzeled. Viszont azt se fogom hagyni, hogy ő engem ezért megszóljon, vagy erőltesse. Anyukám néha szokta mondani, de hát ebben csak egy tojás van. És mondom, köszönöm szépen, nem. Anyu, bármit főzhetsz nekem, de ezt nem fogom megenni. De nem kezdem elő győzködni, hogy ő se egyen.
1: Korpuszné Szentmájer Beáta saját mesetréner gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Fedjük, fedjétek meg mind, akik nem nyughatnak. Ügyeljetek gonddal, nehogy rosszért rosszal fizessetek gonosznak.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A felnőtt katekézisünk elemzései során a hitvallásunk állításait vesszük szemügyre, mégpedig a hosszú hiszekegynek az úgynevezett Nicea konstantinápolyi zsinatok által keletkezett hitvallást, amely jobban részletezi az Úr Jézusra, illetve a Szent Háromságra vonatkozó állításokat, és amikor most a fogantatásról, Jézus Krisztus megtestesüléséről gondolkodunk, hogy az Isten fia emberré lett, ennek nyomán sok szép hasonlat vagy figyelemfelhívó kifejezés szerepel a hitvallásban. A megtestesülés témakörénél járunk, és ennek szövegét ismertettük az előző találkozásunk alkalmával. A zsidókhoz írt levél nyilatkozik erről, vagy kinyilatkoztatja ezt a hit titkot, amikor a 40. Zsoltár 7-től 9. versére utal, azt idézi a zsidólevél, mégpedig a 70-es fordítás szerint, a Septuaginta fordítás szerint. Krisztus ezért beszél így, amikor a világba lép, áldozatot és ajándékot nem kívántál, de emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldozat. Ezért így szóltam, íme eljövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, mint a könyvtekercsben rólam írva van. Ez a zsidó levél 10. fejezet 5-től 7. versig terjedő szakasza. A katekizmus 463. pontja pedig kifejti ezt ugyancsak szentírási idézetekkel, újszövetségi levelekre hivatkozva. Az Isten fia igaz megtestesülésébe vetett hit a keresztény hit megkülönböztető jegye. Az Istentől származó lelket erről ismeritek föl. Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Ez az első János levél 4:2. Ez az egyház örömteli meggyőződése kezdettől fogva, amikor a jámborság nagy misztériumát énekli. Ő megjelent testben, és tudjuk jól folytatódik, hogy igazolást nyert lélekben. Ez az első Timóteus levél 3:16. Azokra a kérdésekre adtunk választ az előbbiekben, hogy miért történt a megtestesülés, mit akart ezzel üzenni Isten, mit ajándékozott ezzel Isten az embernek, az emberiségnek. Ugyanakkor, hogy valóságos emberré lett az Isten fia, és nem csak látszat testet vett fel, nem csak úgy tűnt, mintha ember lett volna, vagy pedig nem egy már természetesen világra jött emberbe költözött bele az örök ige, hanem ő a saját emberi testébe, a Szentlélektől a szűzanya méhében fogantatott testbe költözött bele az örök ige, és így lett ő valóságos Isten és valóságos ember. Erről szól a következő témakör, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ez azért nehéz ez a téma, mert mi emberi ésszel nehezen tudjuk felfogni azt, hogy miért valósulhatott ez meg keveredés nélkül, hogy nem billentek meg az arányok, sem az emberség javára, sem az Istenség javára. Tehát az emberségben, ugyanakkor azt kell mondani, hogy a legvégsőkig vállalta Jézus az emberséget, de azért ő Isten fia maradt, és Isten fiaként tanúsított emberi küldetésében engedelmességet, hogy emberi példát adjon nekünk, és mint Isten fia halt meg a kereszten értünk, így lett az a kölcsönös készfogás az Isten és ember között, így valósult az meg, hogy Isten nyújtotta a békejobbot, a kiengesztelődés, irgalmasság szándékát az ember felé, az ember pedig engesztelő áldozatot mutatott be Istennek, hogy bocsánatot kérjen, de egyetlen egy emberi áldozat sem volt elegendő ahhoz, hogy engesztelést nyújtson az atyának, ezért Isten maga a saját fiában engesztelődött ki a világgal. Ahogyan a gyónási ima, a Szent Gyónást végző testvéreink jól tudják, hogy ennek mi a szövege abban az esetben, hogyha nyugodt körülmények között tudnak gyónni, és a gyóntató atya is hangosan mondja el a fülük hallatára ezt az imát, vagy a gyóntató székeknek esetleg hangvisszafogó adottságai miatt, hát érthető, vagyis hát nem válik érthetetlenné ez a szöveg, vagy nem áll hosszú sor a gyóntatószék előtt, hogy sietni kell a gyóntatással, és akkor amíg a gyónó elmondja a bánatimát, az alatt már a gyóntató atya közben elmondja a feloldozóimát, de Isten, ami irgalmas atyánk, aki szent fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot. Tehát Isten, ami irgalmas atyánk, a fia által kiengesztelte önmagával a világot. Tehát ebben a feloldozási imában benne van ez a tény, hogy Isten önmagában engesztelődik ki a világgal, mégis az emberrel, az emberiséggel engesztelődik ki, mert fia valóságosan és mindhalálig emberként teljesítette az engedelmes küldetését, és meghalt emberi szenvedéssel és emberi halállal, és az emberi testében támadt föl. Na de nézzük még egyszer, azért bevezetésképpen elmondtam, hogy az istenség oldalára sem billent át az arány, tehát nem keveredett össze az istenség és emberség, hiszen bár emberi küldetésében Jézus sok isteni cselekedetet is végzett, vagyis csodákat művelt, gyógyított, bűnöket bocsántott meg, hiszen emberi szóval mondta ki, hogy bocsánatot nyertek bűneid, vagy emberi szóval mondta meg a jobboldali latornak azt, hogy a jobbján lévő latornak azt, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De hát mindezt az ő isteni hatalmával tehette meg, de emberségében, emberi szóval tolmácsolta, és ezen háborodtak föl az írástudók, farizeusok, akik ellene fordultak, ellene törtek, hogy ki bocsájthatja meg a bűnöket, nem, de egyedül az Isten. Vagyis, hát a emberként tekintettek Jézusra, amikor ezeket a bűnbocsátó szavakat kimondta, na de hát azért ámuldoztak a csodáin, az ördögűzésein és gyógyításain, mert hogy azt is emberi cselekedetekben valósította meg, de ez az isteni hatalmával történt, mert csodát csak a jó Isten tehet. De ugyanakkor nem billent át az istenség oldalára az arány akkor, amikor önmagán kellett volna, hogy segítsen Jézus. Amikor ott a keresztfán is gúnyolták őt, hogy hát másokat megmentett, magát miért nem tudja megmenteni? Vagy miért nem jönnek a felmentő seregek az égből, hogy hogy isteni hatalmával megszabaduljon a szenvedéstől vagy a haláltól? Hát mert nem ezért jött, hogy ő megszabaduljon, hanem hogy áldozattá legyen, ahogyan a zsidó levél ezt az imént már a figyelmünkbe ajánlotta, idézve a 40. Zsoltárt, hogy testet alkottál nekem, mégpedig, hogy íme eljövök, hogy teljesítsem azt, ami a könyvtekercsben rólam írva van. Teljesítsem azt, Istenem, amit te kívánsz, ez a lényeg ennek az engedelmességnek. Valóságos Isten és valóságos ember. A katekizmus 464. pontjában olvassuk. Az Isten fia megtestesülésének egyetlen és teljesen egyedülálló eseménye nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus részben Isten, részben ember, vagy hogy az isteni és az emberi elem zavaros keveréke lenne, vagy volna ő. Ő valóban emberré lett, és valóban Isten maradt. Jézus Krisztus valóságos Isten, s valóságos ember. Az első századok folyamán az egyháznak

most Jeruzsálemet, a pusztulását előre látva, vagy megsiratta a barátját, Lázárt, amikor az meghalt, és akkor vérrel verítékezett, és halálfélelme volt, és tudott két kézzel dolgozni, hogy azért a kétkezi munkájáról se feledkezzünk, meg elsajátította Szent Józseftől az ácsmesterséget, és aztán szenvedett és meghalt a keresztfán. De említést tettünk a csodáiról, amelyeket isteni hatalommal tett, és épp úgy a bűnbocsátó hatalmáról, és az isteni tekintéllyel kinyilvánított bűnbocsátó szavairól, vagy avval kinyilvánította Isten irgalmasságát. Na de nézzük, hogy melyek ezek az eretnekségek, amelyekről beszél a katekizmus. Az első eretnekségek nem annyira Krisztus istenségét, mint inkább igaz emberségét tagadták, a gnosztikus doketizmus. Hát sajnálatosan ezeket a kifejezéseket ide beírja a katekizmus, de a gnózis az ilyen kiváltságos tudásra utaló kifejezés, amellyel egyesek, az eretnekek sokszor azt gondolták, hogy nekik valami külön kinyilatkoztatásuk van, ők valamit külön felfedeznek Isten titkaiból, és csak a belső embereknek, a beavatottaknak jut osztály részül, hogy valami különleges tudásban részesüljenek. A dokein az meg a görög ige, és doketizmus, ez a látszatra utaló kifejezés. Hogy úgy tűnt, mintha ember lenne. Tehát ez a látszattest, vagy ez a... Tehát igazából nem igazi emberi test, hanem csak valami külsőség, valami állarc lenne. Az apostoli időktől kezdve a keresztény hit hangsúlyozta az Isten fiának valóságos megtestesülését, aki testben jött el. Különösen érdemes felfigyelnünk az első János levélre, annak negyedik fejezete. De már ahogy kezdődik a János levélnek, a első levelének a bizonyítása, hogy arra hivatkozik a szeretett tanítvány, hogy mi ezt láttuk, ezt érintettük, tapasztaltuk, tehát a saját szemtanúságára is utal János, hiszen a János evangéliumból megtudhatjuk azt, hogyha figyelmesen olvassuk, hogy János apostol mindig olyan helyzetben van Jézus mellett, ő ott valóban kiváltságos szereplője az evangéliumi eseményeknek, illetve az apostolok között kiváltságos helyzetben van, tehát tanúként tud nyilatkozni. Nem véletlen, hogy János van ott a Jairus leánya feltámasztásánál. János van ott többek között, Péter, Jakab és János, a Táborhegyén a színeváltozásnál, de János van ott ugyancsak a három apostol van együtt, az előbb említettek, a Getsemáni kertben és a szenvedés pillanatában, csak éppen elalszanak, de ami különösen utal Jánosnak a tanúskodására, vagy a tanúi szerepére, egyrészt az, hogy ő tudja meg Jézustól, ő az, aki odahajol Jézus keblére, vagy vállára az utolsó vacsorán, még Péter is, a főapostol is azt mondja, hogy hát te kérdezd meg, hogy ki az, aki el fog téged árulni. Tehát az áruló személyére is ő kérdez rá. János az, aki a keresztfa mellett ott van a 12 apostol közül. János az, aki látja, hogy átszúrják Jézus oldalát, és víz folyik ki onnan. És ezt mindezt látta, és még le is írja az evangéliumban, hogy fontos az, hogy ő ezt látta.

0: S utána pedig együtt mennek Péterrel Jézus sírjához, előbb ér oda a fiatalabbik tanítvány János, nem megy be a sírba, de benéz és látja az ott üres sírt, meg a lepreket, és hitt. De látott, ő nem tapogatta meg Jézust, mint a Tamás apostol, akinek meg kellett érintenie Jézus testét, de viszont tanúként kiváló helyzetekben volt, és ez erről tesz bizonyságot, és az első levelében is erre hivatkozik, hogy ő ezeknek tanúja képes lenni. Testben jött el. Egyébként maga János is, aki hivatkozik is arra, hogy hát az antikrisztus vagy Krisztus ellenes, aki tagadja azt, hogy Jézus Krisztus testben jött el, már akkor elindulnak ezek a tévhitek az apostoli korban. De most folytatódik a katekizmus érvelése, de a harmadik századtól kezdve az egyháznak egy antiókiai zsinaton már azt kellett megerősítenie Szamoszatai Pállal szemben, hogy Jézus Krisztus természete szerint, nem pedig örökbefogadás által Isten fia. Ez tehát egy második tévedés. Az első volt, hogy csak ilyen látszólagos teste volt Jézusnak, és nem volt igazán a megtestesülés, nem eredményezett valóságos emberséget, emberi testet számára. De ez a Szamoszatai Pál pedig úgy vélte, hogy adoptált gyerek volt, és az Isten egy embert fiává fogadott. Na de hát ilyen elképzelés volt már az Ószövetségben, hogy Isten valakit a fogadott fiának tart, ilyenek voltak a királyok. Fiam vagy, te, ma adtam neked életet. Mi így tanultuk a szemináriumban, a biblikus tanulmányainkban, hogy voltak ezek a király, és volt királykoronázási zsoltárok, és akkor itt ez a fiam vagy, te persze előre mutat, mint profécia az Isten fiára, de aktuálisan, amikor azok íródtak, hát a királyokra vonatkoztak, akik Isten fiaiként. Tehát ez egy fogadott fiúság, megtiszteltetés, hogy ők az Isten nevében uralkodnak, mert azért az egyedüli uralkodó az az Isten, nem egy ember. A nép fölött még a királyok emberi személyén keresztül is Isten uralkodott a népe fölött. Na de nem örökbefogadott gyermek Jézus. Aztán haladunk tovább, ez már a negyedik század, ugye a felszabadulás után, ez most nem az 1945, hanem a 325, ez is ötösre végződik, de egy más dátum. Ez a nicei zsinatnak az ideje, 313-ban szabadult föl a három évszázados keresztény üldözés után a római birodalomban a keresztény közösség, az egyház, a keresztények, akkor attól kezdve Nagy Konstantin milánói rendelete által már gyakorolhatták szabadon a hitüket, és tudjuk, hogy Konstantin császár édesanyja milyen nagy dolgokat tett a keresztény hit megerősítése érdekében, az Ilona császárné, és ettől kezdve akkor, amikor szabaddá válik egy közösség, azt kell mondani, hát egy kicsit lélektanilag elemezve a közösség lélektanát, hogy akkor jobban előjönnek a nézeteltérések, mert szabadok vagyunk, akkor könnyebben kifejtjük a véleményünket, és csináljon mindenki azt, amit akar, mert szabadok vagyunk. És amikor a nehéz helyzetben és üldöztetésekben össze kell tartani, akkor nem annyira magára figyel az ember, vagy az egyéni ötleteire, hanem arra, hogy mi keresztények vagyunk, és ebben a hitben össze kell tartani. De lám, ahogy felszabadul a kereszténység, hát jön egy újabb tévtanítás. Persze előbbi, az előbbiek is ezt megelőzően azok még vagy az apostoli kortól már, vagy még az első századokban, a vértanúk korában indult el. De itt van az a tévtanítás, amelyre az első egyetemes zsinat, a níceai zsinat 325-ben adott választ a hitvallásában, amikor megvallotta, ezt szoktuk imádkozni a hosszú hiszekegyben, hogy Isten fia született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Tehát az atyával egy lényegű, tehát ő valóságos Isten, nem csak fogadott gyerek, amit ezt az atyával egy lényegű, azt a görögül így mondanak, hogy homoousion. Ez a niceai hitvallásban így szerepel, hogy egy lényegű. És ez a zsinat elítélte azt a másik tévtanítót, előbb beszéltünk Szamoszatai Pálról, ő is egy téves dolgot állított, de itt van az Árius, és a tőle származó mozgalom vagy eszmerendszer, amit arianizmusnak neveznek, elítélte tehát ez a zsinat Áriuszt, aki azt állította, hogy Isten fia semmiből lett, és más lényegből, idegen szóval ezt úgy mondják, hogy szubstancia, ugye a stare, fennállni, állni latinban, szubstancia az önmagában felálló valóság, vagyis a dolog lényege, vagy a személy lényege, személyisége lényege, ez más, mint az atyáé. Tehát az Isten fiának valójában nincsen köze az atyához ilyen értelemben, hogy ő Isten lenne. És ezzel szemben ilyen szépen megfogalmazta a níceai zsinat, hogy az atyával egy lényegű. És ugye aztán ebből voltak a hitviták, amelyek egy iota, vagyis egy ibetücske révén oly sok bonyodalmat okoztak az Anyaszentegyház életében. Előbb mondtuk ezt a szép görög szót, hogy egy lényegű, az homoousion, de ha egy i betűt odarakunk a úszion elé, akkor homoousion, az már nem egy lényegűt jelent, hanem inkább hasonlóságot, hasonló lényegűséget, de nem azonosságot. Tehát az a kis i betűcske az nagyon sok gondot jelentett a hit dolgában. Tehát megismertük a doketizmust, akkor a Szamoszatai Pálnak a tévedését, arra vonatkozóan, hogy Jézus örökbefogadott fia lett volna Istennek, és eljutottunk a IV. Század eretnekségéig, amelyet Árius képviselt, aki azt állította, hogy nem volt egy lényegű Istennel, vagy az atyával az Úr Jézus, más lényege volt, ő a semmiből lett, és egy külön teremtmény, de nem az atyának a fia. Tehát ez az arianizmus, amire a zsinat tehát kimondta, hogy született, de nem teremtmény, vagyis nem a semmiből lett teremtve. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű. És aztán ezt az egylényegűséget Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Ugye ezekkel világítja meg a zsinat tanítása azt, hogy itt nem csak arról van szó, mint a nap sugárzik, és föl kell a nap, és akkor ide jön a világosság a földre, de más a nap, meg más a világosság itt a földön. Jézus, a mi felkelő napunk nem véletlen, hogy a karácsonyt a születő nap születése pogány ünnepre. A legyőzhetetlen nap, a Sol Invictus, ugye ebből lett a mi karácsonyunk, amit Jézusra vonatkoztatunk, hát ő született meg a nap, nem csak eljött a fénysugár a földre, hanem a nap érkezett el, és én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Tehát az ő evangéliumi kinyilatkoztatásai is utalnak arra, hogy ő egy lényegű az atyával. De itt most az egyház történetébe tekintünk bele, az egyház hitvallásába, hogy miért keletkezett ez a hitvallás, amit elmondunk szépen, és valóban azonosulva a tartalommal a vasárnapi szentmiséinken, vagy a főünnepeken. Azért, mert nekünk is meg kell ismernünk hitünk állításait. Hát ma is tettünk egy jó nagy lépést ennek érdekében, és majd folytatjuk egy újabb eretnekséggel, amelyre majd a 466-os pont világít rá, az meg a nesztoriánus eretnekség lesz. Tehát itt meg kell állnunk, mert a műsoridő oly gyorsan elszaladt, hogy most be kell fejeznünk a közös gondolkodásunkat. A Jóisten áldását kérem most is minnyájatokra, legyen velünk az Úr, jelenlévő gazdagréti testvéreimmel, az Apostol TV kedves nézőivel és az erdélyi, valamint a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóival. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Mónika özvegy. 332-ben született Észak-Afrikában. Szent Ágoston De Ordine című művének vége felé leír egy jelenetet. Néhány barátjával e munka kérdéseiről vitatkoztak, mikor belépett az édesanyja, Mónika asszony, és érdeklődött a könyv alakulása felől. Ágoston akkor utasította az írnokot, hogy Mónika megjelenését és érdeklődését is jegyezzék fel a könyvbe. Mónika kiáltva tiltakozott. Micsoda, soha nem hallottam arról, hogy olyan írásokban, amilyeneket ti olvastok, asszonyok is szerephez jutottak volna. Ágoston azonban azzal nyugtatta meg, hogy a filozófia szó a bölcsesség szeretetét jelenti. Figyelmen kívül hagytalak volna ebben a műben, ha nem szeretnéd a bölcsességet, te pedig szereted jobban, mint engem. Azt pedig én tudom, hogy engem mennyire szeretsz. Annyira előre haladtál a bölcsességben, hogy nem reszketsz még a halál előtt sem. Ez pedig a filozófia csúcsát jelenti. Vajon nem nekem kellene-e a te tanítványoddá lennem? Mónikát a még pogány patríciushoz adták feleségül. Sokat fáradozva azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tettei által hagyta beszélni férjével az urat. Férje hűtlenségeit és féktelen dükitöréseit hallgatag türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánul meg, végül meghódította férjét. Patrícius élete vége felé katekumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett. Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Egyetlen napot nem mulasztott el szent mise nélkül, esténként is templomba sietett az imádság órájában. Rendíthetetlen hite és erős szeretete mégis főleg Ágostonnal kapcsolatban mutatkozott meg. Mónika sokat gyötrődött érte, s szinte másodszor is sokkal keservesebb vajudások közepette, mint először, megszülte őt, most már az örök életre. Könnyek között könyörgött a fiáért hosszú évekig, anélkül, hogy Istenbe vetett bizalma megingott volna. Ágoston úgy határozott, hogy elszakad édesanyjától és Rómába költözik, hogy ott tanítson. Mónika erőszakkal vele akart menni. Ágostonnak azonban egyelőre elege volt a gondoskodásból, ki akart szabadulni az anyai szárnyak alól. Bizonyos idő elteltével mégis követte Ágostont, de ő akkor már Milánóban élt, és Szent Ambrus tanítványa volt. Mónika egyszerre megérezte, hogy mennyire megragadta és át is formálta a fiát a szent püspök szava. 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston megkeresztelkedett. Mónika pedig boldogan ünnepelt és hálát adott Istennek. Majd elhatározták, hogy hazatérnek Afrikába. Mónika azonban még útközben, mielőtt tengerre szállhattak volna, a kikötővárosban megbetegedett és meghalt. Ágoston egy imádsággal fejezi be édesanyja történetét. Nyugodjék békében a férjével együtt, aki előtt és aki után nem volt más férje, akinek szolgált, s akiben megteremté a türelem gyümölcsét, mert ő is megnyerte, Uram, neked, add, hogy mindnyájan, akik ezt olvassák, oltárodnál megemlékezzenek Mónikáról, a te szolgálódról, és vele együtt Patríciusról is, aki egykoron az ő férje volt, s kinek testéből, nem tudom hogyan, engem is erre az életre vezéreltél. A jámbor lelkek emlékezzenek meg róluk, akik az én szüleim voltak ebben a mulandó világosságban, s akik most már belőled az atyából és a katolikus anyából a testvéreim, és velem együtt a mennyei Jeruzsálem polgárai, ahová a te néped a kivonulástól kezdve egész a megérkezésig oly forrón vágyakozik. Az ágostonos remeték a 15. században május 5-én ünnepelték Ágoston megtérését, és az előző napot május 4-ét választották arra, hogy megemlékezzenek Szent Mónikáról, akinek halála dátumát nem ismerjük. 1550 körül a római naptárba is felvették az ünnepet. 1969-ben Szent Ágoston ünnepnapja elé augusztus 27-ére helyezték át.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Aki helyesen jár, annak nyomában nem kavarodik fel a por, mondta Lao Tse.

0: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelő vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.
1: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicséretessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Szeretet útján című műsorunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, talán mindig kérdés, hogy míg a szeretet útján mit tudunk tanulni? Van-e még egyáltalán olyan téma, amelyet nem mondtunk el? Mi az, amit még egyáltalán nem tudunk, vagy meg tudnánk tanulni? És talán a mai műsorban az egyik legfontosabb és talán legaktuálisabb, legértékesebb témához érünk. Azon túl, hogy a szentírási történetekből tanulunk, azt az alapvető igazságot tanuljuk meg ma, hogy ahhoz, hogy szeretni tudjunk, ahhoz engednünk kell, hogy szeressenek bennünket, vagy legalábbis egy valaki biztosan szeressen bennünket. Azt olvassuk Szent Jánosnál az ő első levelében, az első levélben, 4. fejezet, 11. vers: szeressük egymást. De ahhoz, hogy szeretni tudjuk egyáltalán a másikat, a mellettünk élőket, a nehéz embereinket, azokkal, akikkel nagyon sokszor meggyűlik a bajunk, akikkel nem olyan könnyű együtt élni, akik megnehezítik életünket, akik borsot törnek orrunk alá, akikkel olyan nehezebb az élet, hát képzeljük el, kedves Mári Rádió hallgatók, még őket is tudjuk szeretni, ha egy nagyon fontos lépést nem felejtünk el, az, hogy engedjük magunkat szeretni. És engedjék meg, kedves Mári Rádió hallgatók, még mielőtt belevágnánk a közepébe, egy nagyon érdekes is, egy igaz történettel kezdjem a mai műsorunkat. Először is egy olasz, híres olasz emberről szeretnék önöknek mesélni, akit úgy hívnak Andrea Mosconi. Don Mosconinak évtizedekig volt egy nagyon szép szokása. Heti 6 reggel követte ugyanazt a rutint. Ugyanazt tette minden áldott reggel Don Mosconi úr. Az olasz karmester mindig, mielőtt kilépett volna a házából, zakót vett, nyakkendőt kötött, megadta a módját, bement az itáliai Cremona városházára, és belépett a hegedű múzeumba, amely ott volt található. Ez a karmester megállt szépen a megmunkált és többszörösen elzárt szekrények előtt, megcsodálta a föld legértékesebb zeneszerszámait. Azok voltak, ami a függetlenségi nyilatkozat az amerikai történelem számára. Felbecsülhetetlen értékű relikviák, elzárva Cremona városházának múzeumában. A múzeum két hegedűt és egy brácsát őrzött, melyet a nagyon híres Amati család készített. Két hegedűt a Guarnieriektől, és mindközött talán a legértékesebb volt egy hegedű, melyet maga a nagy mester Antonio Stradivari alkotott. Én magam nem vagyok annyira nagy zenész, azonban tudom, hogy ezek nagyon értékes tárgyak voltak, nagyon értékes zeneszerszámok. És gondoljuk el, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy a legtöbbjük több mint 300 éves volt. Megérdemelték a figyelmet, értékesek voltak, felbecsülhetetlenek. Mégis ezek a zeneszerszámok magukra voltak hagyva, nem voltak felhangolva, és vonó által nem voltak érintve. És kedves Mári Rádió hallgatók, én magam nem tudtam ezt, de utána olvasva megtudtam, hogy bizony ezek a hangszerek, ha nincsenek kéz alatt, elkezdik elveszíteni a rezonáló képességüket, elhangolódnak. És bizony ezért volt szükség Don Mosconira, hiszen a munkaköri leírásában ennyi szerepel csupán: zenélni. Vasárnap kivételével, amikor ő maga is
elment szentmisére, az úrnapján megpihent, vasárnap kivételével minden áldott reggel, és persze augusztus kivételével, hiszen akkor pihent, minden hónapban, minden héten, minden egyes nap kihozta a legjobbat a legjobbakból. A leírás szerint óvatosan, nagy-nagy tisztelettel minden hangszert kivette az üvegszekrényből, és 6 vagy akár 7 percig is játszott rajta. Majd visszatette, és mielőtt a következőhez lépett volna. Mire befejezte napi rutinját és munkáját, a múzeum és hallgatósága, annak látogatói hallhatta a legédesebb muzsikát, a legértékesebb hangszerekből. És talán ezek a hangszerek pedig élvezhették a leggondosabb törődést, hiszen nem egy kezdő kezében voltak, hanem egy mester kezében, aki tudta, hogyan kell szépen megszólaltatni, hogyan kell szépen kihozni belőlük a legjobbat, a legértékesebből a legjobbat. És talán a kedves Mária Rádió hallgatók gondolhatják, vagy kérdezhetnék, hát talán valamilyen zenekultúráról szeretnék beszélni? Talán valami zene művészeti műsort hallgatnak? Nem, kedves Mária Rádió hallgatók, ezt a rövid, de nagyon is igaz történetet csupán egy dologért meséltem el, mert van valami közös bennünk, bennem és benned, és Don Mosconiban, Mosconi úrban. Mert talán mi magunk nem lépünk be minden nap egy olaszországi múzeumba, én személy szerint nem is vagyok zenész, műkedvelő igen, de nem zeneszakértő, annyira, és talán egyikünk sem kényeztet egy Stradivariust otthon a nappaliában, nem vagyunk talán zeneszerszámok őrzői, de kedves Mária Rádió hallgatók, talán van ennél egy sokkal, de sokkal fontosabb, sokkal, de sokkal precízebb feladatunk, hivatásunk, hiszen arra van lehetőségünk, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy mi nem egy nagyon régi hegedűből, amely lehet egy Stradivarius, nem egy brácsából, nem egy értékes zene szerszámból, eszközből hozzuk ki a legjobbat, hanem az emberekből. Mindazokból, akik mellettünk élnek. Házastársunkból, gyermekünkből, munkatársainkból, talán még a főnökünkből is, szomszédainkból. És kedves Mária Rádió hallgatók, mi adhatna ennél nagyobb örömet, amikor a legjobbat ki tudjuk hozni Isten számára a legértékesebből, hiszen számára a legértékesebb az ember, akit saját képmására, saját hasonlatosságára alkotott meg. És talán, ha körülnézel, kedves Mária Rádió hallgató, a te családodban, a te munkahelyeden, talán legelső sorban nem az jut eszedbe a családodról, a munkatársaidról, hogy ők valamilyen jó hangszerek lennének. Hiszen hajlamosak vagyunk a mellettünk élő emberekről lekicsinylően gondolkodni. Hiszen hálátlanok, szeretetlenek, nem köszönik meg. Ott adják a mosatlant, legyen az akár a ruha, a szennyes. Nem mondják, hogy finom volt az ebéd vagy a vacsora, nem viszik ki a szemetet. A munkahelyen nem köszönik meg a segítséget, átnéznek rajtunk, besmérelnek bennünket. Hát nem biztos, hogy az embertársainkat, a munkatársainkat, családunkat pontosan egy Stradivarius hegedűhöz hasonlítanánk, mert nem úgy tűnik. Valóban lehetnek ütöttek, kopottak, de talán mintha nem volnának azért olyan értékesek. De higgyük el, kedves Mária Rádió hallgatók, gondos törődéssel, és legyen az a házastársunk, a gyermekünk, a családunk, a szomszédunk, a munkatársunk, gondos törődéssel
szépen fognak muzsikálni. A szeretet dallamait fogják játszani, élni. És talán a múzeumunkban vannak nagyon sokan mások, akikkel találkozunk. Bizony, hogy minden embernek a mi életünkben, akikkel a gondviselés bennünket összehoz, szükségük van egy ilyen Don Mosconira, egy Mosconi úrra, akinek semmi más dolga nincsen a hét minden napján, az év minden napján, hogy hozzáértő gondoskodással, kitartó jósággal, elnyűhetetlen szeretettel kihozza belőlük a legjobbat. Kedves Mári Rádió hallgató, a melletted élő embereknek szükségük van valakire, aki kész elvállalni a legnagyobb parancsot. Szeretni egymást, szeretni a másikat. Ez lenne a mi feladatunk. Ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, azokkal, akikkel vagyunk, szeretni őket. Belőlük kihozni a legjobbat, a legjobbat. És így el bennük van, hiszen az Úristen nem hiába teremtette meg őket. Nem selejtként, nem a maradékból. Ő jónak látta, hogy az az ember, aki talán nem a te szíved csücske, létezzen. Benne is ott van. És talán bennünket is sokan leszólnak, talán lebecsmérelnek, lekicsinyelnek, meg lehet. De a mi feladatunk mégis az lenne, és talán ez már hivatássá is válik, hogy mi ennek ellenére is, mindezek ellenére is szeressük őket. Mert ott van bennük az a szép, tiszta, isteni hang, amit talán már az évek sokasága bepiszkolt. Talán az élet nehézsége már egy picit megkeményített, elkoptatott, elhangolt. De az Úr bennünket küld, hogy mi újra hangoljuk. És talán nem elsőre fog szépen szólni, nem is másodikra, talán két évi gyakorlás is kell hozzá, de hogy minket küld az Úr. És talán, kedves Mári Rádió hallgatók, azt sem szabad elfelejteni, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a hátsó ajtón keresztül keressük a boldogságot. Miért pont a hátsó ajtón? Azért, mert a legtöbb ember a főbejáraton keresztül keresi az örömöket. Vedd meg, viseld, szerezd meg, legyen a tied. És talán ez a mai világnak egy nagy-nagy csapdája. Attól leszünk boldogok, amit megszerzünk, megvásárolunk, és persze a birtoklási vágy ördögi köre nem ismer határokat. Sosem lesz elég. És sajnos elfelejtjük azt, ami nagyon fontos keresztény életünkben, hogy a dolgokat használjuk, az embereket szeretjük. Ma pedig, mintha azt látnánk, az embereket használjuk, kihasználjuk, felhasználjuk, elhasználjuk, és ezeket a dolgokat, amiket megszereztünk, megvásároltunk, azokat szeretjük. Isten újra akar bennünket az ő bölcsességére ráhangolni, felhangolni, tanítani. Akkor leszünk boldogok, ha továbbadjuk a boldogságot. Nem annyira megszerezni valamit, mint inkább adni, továbbadni. Nem annyira az fontos, hogy engem szeressenek, mint az, hogy én szeressek másokat. Szeressétek egymást. Ez a figyelmeztetés legalább 11-szer szerepel a Szentírásban. 3-szor Krisztustól, Szent János evangéliumában, 13-as fejezet, 15-ös fejezet, 3-szor Páltól, római levél, a Tesszaloniki hívekhez írt levél, és egyszer Pétertől az első Péter levélben, első fejezetben.
Négyszer pedig János apostoltól halljuk. Az első János levélben 3. fejezet, 4. fejezet és a 2. János levélben 5. fejezet. Egymást szeretni. Ennél fontosabb dolgunk a világban, vaj mi kevés van. Csak hogyha rosszul gondolkodunk, rosszul tájoljuk be magunkat,

János evangéliumában az Úr, mert úgy szerette agapáó Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Mit csinál az agapi szeretet? Ad. Nem elvár, nem elvár, hanem ad. És persze kivárja a választ. A szeretet választ. De hogyan lehetünk ilyen adakozó keresztények? Hogyan tudjuk ezt az adakozó szeretetet megélni, kedves Mári Rádió hallgatók? Azt kell tudni, az agapi az a fa, amely az önfeláldozás talajában gyökeredzik. Önfeláldozás. Mondhatjuk azt is, hogy önajándékozás. Ahogyan Isten adja magát, értünk is nekünk, hogy nekünk is ezt kell adni. És nagyon szép, kedves Mári Rádió hallgatók, hiszen az önajándékozás gyümölcse nem savanyú, nem keserű. Édes öröm vár azokra, akik készek gondozni ezt a gyümölcsös kertet. És valaki talán mondhatná azt, hogy de hát ez nekem nehéz. Hát de hát meddig szeressek, meddig várjak? Hát mióta próbálkozom, mennyit imádkoztam, hány szentmisét felajánlottam? Azt érezzük talán, hát alig-alig sikerül, atya. De azt kell tudni, hogy ez nem egy magányos harc. És talán kihagytunk egy lépést. A mások iránti szeretet nem a szeretetünk adásával kezdődik, hanem Krisztus szeretetének elfogadásával. Új parancsot adott nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Az utolsó kitétel lényeges. Nem akárhogy kell szeretni, úgy, ahogyan én szerettelek titeket. És kedves Mári Rádió hallgatók, megengedtük-e, hogy szeressen bennünket az Isten? Ne siessünk a válaszszól. Engedjük-e, hogy Isten szeretete beszivárogjon életünkbe, ott a legbelsőbb zugba? Mert nagyon sokszor nekünk Krisztus követőknek hát nagy-nagy kísértésünk, hogyha életünket mint egy ház, mint egy lakást tudnánk elképzelni, hogy hát a jó Isten beengedjük a nappaliba egy kávéra. De hát az itt a kamrában ne nézzen be, azért a pincében ne menjen le. Ha Isten befogadjuk, akkor a padlástól egészen a tetőig. Mindenhová be kell engedni az Úr Istent. A legbelsőbb zugokba is. Mert kedves Mári Rádió hallgatók, ez életünknek az eszenciája, a lényege. Isten szeretetét beengedni életünkbe. Nem azért szeretjük az embereket, mert az emberek szeretetre méltóak. Vannak néhányan, de legtöbbjük nem. Az emberek házsártosak, csökönyösek, önzőek, érdekvezéreltek, néha felszínesek, bosszúállóak, szeretetlenek, haragtartóak, érdekes emberi tulajdonságok. Mi azért szeretjük az embereket, akiket a Jóisten különösen ránk bíz, mert átéltük, és elhittük azt a szeretetet, amivel Isten szeret minket. Kedvezményezettjei vagyunk egy váratlan, meg nem érdemelt, mégis kétségtelen ajándéknak, és az a Jóistennek a szeretete. Miért is? Hajlamosak vagyunk ezt a nagy lépést kihagyni, hiszen elmondják a templomban, a papácsi kiprédikálta, szeretni kell a fele barátomat. És azt mondjuk rendben, fogcsikorgatva, nyöszörögve, azt mondjuk, a kutyafáját szeretjük akkor. De nem így működik ez. A forrás az nem bennünk van. Csak ha elfogadjuk a jó Istennek ezt az agapi szeretetét, akkor találjuk meg a mások iránti agapi szeretetet. Hagyd, hogy szeressenek, aztán szeressél.
Nem tudunk szeretni, ha

Először minket nem szeret valaki. Ahogy a sebzett emberek megsebeznek másokat, úgy a szeretett emberek szeretnek másokat. Úgyhogy engedd, hogy Isten szeressen. És hogyan lehet ezt engedni? Hogyan lehet ezzel élni? Ebből élni? Hát, kedves Mári Rádió hallgatók, talán most nem mondok el egy nagy titkot, de ahhoz, hogy valakivel szeretett kapcsolatban legyünk, azzal időt kell tölteni. Annak a számára jelen kell lenni. Mindig arra szoktuk mondani, arra van időnk, ami fontos nekünk. Arra van időnk, akit szeretünk. A Jóistennel időt tölteni, amit nevezünk lelki életnek, ima életnek. És ahogyan nagyon szépen mondja Viennei Szent János példája is, ahogyan egy idős emberrel beszélget, én nézem őt, és ő néz engem. Azt mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy az Isten anyanyelve a csend. Nem az a fontos, amit mi mondunk, hanem hogy amit ő mond nekünk. Summa summarum, időt kell hagyni Istennek. Mindig időt kell hagyni Istennek. Időt, helyet, teret. A padlástól a pincéig a mi életünkben. És kedves Mári Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünetet tartunk.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Edi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsort hallják, és a mai témánk, amelyről eddig beszélgettünk, elmélkedtünk, kedves rádió hallgatók, szeretni egymást, de előbb engedni, hogy az Úristen szeressen, hogy mi szeretni tudjunk másokat. Az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy bizony, mindannyiunk életében ott vannak ezek az elhangolt, lehangolt, elkopott, megfásult hangszerek, és mi is miképpen egy igazi hegedű művész, vagy akár egy karnagy, a feladatunk, hogy újra hangoljuk embertársainkat, hogy reményt adjunk, hogy kihozzuk belőlük a legjobbat. Na de ezt nem önerőből, erőfeszítésből, fogunkat csikorgatva, összezárva, hanem Istenre támaszkodva, Istenbe kapaszkodva. Mert nem mi vagyunk a forrás, mi csak tovább tudjuk adni mindazt, amiből mi táplálkozunk, mi forrásozunk, mi növekszünk. És talán erről beszéltünk, hogy hogyan is lehetne embertársainkat jobban szeretni? Mindig van mód, és azt mondja a kalkuttai Szent Teréz anya, hogy a szeretet mindig annyira kreatív, vagyis annyira leleményes, hogy megtalálja a módját. De ahhoz, hogy leleményes legyen, kreatív, ahhoz szükség van a szeretet személlyel való időtöltésre. Mert számunkra a legfontosabb az ima élet, a lelki életünk. Persze enélkül is mindig minden megy, de mi magunk is lehangolódunk, mi magunk is zsörtölődévé válunk, kedvetlenné, fásultá. Az Isten kapcsolat megtart bennünket, hogy mi is megtarthassunk másokat. Ő a forrás, mi csak táplálkozunk, és továbbadjuk. És ahhoz, hogy az Úristennek a szeretete életté váljunk bennünk, ahhoz időt kell tölteni velünk. Az ő szeretetére sosem leszünk méltóak. Sosem érdemeljük meg. Ő azonban az ő jóságából fakadóan mindig, de mindig többet ad, mint amit megérdemlünk. De számunkra is fontos, hogy döntést hozzunk. Isten nem csak a nappaliba engedjük be, hanem beengedjük a pincétől a padlásig, életünk minden zugába, minden rejtett zugába. Mert Isten az, aki bennünk él. Ő fog majd segíteni, hogy megbocsássunk annak, aki talán nekünk problémát okozott. Isten, aki bennünk él, fog segíteni, hogy szeressük a másikat, aki megbántott. Isten rajtunk keresztül fogja tudni, szeretni a többieket. Talán a munkahelyen azt látjuk, mindenki harcol mindenért, sárdobálás, pletykálkodás, rossz szándék. A családban azt látjuk, békétlenség, veszekedés, sértegetés. Ha Isten beengedjük az életünkbe, új látásmódot ad, új hozzáállást mutat. És jelen van bennünk állandóan. És talán mindenkinek van egy nehéz embere. A szomszéd, a barát, a testvér, a házastárs, a gyermek, a munkatárs, a főnök. Mindenki Isten képmására lett teremtve. Nem selejtnek. Bennük is ott van az a szép, tiszta isteni hang, amelyet meg akar az Úristen szólaltatni általunk. Isten mindig be akar lépni a mi életünkbe, mert az ő alkotása vagyunk. Mi vagyunk az ő költeménye. Nem csak te, nem csak én, hanem mi együtt közösen. Egymástól függetlenül csak kis darabkák vagyunk Istennek a papírlapján.
de Isten mindannyiunkat egyben lát szépen, mint egy közös nagy szimfónia, egy közös nagy zenekar, ahol mindenkire szükség van, ahol mindenki fontos, ahol nem csak egy valaki zenél és mindenki más hallgatja, hanem mindenki szépen, dallamosan. Kedves Mári Rádió hallgatók, kérjük a mennyei atyát, gyújtson elragadtatást a szívünkbe, hogy minden emberrel való találkozás után legyen okunk az örömre. Ahogy mondja Kalkutai Szent Teréz anya, sose legyünk annyira szegények, hogy egy találkozás után a másik ember nem lesz gazdagabb. És talán ami a legfontosabb, azt sem szabad elfelejteni, hogy mindannyian készülő művek vagyunk. Lehetünk zeneművek is, de hogy fejlődésben vagyunk, készülünk, nem késznek születtünk. A Krisztus követés, a Krisztusivá válás az egy út. A szeretet útján való haladás egy út, amelyet már hány éve járunk. És még mindig van, amit tanulni, még mindig nem tudjuk a legtökéletesebben. És milyen jó tudni azt, hogy Isten milyen szépen tanít. Nem ítélkezik. És ugye, kedves Mária Rádió hallgatók, mi sem hozunk ítéletet egy szőlészet boráról egyetlen szőlőszem megízlelése után. Ugye nem egy ember véleménye után vagyunk, vagy egy emberrel való találkozás után vagyunk véleménnyel egy közösségről, egy családról, egy bárkiről. Milyen szép volna, ha ezt meg tudnánk tartani. Mindannyian készülő félben vagyunk. Egy embert nem a rossz napja, egy rossz döntése, egy hibás döntése után ítélünk meg. Nem, hát nem így van. Isten ma is munkálkodik a mi életünkben, mások életében. És talán lehet, hogy mi előbbre tartunk, vagy hátrább vagyunk, de Isten mindannyiunk életében ott van. Arra hív bennünket, hogy segítsük a másikat. És Isten nem fejezte be a munkáját. Időt kell adni neki is, magunknak is, és a másik embernek is. És hogy tud jobban fejlődni? Legyen egy ember, egy növény, egy bármi. Ha ítélkezünk, ha leszóljuk, ha leszídjuk, hogy miért ilyen kicsi, miért ilyen gyenge, hogy lehet ilyen, vagy azt mondjuk, hogy azt, te fejlődsz, te haladsz, segítek. Ez a régi ember és az új embernek a hozzáállása nagyon kontrasztos. Jóvá szídni senkit nem lehet. Jóvá kritizálni, jóvá pletykálni nem lehet. De egy kis hozzáértéssel, egy kis bátorítással olyan szépen lehet. Ne kritikusok, ítélkezőek legyünk, hanem szurkolók, rajongók, támogatók, bárhogy nevezzük, értjük. Minket is úgy hív az Úr, mint azt a karmestert. Környezetünket lássuk úgy, mint egy értékes kincsekkel tele zsúfolt múzeumot. Mi vagyunk a másik ember, a ránk bizottak gondnokai. Azért élünk, hogy a másik emberből előcsaljuk azt az isteni hangot. És igen, a mi szerszámos ládánk is talán nem gyantával, olajokkal, vonókkal van tele, hanem őszinte megbocsátással, meleg köszöntéssel, türelemmel, kedvességgel, önzetlenséggel, de megtesszük, nekünk is minden nap meg kell tenni. Ha egy nap kihagyjuk, ha egy hétig elmarad, hát persze, hogy a hangszerek megint elhangolódnak. Isten belőlünk is a legjobbat akarja kihozni. Lassan, napról napra, apránként. Egyik lépést a másikra. És talán úgy érezzük sokszor, egyet előre, kettőt hátra, de haladunk.
Ne engedjünk a lehúzó negatív gondolkodásnak, kritikának, amely az út szélére, a sáncba sodor bennünket. Talán nem vagyunk szentek, nem vagyunk angyalok. Talán elbuktunk jó néhányszor, nem számít. Isten mindig ad második esélyt, felállunk és tovább megyünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, hát nekünk is valahogy így kellene. Nagyon is így kellene. Ezzel a gondossággal, ezzel a felelősséggel élni a mindennapokat. Nem arra figyelni, ami lehúz, hanem ami épít, ami hozzáad. De mindig Isten a forrás, ezt nem szabad elfelejtenünk. Mindig csak vele, általa, belőle táplálkozhatunk. Ő megtart, hogy mi is megtarthassunk másokat. Ő felemel, hogy mi is másokat felemelhessünk. Ő megbocsát nekünk, hogy mi is megbocsáthassunk. Ő hosszan tűrő, türelmes velünk, hogy mi is ilyenek legyünk másokkal. Panaszkodni talán mindig a legkönnyebb. Az megy talán a leghamarabb. Ritkán volt ennyi panaszos ember, mint a mai világban. De egy keresztény, aki megtapasztalta az Úristen irgalmát, szeretetét, megbocsátását, aki minden nap, vagy legalább hetente szentmisére jár, áldozik, hát nem lehet neki oka a panaszra. Jézus arra hív bennünket, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Az evangélium azt jelenti örömhír, nem rémhír. A keresztény nem lehet savanyú ember. Persze, hogy vannak megpróbáltatások, nehézségek. De itt is van a hitünk. Azt mondja Szent Pál apostol a római levélben, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És minket talán az Úr nem küld a világ végére. Talán csak a munkahelyünkre küld minden egyes nap, reggel 8-tól délután 4-ig. A kibírhatatlannak látszó munkatárs mellé. Talán az Úr nem küld bennünket máshová, csak a családunkba. Ahol hálátlan a házastársunk. Ahol a gyermekünk nem köszön meg semmit, tiszteletlen. Az Úr ahhoz az emberhez küld, aki a szomszédunk is kibírhatatlan, elviselhetetlen. De ha nem mi, akkor kik? És éppen ezért, ha a forrásból táplálkozunk, nem nehéz szeretni. Nem nehéz kreatívnak, leleményesnek lenni. Mert miért? Itt a lelkek harcáról van szó. Azt az embert meg tudjuk-e a Jóistennek nyerni? Ahogyan egy Szent Pál megtért a damaszkoszi úton. Hogyha az ima életünket éljük, ha Istent az első helyre tesszük, ha beengedjük őt lakásunkba, életünkbe, akkor nem lesz nehéz másként látni a másik embert, hogy ő is az a nehézkesen élő megpróbáltatások súlya alatt gyötrődő ember, akinek szüksége van a szeretetre, nem a kritikára, lehúzásra. Őt is fel kell hangolni, egy kis türelemmel, megbocsátással, kedvességgel, és majd beérik a gyümölcs. Nem biztos a mi életünkben. Nem biztos, mi meglátjuk. De ne rajtunk múljon. Ne rajtam múljon. Ez fontos. Kedves Mári Rádió hallgatók, szeressük egymást, mert az Isten szeretet, és a szeretet Istentől van, mondja Szent János. Én kívánom, hogy az előttünk álló héten mi magunk is így tudjunk élni. Mint egy jó karmester. Meglássuk a másik emberben a drága ékszert, az értékes hangszert, akiben meg akarjuk hallani az isteni hangot, hogy Isten nem csak úgy teremtette silányul, hiába, ő egy értékes tárgy, ő egy értékes személy, ő egy érték, ő egy ajándék az Isten szemében. Ha pedig megtanulunk úgy látni, mint Isten, hát akkor mi is ezt hamar felfedezzük. Én kívánom, hogy ezekkel a gondolatokkal tudjunk a jövő héten is helytállni, és még mindig haladni a szeretet útján, mert még mindig van, amit tanulnunk,
amit megtanultunk, azt még mindig tudjuk gyakorolni, és még mindig tudjuk kamatoztatni, továbbadni. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Szeretet útján című műsor volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ.